megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod.

0: Rádió.
1: Nem vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Augusztus 29-én a Beatrixok és az Ernák ünneplik névnapjukat. A Beatrix egy latin eredetű név, a lelki tulajdonságot kifejező nevek közül jelentése boldogító, boldogságot hozó. A 90-es években nagyon gyakori volt a Beatrix név, jelenleg sem ritka. A Beatrixokat becézik Beának, Beácskának, Rikének, Bettinek és Bettusnak is. Egy Beatrix mindig mosolygó, kedvességet sugárzó, kellemes a környezetéhez, igyekszik mindenkivel barátságot tartani. Munkamániás, ami gyakran hátrányára áll. Híres Beatrix, aragóniai Beatrix Mátyás király felesége, Balogh Beatrix kézilabdázó, Kökény Beatrix szintén kézilabdázó, és Murányi Beatrix műfordító. Ma az Ernákat is felköszönhetjük, ez egy germán eredetű név. Az Ernestust, Ernest, Ernő férfi név, női változata. Az Erna jelentése komoly, határozott, különösen a harcban. Az Ernákat becézik Ernácskának, Erninek és Ernikének, és a nevet viselők sokszor csapdába esnek, ezért állandóan bizalmatlanok, nehezen lehet közelükbe férkőzni, és talán kevés a barátjuk. Híres Erna, Bogen Erna világbajnok, vívó, Cövek Erna zenetanár. Ma ünnepelnek még a Boldák, a Cézárok, az Erna az Emnesták, az Ernestinek, az Ernestinák, a Jánosok, a Kamillák, a Sebők, a Szabellák, a Szabinok, a Szabinák, a Szabrinák és a Trixik, holnap pedig rózsanapja lesz.

Folytatjuk, jön nálunk a napembere. Ma Werner Theodor Otto Forssmann, aki Berlinben született, német orvos volt, 1904-ben született ezen a napon, és 1979-ben hunyt el június 1-én. 56-ban megosztva orvostudományi Nobel-díjba részesült a szívkatéterezés technikájának kidolgozásáért. A 25 éves friss diplomás Forssmann itt támadnak az az ötlete, hogy ha a szívbe katétert vezetnének, akkor el lehetne kerülni a veszélyes direkt szívinjekciót, amivel egyes gyógyszereket és röntgen kontrasztanyagokat juttattak be a vérkeringés központjába, valamint meg lehetne mérni a szívbeli vérnyomást is. Állatkísérletek után az egyik orvostársát rábeszélte, hogy próbálják ki a technikát saját magukon, de miután egy gumicsövet 35 cm-re bejuttattak a vénájába, megijedt a társa, hogy a kísérlet akár halálos is lehet, és félbeszakította a procedúrát. Nos, Forssmann ezután egy nővér győzött meg a kísérletről, egyedül nem fért hozzá, ugyanis a szükséges felszereléshez, de nem a műtőasztalhoz szíjazott nőjébe, hanem a saját karjának könyök vénájába vezette be a vulkanizált gumiból készült csövet 65 cm-nyire, és amikor úgy gondolta, hogy na ő már elérte a szíved, akkor lesétált a két emelettel lejjebb lévő röntgen laboratóriumba, ahol felvétellel bizonyította, hogy elérte a szív jobb pitvarát. Az akkor még semmibe vett felfedezését jóval később kiemelkedően jutalmazták. Több elismerést is kapott, 1954-ben kapta meg a Berlini Német Tudományos Akadémia érmét, aztán 56-ban, ahogy mondtam, Nobel-díjat kapott, megosztva. 56-ban a Johannes Gutenberg Egyetem tiszta beletbeli professzorává választották, 61-ben az argentin Kordobai Nemzeti Egyetem is ugyanezt tette. 62-től a Német Sebészeti Társaság igazgató tanácsának tagja volt, és tiszteletbeli tagja lett a Svéd Kardiológia Társaságnak, a Német Urológiai Társaságnak és a Német Gyermekjóléti Szövetségnek is. Minden esetre ezért én bírom az ilyen orvosokat, akik ennyire kísérletezzek. Ugye többször hallottunk már arról, hogy valami fontosat, ha valaki felfedezett, magán tesztelte, azért az nem semmi, hogy 65 centire bent van az emberben egy katéter, saját magába bevezettette be, aztán két szinten lentebb sétál, hogy megröngenezze magát. De hát életeket ment a felfedezése a mai napig.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. A Szigetszentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: It is what it is, devil like ho, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Crash, false got me. Whole different animal.
4: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Augusztus 29-e van ma az Ernák, illetve a Beatrixok ünneplik névnapjukat. Ez az év 241. napja, Gergely naptár szerint, tehát ebből az évből még 124 nap van hátra. Ma van a Szlovák Köztársaság hivatalos állami ünnepe, 1944 szlovák nemzeti felkelés emlékére, és ma van a Magyar Fotográfia napja. Vállas Antal 1840. augusztus 29-én készített el ugyanis az első magyarországi daguerrotípiát. Na nézzük a kalendáriumban, milyen események köthetőek augusztus 29-éhez. 1521-ben az első Szulejmán szultán által vezetett török haderő bevette Nándorfehérvárt. 1526-ban kitört a mohácsi vész, az első Szulejmán szultán vezette török haderő a mohácsi csatában ugyanis szétverte a magyar fősereget, és második Lajos király is elesett. 1541-ben első Szulejmán szultán hadserege megérkezett Buda alá, és fogságba vetették török Bálintot. A török katonaság csellel elfoglalta Budavárát is, hát a törököknek úgy néz ki, hogy ez az augusztus 29-e egy szerencsés nap volt a történelmükben, nekünk nem annyira. 1602-ben a 15 éves háború során Dzsemcsi Hasszán nagyvezér visszafoglalta a császáriaktól Székesfehérvárt. 1660-ban Nagyvárad török kézre kerül. Na mondom én, hogy a törököknek jó ez a nap, és még mindig török, de most már azért nem ekkora siker. 1686-ban a török védők sikertelenül próbáltak kitörni a Szentliga által ostromlott Budavárából. 1756-ban II. Frigyes porosz király csapatai bevonultak az Ausztriával szövetséges Szászországba, és ezzel elkezdődött a 7 éves háború. 1831-ben Michael Faraday angol fizikus felfedezte a mágneses tér elektromos hatását, az elektromágneses indukciót. 1902-ben ezen a napon 800 ezer koronás alaptőkével megalakult az idegenforgalmi és utazási vállalat RT, az IBUS jogelődje, az első elnök Eszterházy Mihály gróf volt. 1944-ben kitört a szlovák nemzeti felkelés Beszterczebányán, 49-ben a szovjetek sikeresen tesztelték az első atombombájukat, az RDS-1-et, 2005-ben pedig a Katrina hurrikán elérte Louisiana partjait, és 65 mérföldre délre New Orleans-tól csapott le. És akkor nézzük, kik születtek augusztus 29-én. 1434-ben Janus Pannonius, az első név szerint ismert magyar költő, aki 1472-ben hunyt el. 1755-ben megszületett Jan Henry Dabrowski, lengyel tábornok és nemzeti hős, nevéhez fűződik a lengyel himnusz születése. 1825-ben Salamon Ferenc, a 19. század második felének egyik jelentős irodalomkritikusa, történész, Szeszini kritikusa. 1855-ben Stetka Gyula magyar festőművész, 1904-ben Werner Forstmann, Nobel-díjas német orvos, sebész és urológus, a szívkatéterezés feltalálója. Hát a szívkatéterezéssel rengeteg ember életét mentették már meg. 1915-ben ezen a napon született Ingrid Bergman, svéd színésznő. 1923-ban megszületett Richard Edenborough, báró, Oscar-díjas angol színész, filmszínész, rendező, producer, aki 2014-ben hunyt el. Charles Grey angol színész, akit a Gyémántok az örökké valóságnak, a The Rocky Horror Picture Show-ban is láthattunk, 1928-ban született és 2000-ben halt meg. 35-ben született Garai László, kutató, pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 36-ban John McCain, amerikai politikus, szenátor. 43-ban Arthur B. MacDonald, Nobel-díjas kanadai astrofizikus. 58-ban Michael Jackson, amerikai táncos, koreográfus, énekes, színész, a pop királya, 2009-ben hunyt ő el. 1966-ban ezen a napon született Tóth Ildikó, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész, Michael Simon, DJ, a Scooter tagja, 72-es, Vince Otto labdarúgó, magyar válogatott, 74-ben született, Mészáros Béla magyar színész 79-ben, Liam Payne brit énekes pedig 93-ban. Ez volt mára a kalendárium.

0: good times.
1: A folytatásban pedig hát az erotikus kíváncsiság költőjéről, Apollinaire-ről lesz szó, mert hogy ő 1880-ban augusztus 26-án született, egy francia költőről van szó. Az első világháború kitörése után katonáskodott, 1916 márciusában megsebesült, kétszer is koponyalékelést hajtottak rajta végre, és a fejét élete végéig vaspánt fogta össze, de brutálisan hangzik ez, kérem szépen. Nos hát foglalkozzunk akkor most egy picit vele a múltkor segítségével. Rómában született, erejében egy csepp francia vér sem folyt. Anyja lengyel nemesi származású kalandornő, apja valószínűleg olasz katonatiszt volt. Leérettségiznie nem sikerült, 1899-től Párizsban négerként írt tárcaregényt egy újságíró helyett. Cikkeket helyezett el a Tarbin című labban, rövid ideig egy tőzsdeügynökségnél is dolgozott. Leginkább azonban a könyvtárakban ritka könyveket olvasott és jegyzetelt, társaságba járt, költőkkel, lapszerkesztőkkel ismerkedett. 1901. augusztusában a gazdag kölni Milhau családhoz került francia tanárnak, és a családdal együtt a Rajna vidékére költözött. Az itt töltött egy év termései a Szeszek című kötetének rajnai versei. 1902-ben visszatért Párizsba, megélhetési okokból állást vállalt egy bankban. Főnökei elnézőek voltak, így több időt tölthetett művészbarátaival a kávéházakban, mint a hivatalban. Amikor a bank csődbe ment, hát talán azért, mert ennyire elnézőek voltak, nyilván többekkel is, úgy döntött, hogy végleg az irodalom lesz a fő foglalkozása. Előbb a könnyebb műfaj jelentett biztos megélhetés számára. 1907-ben megjelent két erotikus, hát inkább pornográf műve is, az egy ifjú Don Juan hőstettei, illetve a 11.000 vessző. Egy kiadó felkérésére élete végéig nagy kedvel gondozta a világirodalom legjelentősebb erotikus és szatirikus műveinek francia nyelvű sorozatát. E munka azért is öröm volt számára, mert állítólag mindig szenvedélyes és tudós kíváncsisággal kutatta a testi gyönyöröket, az életben csak úgy, mint az irodalomban. Egy fiatal festőnővel való viharos kapcsolatának emlékét a Mirabeau híd című verse őrizte meg. 1909-ben jelent meg az első igazi könyve, a Rothadó varázsló, majd a Szekta alapító és a Csáj című novellás kötete, és állatverseinek ciklusa a Bestiárium. Közben női álnéven egyébként írogatott is Louise Lyne-ként a meliciózus cikkeket a korabeli nőírók műveiről a belga folyóiratban. Aztán állandó munkatársa lett a Mars de France-nek. Erre az évre, 1911-re esett egy kínos élménye is, megismerkedett egy belga kalandorral, akit titkárává fogadott. A férfi ellopott néhány kis szobrot a Louvre-ból, és Apollinaire-t, mint vélt bűntársat egész egyszerűen letartóztatták. És hát mit csinál egy író költő, hogyha egy ilyen trauma éri, hát megírja, így a vizsgálati fogság emlékét meg is örökítette a Börtönben ciklusban, a Szeszek című kötetben. Apollinaire a képzőművészettől sem szakadt el. 1913-ban rövid időre csatlakozott a Marietti-féle futurista mozgalomhoz, és ekkortájt kezdte írni képe verseit is, amelyek 1918-as Kaligrammák című kötetének anyagát alkották. Az első világháború kitörése után katonáskodott, 1916 márciusában megsebesült, ahogy mondtam, kétszer is koponya lékelést hajtottak rajta végre, a fejét élete végéig vaspánt fogta össze, de felgyógyult bizony, és ezután Párizsban élt. Kiadták a Meggyilkolt költő című regényét, 1917-ben pedig bemutatták a Teiresias emlői című szürrealista darabját. Van itt egyébként róla egy fotó, hogy be van kötözve a feje, sokkal durvábbnak képzeltem ezt el egyébként. Lehet itt már lábadozó fázisban volt, amikor megörökítették az ő fotóját. 1918-ban annyi szerelmi csalódás után aztán révbe ért és feleségül vette Jacqueline Kolbot, a szép vöröses szőkét, a megtalált boldogság azonban sajnos nem tartott sokáig. Európában végig söpört a spanyol nátha járvány, és 1918. november 9-én a költőt is elragadta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Ne vásárolj többet, ne főzz többet, ne szedj többet, mint amennyit meg tudsz enni maradék nélkül. Olvasom a maradéknélkül.hu weboldalán, és hát nagyon durva számokat is látunk itt az élelmiszer hulladék a magyar háztartásokban tekintetében. Csak annyit mondok például, hogy 576 ezer tonna élelmiszer hulladék évente, amelyből 197 ezer tonna tiszta pazarlás. Már csak kimondani is borzalmas ezeket a számokat.
3: Megdöbbentő, igen.
2: Igen, ugye tegnap már egy kicsit beszélgettünk erről, így kettecskén Bettivel, most viszont itt van velünk a vonalban Bogyó Lipai Laura, a Népik Maradék Nélkül programjának munkatársa. Őt kérdezzük, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Mióta méri egyébként a Népik, hogy Magyarországon milyen mértékű az élelmiszer pazarlás?
4: A Népik 2016-ban indított el a maradék nélkül programot, és azóta rendszeresen mérjük a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét.
2: Gondolom azóta lehet, hogy depisek is vagytok egy kicsit így a szakemberek.
3: Biztos egész megdöbbentő számok jönnek, igen.
2: Bár egyébként azt is látjuk itt az oldalon, meg olvastuk korábban is, hogy 37% csökkenés azért látszik az élelmiszer pazarlásban az elmúlt 9 évben. Most ez nem tudom, hogy sok vagy kevés.
3: De ez a szám ennek ellenére is. Igen.
2: Igen.
4: Igen, ez bíztató. 2016 és 2025 között csökkent 37%-kal a pazarlás, és reméljük, hogy a későbbiekben is folytatódik ez a trend.
2: Na hát erről majd mindjárt mi is beszélünk, hogy mit tehetünk mi, bár tegnap ugye mi már azért pedzegettük Bettivel ezt a témát, és megmondom neked őszintén, hogy én így mondtam is, hogy olyan furcsa világban élünk, hogy technikailag már nagyon fejlődünk, meg tegnap elmentem egy bevásárlóközpontba, ahol egy robottól kérhettem egy kávét, amúgy nem kértem, de meg lett volna a lehetőség. Miközben COVID idején Györfi Pál azt tanította nekünk, hogy kell kezet mosni, most meg arról beszélgetünk, hogy ne pazaroljuk az élelmiszert.
3: Amire azt gondolnánk, hogy ezek ilyen alap dolgok.
2: Igen, na de térjünk vissza az eredeti témához, milyen céllal méri a Népik az élelmiszerpazarlást, és hát ugye arról már tulajdonképpen így említést tettünk, hogy az elmúlt évtizedekben milyen változás történt a tekintetben.
4: Igen, elsődleges célunk a szemléletformálás volt az indulás óta, illetve számszerűsíteni szerettük volna magát a problémát, illetve nyomon követni, hogy van-e változás, milyen irányú a változás, de 2020 óta EU-s tagállami kötelezettségünk is, hogy jelentsük az élelmiszer hulladékadatokat az országból, aminek a háztartási szektorból a Népik tesz eleget.
2: Egyébként hogyan lehet? Most nyilván nem kell belemenni a részletekbe, csak hogy így mi átlag civil emberek is
3: megértjük. Gyakorlatban hogy képzeljük ezt?
2: Igen, hogy hogyan lehet ezt mérni? Ugye talán azt olvastuk tegnap, hogy vannak családok, akik ugye jelentkezhetnek erre, és akkor úgy akár lehet mérni ilyen formában?
4: Így van, lehet jelentkezni, akár egyébként most is egész évben
2: zajlik. Komolyan?
4: A maradéknélkül.hu oldalon keresztül el lehet érni minden fontos információt. A mérés úgy néz ki, hogy egy héten keresztül kell a háztartásoknak hulladéknaplót vezetni. Itt fel kell jegyezniük, hogy milyen élelmiszerek kerülnek a kukába, a komposztba, mit adnak az állatoknak, hogyha van erre lehetőség, illetve azt is, hogy mennyi kerül, milyen okból kerül kidobásra, illetve nagyon átfogó kérdőíveket is kell kitölteniük a résztvevő családoknak. Egyrészt nekünk ez nagyon hasznos az adatok miatt, másrészt én azt gondolom, hogy a családok is sokat tanulhatnak a saját szokásaikról az alatt, az egy hét alatt. Én is minden évben részt veszek a felmérésen, és látom, hogy hol a hiba, hol csúszik el egy-egy hetemnek a tervezése.
3: Hát ez nekik is egyébként egy jó tanulság, és melyek egyébként a leggyakoribb okok, amelyek miatt az élelmiszer a kukában landol? Mi ugye pont beszéltük Szandival, hogy talán sok esetben a túlvásárlás.
4: Igen, évek óta egyébként ugyanazok az okok, és a leggyakoribb egyébként az, hogy megfeledkezünk a megvásárolt élelmiszerekről, és bent maradnak a hűtőbe, így megromlanak, de jelentős az is, igen, hogy többet vásárolunk, vagy túl sokat főzünk, és végül nem kerül elfogyasztásra.
2: Igen, magamra ismerek egy kicsit egyébként, de...
3: Néha picit mindenki.
2: De egyébként tényleg már csak azért is jó erre jelentkezni, amit tényleg, ez is egy önismeret valahol minden, hogy amit észre sem vesz az ember, hogy mit csinál nap, mint nap az élet különböző területein, itt most egy picit rákerül a fókusz. Mit tanácsolsz, hogy elkerüljük az élelmiszerpazarlást? Most nyilván nem akarok ilyen idilli állapotot előidézni, hogy egy csettintés is megoldjuk, de azért apró lépésekben el lehet kezdeni.
4: Igen, rengeteg tippünk van, a maradéknélkül.hu-t nagyon ajánlom, illetve az Instagram és Facebook oldalunkat is. Minden nap szinte osztunk meg hasznos praktikát. Amit legfontosabbként tanálnék ki, az a tervezés fontossága. Nézzük át a hűtőszekrényünket, a kamránkat, és a közeli lejáratú termékek alapján tervezzük meg a következő pár étkezésünket. Gyakran úgy is szoktuk mondani, hogy vásároljunk a hűtőszekrényünkből, mondjuk a hónap végén nagyon jó lehet, akár spórolási szempontból is, de az ilyen pazarlás csökkentése érdekében is nagyon jelentős ez a szokás. Aztán, amikor nézzük ezeket a termékeket a hűtőben és a kamrában, nagyon fontos különbséget tenni a lejárati dátumok között, mert két fél évvel találkozhatunk a termékeken, és ezzel nem mindenki van tisztában. A gyorsan romló termékeken, amik jellemzően a hűtőpultokba veszünk meg, fogyaszthatósági idő van. Itt nem érdemes a lejárati idő után kockáztatni, és megpróbálni elfogyasztani például a túrót, a húsokat. Ide tartozik egyébként a legtöbb tejtermék és hústermék, mert egészségügyi kockázattal járhat ezeknek az elfogyasztása. Itt vásárlás során is érdemes arra figyelni, hogy ezekből csak annyit vegyünk, amennyit el tudunk fogyasztani a lejárati idő végéig. A boltba is nézegessük a termékek címkét. Ezzel szemben a minőség megőrzési idejű termékek, a tartós termékek, azok a lejáratot követően is egyébként felhasználhatók, hogyha bontatlanul megfelelő körülmények között vásároltuk. Szerintem sokan magukra ismernek, hogy megvesznek mondjuk egy akció idején 5-10 kiló lisztet, vagy cukrot, tésztát, és ezek lejárnak. Viszont nem kell instant kidobni, hogyha mondjuk egy kamratakarítás során észrevesztük, hogy a dátumon túlléptünk, hanem még néhány hónapon belül ezek felhasználhatók. Ehhez egyébként a Maradék Nélkül honlapján található egy lejárati útmutató is, amiben összegyűjtöttük, hogy mennyi ideig javasolt még felhasználni a lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket. Ez nagyon hasznos lehet ilyenkor. Aztán, ha még a boltnál maradunk, az akciók esetében ugye fontos ezt figyelembe venni, hogy a fogyaszthatósági idejű termékeket, hogyha akciósak, és általában ugye közeli lejáratú termékek szoktak akciósak lenni, például a hűtőpult környékén, akkor csak annyit vegyünk, amennyit biztosan fel tudunk használni. A kiszerelésre is érdemes odafigyelni, hogyha kétfős a család, akkor nem biztos, hogy érdemes a bár egység árban olcsóbb, de nagyméretű kukoricakonzervet megvásárolni, hogyha amúgy nem fog elfogyni. Ha már megvettük, akkor egyébként jó megoldás lehet a fogyasztás is, akár a kenyér, a sajt, vagy a konzervek esetében is, de mondjuk ha vajat akciósan veszünk, és sok marad, azt is lehet fogyasztani.
2: Wow, na például ezt nem is tudtam.
3: Igen, az én a konzerveket sem tudtam például, hogy ezt is be lehet.
2: Hát igen, most
3: sajt, kenyér az igen.
2: Mondhatnám, hogy én ilyet nem csinálok, de valójában, de tehát, hogy mi is kinyitjuk mondjuk a nagy konzervet, és mit tudom én, igen, egy kukoricát, és ez a majd holnap igen, megesszük, majd holnap igen, belerakom.
3: Nem tudod hűtőben azért tartogatni sokáig.
2: És a majd holnapból az lesz, hogy felnyitom a tetejét, és már penészes alatta.
3: Igen.
4: Igen, egy-két napnál sajnos nem érdemes tovább nyitva tartani a konzerveket, érdemes átszedni egy másik tárolóba, és akár a fagyasztóba is azonnal berakni. Például a paradicsomszósz szerintem nagyon gyakori ilyen, hogy egyébként nem kell annyi az ételbe, vagy tényleg valahogy megmarad, és ezt én rendszeresen a fagyasztóba tárolom, és tényleg semmi minőségbeli változás nem lesz a fagyasztás során.
2: Na, ezek, amiket most elmondtál, erre utaltam az előbb, hogy tényleg a józan parasztészre ki lehet ezt találni, csak egyszerűen a rohanó világunkban tényleg nem figyelünk ilyen dolgokra. Na, jöjjenek ezek a hát elrettentő számok, ugye itt már beszéltünk nagyjából arról, hogy éves szinten csak Magyarországon mennyi élelmiszer kerül a kukába, de ez mit jelent fűre, per fűre leosztva, mert úgy azért szerintem többen a szívünkhöz kapunk.
4: Igen, csak a háztartásokban fejenként 61 kg élelmiszer hulladékot termelünk átlagosan évente.
2: Hú, mi akkor alálőttünk, mert mi 30-at mondtunk, de akkor 60.
3: Igen, az, akkor 60. Az
4: a helyzet, hogy ez a teljes élelmiszer hulladék mennyiség, ez, ennek jelentős része egyébként nem elkerülhető élelmiszer hulladék, ilyen például a tojáshéj, a zöldségek héje,
2: ja,
4: vagy
2: értem.
4: A sütőolaj. Amit ennél jóval fontosabb megemlíteni, hogy nagyjából a harmada, 34%, ami teljesen elkerülhető lenne, ez a tényleges pazarlás.
2: Aha.
4: 2025-ös adat alapján 21 kg fejenként. Ha ezt országos szintre felszorozzuk, akkor ez 197.000 tonna pazarlásnak felel meg. Ami szerintem sokkoló, hogyha átvágyjuk abba, hogy ebből a mennyiségből, ebből csak elpazarolt mennyiségből 365.000 ember tudna jól lakni egy teljes éven keresztül. Ez nagyjából Miskolcnak a lakossága.
2: Igen, ha az ember ezt így...
3: Igen, ez egy ijesztő adat.
2: Hú, oké, na hát még nem késő nekünk is egy kicsit változtatni. Mm. Egyébként én közben itt nézegetem a maradéknélkül.hu-t, és elképesztő jó infok vannak rajta, a heti menü, különböző zöldségekből, paprikákból, recepten keresztül, úgyhogy szerintem gyakoribb látogató leszek itt a weboldalon. De menjünk tovább, hogy beszéljünk már arról egy picit, hogy amúgy nyilván azért alapvetően tudjuk erre a választ, de hogy te mit mondasz. Miért akkor a baj, hogy ennyi élelmiszer kerül a kukába?
4: Igen, az élelmiszerpazarlás egy jelentős társadalmi, etikai, gazdasági és környezetvédelmi probléma, szóval nagyon összetett a helyzet. Ha csak környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor a világviszonylatban nagyjából 4,4 milliárd tonna szén-dioxiddal egyenértékű károsanyag kibocsátást keletkezik az élelmiszer hulladékok lebomlása miatt. Ez nagyjából a globális szén-dioxid kibocsátásnak a 10%-a. És ugye itt rengeteg fölöslegesen megtermelt élelmiszer kidobásáról van szó, ami a környezetvédelmi és a gazdasági szempont mellett a vízhasználat, a földterületek csökkenése és a feleslegesen felhasznált egyéb erőforrásoknak a nagy költsége is felmerül ennél. Úgy, nagyon sok mindenbe beleszól az, hogyha kidobunk egy szelet kenyeret.
2: Ebben egyébként tényleg az ember bele sem gondol, mert bevallom őszintén, hogy szerintem sokunkban, amikor kidobjuk, nyilván van egy rossz érzés, de szinte mindig az jut eszünkbe, hogy mert valahogy ezt még a mi szüleink így belénk nevelték, hogy pezzeg Afrikában megéheznek a gyerekek.
3: Igen,
2: és akkor így ennyi, de hogy ezen, ez igaz is természetesen, igen. De hogy a másik meg, hogy még számos más ezer oka van, hogy miért ne pazaroljunk. Egyébként, ha már itt tartunk, arról van esetleg bármilyen adat, hogy nagyjából, és itt most hát akár élelmiszer tekintetében, de akár anyagi tekintetben mennyit lehetne spórolni háztartásonként, hogyha tudatosabban vásárolunk élelmiszert.
3: Akár tényleg mindig bevásárlólistával menni.
2: Meg ahogy mondtad, ugye megtervezzük mondjuk
4: hát
2: a heti menüt.
4: Igen, a magyar lakossági szinten 346 milliárd forint veszteséggel kell számolnunk.
2: Jézusom!
4: Ez családokra leosztva nagyjából 144 ezer forint évente. Azért azt gondolom, hogy lehetne ezt a pénzt máshova is tenni.
2: Hát, mint a kuka. Helyet. Igen, igen. Most gyorsan itt nem vagyok túl erős matekból, de hogy akkor az mennyi? Az 12 ezer forint havonta, vagy hülyeséget mondok? 144.
4: Kicsit több, igen, kicsit több, mint 13 ezer körülön.
2: Aha, tehát hogy akkor havi mondjuk egy tízes.
4: Egybe veszelek, meg tudnánk spórolni.
2: Pontosan,
3: nem igen.
2: Na hát azt hiszem, hogy van mind elgondolkoznunk nekünk is, meg a hallgatóinknak is. Én továbbra is nagyon-nagyon ajánlom a maradéknélkül.hu-t. Egyrészt egyébként gyönyörű a weboldal, másrészt elképesztő hasznos információk vannak
3: sok
2: benne.
3: Sok hasznos ötlettel titel.
2: Főleg házi asszonyoknak egyébként, igen. Vagy hát azoknak a családtagoknak, akik otthon főznek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Bogyó Lipai Laurának, a Nébih Maradék Nélkül programjának munkatárs a munkát is, az interjút is, ezt a gyönyörű weboldalt, meg közösségi oldalakat is, úgyhogy köszönjük szépen, sokat tanultunk.
3: Köszönjük szépen.
2: Szép napot, szia, szia.
4: Szép napot,
2: szia.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadórákat indít Perticsné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Szigetszentmiklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Óvodapedagógust keres a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda. Az intézmény 2022. októberében nyitotta meg kapuit, jelenleg 4 csoportban működik. Az óvoda tágas csoportszobákkal, nagy udvarral, tornateremmel és a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges korszerű eszközökkel rendelkezik. A meghirdetett állást a fényképes önéletrajzzal lehet jelentkezni elektronikus úton az iroda@hajnalcsillag2022.hu e-mail címen, vagy postai úton az intézmény címére megküldött levélben. Az óvoda címe Szigetszentmiklós Rákóczi utca 64/B. A munkakörrel kapcsolatos további részletek az intézmény hivatalos felületein olvashatók. Az iskola kezdésre is készül a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Szigetszentmiklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
7: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
6: Egész évben elérhetők a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője, hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végeznek. Kiemelte, hogy a gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
7: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugye nálunk nincs olyan, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka, nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 024-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com. Komoldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött itt a stúdióban. Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: De már itt van velünk a vonalban Hazai Tímea és Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Szia, jó reggelt! Szia.
4: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Túl vagyunk a haraszti búcsún, és hát óriási hangulat volt, legalábbis én ezt olvastam, láttam, tapasztaltam. Igen, egy dolog változott csak a korábbi tervekhez képest, elmaradt a tűzijáték.
4: Ez így van, a hetek óta tartó szárazság miatt Dunaharaszti város vezetése is úgy döntött, egyébként több más településhez hasonlóan, hogy a tűzijátékot elhalasztjuk. Egészen pontosan abban bizakodunk, hogy szilveszterkor ezt a nagy sót, ezt meg tudjuk majd csinálni, és az időjárás velünk lesz. Biztos, hogy nem lesz szárazság szilveszterkor, illetve nem lesz olyan hőség, mint amit most azért tényleg hetek óta tapasztalunk, és nagyon figyelnünk kell mindenre, emberekre, állatokra, növényekre. Úgy ítélte meg a városvezetőség, hogy tényleg teljesen felesleges a tűzzel játszani ezekben a napokban. Szilveszterkor föl fogjuk használni ezeket a tűzijátékokat, és akkor lehet csodálkozni és kihozni a gyerekeket.
2: Tetszett ez a hasonlat, a tűzzel játszani. Igen, szinte szó szerint.
3: Volt.
2: Egyébként milyen volt a búcsú? Igazam volt-e, amit az előbb mondtam, hogy mi azt láttuk így a képeken, a meg képek a videókon, abszolút, hogy szuperül sikerült.
4: Igen, ugye Dunaharasztin a hagyományos búcsú, mindig Szent István napon történik, hiszen a főúti Szent István király templom szentjére, államalapító Szent Istvánra emlékezünk, úgyhogy augusztus 20-án évtizedek óta búcsú van Harasztin. Idén egyébként már háromnapos volt ez a rendezvény, hiszen már augusztus 19-én elkezdődtek a piac téren a műsorok, és már a zene is megszólalt a színpadon. 20-án a hagyományos búcsúi forgatag, a kirakodóvásárral, a Vidám Parkkal, az összes olyan attrakcióval, amit tényleg nagyon-nagyon szeretnek az emberek, és folyamatosan mentek a fellépők a zenei színpadon, és aztán augusztus 21-e zárta este a búcsú rendezvénysorozatát, a Száj fel szabad madár című koncertsó jött el Dunaharasztira. Hát a Facebook visszajelzésekből azt látjuk, hogy nagyon-nagyon meg voltak elégedve az emberek, jól érezték magukat, méltó befejezésként tekintettek erre a koncertsóra, ahol egyébként a legnagyobb magyar slágerek hangoztak el, természetesen a Száj fel szabad madár című dal is elhangzott, és az eső ellenére klasszul, profin reagált a fellépő stáb is, és a megjelentek is az emberek is nagyon-nagyon rugalmasan kezelték a helyzetet, úgyhogy emiatt ezúttal is nagyon köszönjük mindenkinek, és a leginkább a harasztiaknak köszönjük, hogy eljöttek és együtt tudtunk ünnepelni.
2: Túl sok idő nem marad legalábbis nektek és a szervezőknek a pihenésre, mert hogyha jól számolom, jövő héten itt lesz a Városnapok Dunaharasztin, szeptember 4-e és 6-a között, és itt átnéztük a programokat, és hát már most veszem elő a naptáramat, és legalábbis a Tom Peti és barátait és a Punani Masszívot biztos, hogy beírom.
3: Igen, de hát én is néztem.
2: Számos más program lesz, szeptember 4-én pénteken kezdtek.
4: Pontosan így van, pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője, az Egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Laffert kúriában. Ez elképesztően izgalmas minden évben, hiszen Gábor a kamerájával végigkíséri Dunaharaszti életét, városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át, a különböző rendezvények, ünnepek, fellépők, és ott állnak az emberek a Laffert kúriában, és természetesen felismerik a barátokat, az ismerősöket, vagy éppen önmagukat, és együtt ünnepeljük. Igaziból azt gondolom, hogy egy nagyon ikonikus rendezvény ez, hiszen magáról, Dunaharasztiról szól, az itt élőkről szól. Ugye a város az pontosan az itt élőknek a közösségétől lesz város, nem attól, mert ezt a nevet valamikor, nem is olyan régen egyébként, pont 26 évvel ezelőtt megkapta Dunaharaszti települése. És idén is szeptemberben ezt ünnepeljük. Szeptember 4-én pénteken elindul tehát az ünnepség sorozat. a Lafferty kúriában, és a kiállítás után, Tóth Gábor sajtófotói után Sárik Péter trió és Falusi Marian fog föllépni a Lafferty kúriában. Szeretettel várunk mindenkit, ugye a Városnapok programja minden estül ingyenes. Szombaton a Baktai téren már 10 órától Jack Spenót várja a gyerekeket, ez egy jelmezes, interaktív mesés gyerekműsor, az óvodásoknak és a kisiskolásoknak is nagyszerű szórakozás lesz, és utána jön a Dunaharaszti táncválasztó, ami már szintén évek óta kiköltözött a Baktai térre, a Városnapokra, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy milyen tánciskolák és milyen típusú, milyen műfajú táncokat lehet tanulni Dunaharasztin. Itt az egészen aprócskáktól, gyerekektől, az örök ifjú, hát fékkorúakig bárki táncra perdülhet, és kiválaszthatja, hogy melyik lesz az, amit majd ő szeptembertől vagy októbertől rendszeresen szeretne az életébe beilleszteni. Idén is lesz Civilek útja, a Bárka Egyesület szervezésében meg lehet ismerni a haraszti civil szervezeteket. Este 7-kor a Címbeli Bendet lehet meghallgatni, 9 órától pedig Bárány Attila és Kollár fogja a retro diszkót celebrálni a Baktai téren. Ingyenes vérvizsgálat várja egyébként majd a Suri Medikának a jóvoltából a harasztiakat, erre majd regisztrálni kell, mindent meg lehet egyébként találni, minden információt a Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán és az eseménynek a leírásában. A vasárnap pedig a Baktai téren már reggel 9-kor kezdődik a haraszti futónappal, ez most már a 11. alkalom. A Nádor Egyesület és Dunaharaszti Önkormányzata közösen rendezi meg ezt a futóversenyt, minden évben rengeteg induló van, és egy tényleg egy városi közösségi ünnep. Természetesen a Lecsófőző Fesztivál is már reggel 9-kor indul. A Hősök tere ilyenkor megtelik bográcsokkal, baráti társaságokkal, egyesületekkel, nál jobb illatok vannak, és természetesen ez egy verseny, tehát fesztivál is, de verseny is, és vakkóstolás történik, tehát senki nem tudja a zsűri közül, hogy az adott tányéron kifőzte, milyen alapanyagokból, és hogyan készítette el a lecsót. És természetesen a zsűri nem csak az ízeket, hanem a látványt és a tálalást is fogja honorálni. 10:30-kor Tom Peti és barátai, így van, Szandi, hát gyertek, mert egész biztos, hogy nagyon élvezni fogják a gyerekek a fellépőt, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és megint meg lehet majd nézni a Kawasaki motorokat, az amerikai és a veterán autókat. Délután 3-kor a Wall Street, 16 órától a Blues Rádió Budapest, 17 órától Vastag Tamás és zenekara, élő nagy koncert. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. 18:30-tól a Cochlers, featuring Oltvári Laci és Bubu. Hát a Cochlers ugye haraszti legendás zenekara, nélkülük nem létezhet Dunaharaszti buli, úgyhogy természetesen ők is jönnek. És este 8-kor a Punani Masszifra várunk mindenkit, hatalmas bulit fognak csinálni. Ez lesz idén a Városnapok programja, nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
2: Ingyenesek a programok?
4: Igen, természetesen. Ingyenes mindegyik koncert, mindegyik program ingyenes. A Baktai téren ott lesznek újra azok az attrakciók. A kézműves vásár, a finom ételek és italok, ezek persze nem ingyenesek, tehát ezeket meg lehet vásárolni. De gondoskodunk most is arról, hogy legyenek kürtös kalácsosok, vattacukrosok, palacsintasütők, finomabbnál finomabb frissítők és ételek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2 napon keresztül a Baktai tér és a Hősök tere fantasztikus programokkal várja a harasztiakat, vagy az ide látogatókat, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan ünnepli ez a város a várossá válást. És mondom, pénteken, szeptember 4-én az Egy év képekben című fotókiállítással nyílik meg a 2026-os Városnapok program sorozata.
2: Ott a helyünk. Nagyon szépen köszönjük hazai témának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának.
3: Köszönjük.
4: Én is köszönöm. Sziasztok, minden jót mindenkinek.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
5: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
6: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
5: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
7: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra

0: Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna szerint fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. Hozzátette, az előző kormánynál politikai irányítás lehetett az állami beruházások kiosztása mögött. 24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik a keretösszeg. Ezzel párhuzamosan szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a fűtőanyag áfája, ami évente akár 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet egy háztartásnak. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi Egyházi létesítmény. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson, beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És ahogy hallhatjátok, már beszűrődnek ide a kis vidám hangok, mert hogy elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szent Miklóson, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége szervezte. Ez most az idei nyári utolsó szezonális tábor. Itt van velünk a vonalban Dolhai András. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok én és mindenkinek! Sziasztok! Valóban itt elkezdtünk már, és itt tájcsival tudjuk kezdeni a tábornak a következő pontját. Gábor egy igazi tájcsi vezető tart nekünk bemutatót.
2: Ő volt már nálunk, ugye egyszer a rádióban már.
4: Igen.
2: Na, tájcsi, hol vagytok most egészen pontosan? Csak hogy a hallgatóink is betudják.
4: A május egy sétány végén, ugye a székházunknál a Dunapart és a székház közötti van egy gyönyörű nagy klassz, ahol egyéb rendezvények is vannak. Ó, például tavaly a halászti főzés is volt, és itt egy nagyon nagy zöld füves pat van, ahol tudunk tornázni, elférünk mindannyian, hiszen 50-en vagyunk a táborban.
2: Na, ez lett volna a másik kérdés, hogy hányan vagytok, és mekkora gyerekek vannak jelenleg a táborban?
4: Vegyesen vannak, 14 éves korig, egészen 5 éves kortól.
2: Oké, és aha, hogy fog felépülni egyébként a hét? Milyen programjaitok lesznek?
4: Nagyon sok programot próbáltunk összerakni, sikerült is, ugye igyekeztünk a meleggel, nyáron azért belefutottunk, a nagy meleg most, hogy változtatunk el ezt a programokon. De most lesz majd pillangóház, fogunk menni pénteken például, lesz egy mozin csütörtökön délután, és akkor lesz egy bemutató a természetről, meg a vadállatokról kedden, a többi napon pedig reméljük, hogy horgászni fogunk minden nap.
3: Hú, jó sűrű lesz a program.
4: Persze lesznek még ilyen kötözések, szerelések, amikor ugye összerakjuk a horgász szereléseket, mindenki megszeret, hogy a horgászni bemutató a csalizásról.
2: De jó.
4: Ha látnátok, mindenki gyönyörűen forgatja a fejét.
3: Ez biztos. Hát
2: egyébként, hogy megsukhatjuk, hogy majd Betty fogja látni, igen, mert hogy az a terv, hogy majd szerdán meglátogat titeket, mint rádiós a Sziget Szelet műsorába, én meg valószínűleg, mint civil a kislányommal délután.
3: De fogjuk látni majd az elén.
4: Nagyon igen. Szeretettel várunk titeket is.
2: Köszönjük, mert hogy köszönjük. Egész napos a tábor, vagy hogy működik ez? Ott lehet igen, aludni, igen. Egész napos, napközi is, mesélj erről egy picit.
4: Napközi is, és bentalvós jelleggel is működünk most, mert vannak ugye Pest megyéből, akik messzebbről érkeztek, Dunakeszi, Vác, például Nagykőrösről, és akkor ők itt alszanak éjszaka velünk, aztán a többsége pedig hazamegy este 5 óra, 6 óra után reggel érkezik újra Félimax környékén.
3: És teljesen kezdők is jelentkezhettek? Tehát nem volt kitétel az, hogy
4: van,
3: előtte?
4: Van, most nagyon jó, mert elég sok kezdőnk van. Akik most jöttek az utolsó hétre, még az iskola előtt.
3: Most ismerkednek.
4: Igen.
2: Uh-huh. Egyébként mennyire szívesen, most ez egy furcsa kérdés, de maradnak ott bátran a gyerekek, főleg akik mondjuk először táboroznak. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye mi is már beszélgettünk róla, hogy majd a kislányomat szeretném, de még egy picit korainak érzem, esetleg jövőre, ugye ő most lesz 5 éves. Szóval, hogy mennyire maradnak ott bátran és szívesen? Masszírozni? Mi van?
4: Van Gábor bácsi a derekát masszírozni. A gyerekek is derék masszírozás.
2: És még mindig a horgásztáborról beszélgetünk.
4: Még mindig a horgásztábor, hátot teszik a kezüket, és masszírozzák a saját kezükkel.
2: Na, azt én is csinálom addig itt, én is masszírozom a csípőmet.
4: Jól csinálom, most éppen ütögeti egy kicsit a Gábor bácsi a hátát, hogy gondolom ezt azért csinálja a Gábor bácsi, hogy a vérkeringést is növelje. Így van, azt mondta pontosan, igen.
2: Nagyon jól mondod akkor. Na szóval, hogy hát mondjuk így, hogy a gyerekeknek ilyen jó programokat szerveztek, meg tulajdonképpen így tényleg elterelitek a figyelmet, ezért könnyen maradnak.
3: Annyira hazamenni.
4: Igyekszünk azért szeretnénk megismertetni velük, hogy ezt ők kell készülni minden napokra, meg a természetre is, meg arra, hogy egészségesen éljünk, és ez a bácsi is bevallom őszintén, nekem is hiányzik, és csinálni kell. Próbáltam már én is, meg fogom is. Mert tényleg jót tesz. Uh-huh. Mindenképpen.
2: Hogy működik egyébként? Kapnak ilyenkor ebédet a gyerekek? Biztosítva van az étkezésük is?
4: Ja igen, azt nem fejeztem be, hogy igen, tehát teljes ellátást kapnak a gyerekek, akik itt tartanak, ők vacsorát is kapnak, reggelit is, a többieket is természetesen reggel, mikor érkeznek, a szendvicssel, ugye tejbe átszathatok, abban a pehelyel fogadjuk őket.
3: De jó.
4: És ebédnek természetesen van, hát megyünk ebédelni a titkos kedve, na ez a reklám helye volt.
2: Nem baj.
4: Bocsánat, elnézést kérek, de ott nagyon jól főznek ránk, most már bevált, és nagyon finom ételeket készítenek, gyerekeknek ízlik, ugye van spagettitől kezdve, magetti, rántott sajt.
2: Ó, hát szerintem ez a három kombó a legjobb.
3: Azok az ételek, amiket imádnak a gyerekek.
4: Ezt ugye át sem maradhat az igazi paradicsom leves a becsütésztában.
2: Na, ne is mondd most így.
3: Összefutott a nyelszámba.
2: Hát egyrészt, másrészt.
4: Ha jöttök, akkor nektek is jut belőle, mert olyan fél egykor ebédelünk.
2: Köszönjük. Jó, köszönjük. Nem csak megforgattad bennem a kés, mert az az a leves, amit én bárhogy csinálok meg otthon, sose lesz olyan, mint az óvodában, olyan, mint és nem eszi meg a gyerek, sem. És mindig azt mondja, hogy fúj, nem olyan, mint az óviban.
4: Tényleg nagyon jó. Én is így vagyok a paradicsom levessel, de annyira jó menzásra csinálják.
2: A cukor, biztos, hogy igen, a cukor, igen, az... a titka.
4: Igen.
2: Na, beszéljünk egy picit még arról, ha már egyébként, bocsánat, itt tartunk, hogy azért a horgásztábor azért ismeretes nálatok arról, hogy nem csak a horgászatról szól, sőt, a természet szeretetéről. Tavaly emlékszem, hogy siklót is sikerült fognunk már, mint hogy nyilván nem veszélyeztettük az életét. Sőt, tavaly emlékszem, hogy azt hiszem, hogy egy hattyú is megsérült. Rajta is segítettetek, szóval, hogy sok mindenről szól ez a tábor, azon túl, hogy megtanulnak horgászni.
4: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Őzekről, rókáról, fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni. Tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
2: Ja, hogy mentek majd a pillangóhoz? Igen, azt lemaradtam az előtt. De jó, igen, tök igen. Jó. Na, beszéljünk egy picit a jövőről, az őszről, hiszen ugye úgy konferáltuk, hogy ez a nyári szezonban az utolsó tábor, de mire lehet számítani ősszel, akkor is várjátok-e a gyerekeket, meg majd a vizsgákról is, mert láttuk, hogy arról is raktatok ki friss posztokat.
4: Igen, folyamatosan zajlanak a horgászvizsgák, és nem csak az elmaradt horgászvizsgák, akik éppen újra visszatérő horgászok, hát abba hagyták gyerekkoruk után egy picit a horgászat, és most felnőttként a gyerekeikkel visszatérnek, hanem azok a gyerekeknek is, akik betöltik 15. életévüket, nekik már szintén vizsgázniuk, mondjuk azt, hogy kötelező, ők is jönnek vizsgázni, és örömünkre egyre többen vannak, és egyre többen részt vesznek a horgászatokban és meg a rendezvényeinken. Amire nekünk készülni kell, ugye most jön az őszi időszak, horgászversenyek lesznek, a megyében több helyre megyünk majd horgászversenyre, ahol csapathorgászversenyek vannak, egyéni horgászversenyek, ezeket is meghirdetjük minden egyes alkalommal, és erre jöhetnek a horgászaink is, jelentkeztetnek, és jelentkeznek is. Aztán ugye reméljük, hogy részt fogunk venni a helyi egyéb rendezvényeken, ugye lesz itt halászlétfőzés, meg lecsófőző fesztivál, egyebek, ezeken mi szintén részt szoktunk venni. Aztán jön az őszi szünetbe újra tanodák vannak, táborok vannak, szakkört tartunk az iskolába, meglátogatunk más horgászegyesületet, ott tartunk bemutatókat, horgászatokat, jönnek a versenyhorgászok, és velük együtt megyünk, és elviszük a gyereket különböző szavakra, ahol mindenki más módszerrel, mindenféle módszerrel megtanulhat horgászni, és kipróbálhatja a helyi vízhez kötődő különlegességeket is. Aztán jön a karácsony, jön a Mikulás majd, és ugye karácsonykor megint jön majd a nagy-nagy halásztét végésünk, ugye tavaly, ha emlékeztek, ez több mint 1500 adat halásztét osztottunk szét, aki nem akart otthon halásztét végésüket.
2: Igen, emlékszünk meg. Hát az még messze van, addig még mi is ezerszer beszélünk, és mondanánk, hogy addig még sok víz lefolyik a Dunán, legyen is így, mert ha már így fogalmazok, itt lejjebb görgettem a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetsége Facebook oldalán, látom, hogy egyre több videós tartalommal készülsz. Itt például ugye említetted a ráckevei soroksári Dunaágnál történt munkálatokat itt a vízhiányos időszakban. Ezzel kapcsolatban is egyébként ilyenkor úgy szóba kerül a gyerekekkel, hogy mondjuk a víz milyen fontos, meg hogy mi közösen mennyi mindent tehetünk azért, hogy
4: megóvjuk. Erről is szó van, mert ugye, hogyha csak azt veszük alapul, hogy most ugye engedtek le a Dunából közel 20 centit, körülbelül a stéglábáról meg a nádról ezt lehet látni, akkor az befolyásolhatja a horgászatunkat is, mert ugye aznél kisebb eresztéket kell, vagy annyival kisebb vízbe fogunk horgászni.
2: Hoppá, tényleg.
4: Ezt is figyelembe kell venni. Mert a halak elhelyezkedését is befolyásolja
2: Igen, a vízszint. Egyébként tényleg azt kell, hogy megmondjam, hogy minden mindennel összefügg. Abszolút. Annyira durva tényleg, hogy van egy ilyen országos helyzet, és akkor ez a horgásztáborra is amúgy hatással van, igen, hogy akkor hogy horgásztanak. Na, megy még ott a tai chi, vagy csikung, vagy mi volt?
4: Bácsi most éppen kezüket, fejük fölött összekulcsolják, és törzshajítás van jobbra-balra.
2: Aha, kipróbáltuk
3: itt mestilárul mindjárt itt tornázni.
4: Megengedik, hogy visszatérek egy picit a vízhez még.
2: Igen.
4: Mert ugye nagyon sokat számít, és a gyerekek, és nagyon jó tapasztalataim voltak most az elmúlt hetekben, hogy mindenki kicsit pozitívan fogta ezt föl, és mindenki próbált segíteni, és nagyon jó, hogy ilyen összefogások is lettek, mert azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg nagy szárazság van, és Pest megyében legalább 5 olyan helyet tudok felsorolni, ahol olyan probléma volt, hogy kiszáradtak a tavak. Uh-huh. Ugye a halak sajnos elpusztultak. Ezeket is meg kell tanulni a gyerekeknek, meg ezzel együtt kell érni, de nagyon sok egyesületet segített a másiknak abban, hogy most éppen le kellett halászniuk, vagy próbáltak szivattyúkat szerezni, hogy töltsenek föl tavakat vízzel. De nagyon sok összefogást és nagyon pozitívan tapasztaltam meg.
2: Igen, hát nyilván erről is szó kell, hogy ez sem. Meg, amiről még így a végén beszéljünk, hogy azért nem egyedül vagy ott a gyerekekkel, emeljük ki a kollégákat, jó, hogy kik azok, akik én neked segítenek.
4: Nagyon-nagyon jó kollégákkal dolgozom, Ildikóval is, a Henivel is, meg tényleg név nélkül közvetlen kollégákról beszéltem most, de név nélkül nagyon sok segítőnk van, de mondhatnám a nevüket is végig, tehát nagyon sokan segítenek.
2: Szülők is egyébként van, hogy be tudnak...
4: Szülők is segítenek, akik szintén horgásznak, és visszatértek a horgászhoz.
2: De jó, nagyon jó.
4: Jó.
2: Na, hát én...
4: Szerben Betivel találkozunk, őket is be fogjuk tudni mutatni. Tehát nagyon jó, hogy lehet számítani rájuk.
2: Mert szuper.
4: Mi nem tudnak megoldani, én sem. Én csak a szervezésben tudok segíteni, de mindent megoldani nem fogok tudni én sem. De segítenek, hál' Istennek a segítők.
2: Szuper. Na, hát ha eljutunk ma a kislányommal, akkor majd holnap reggel mi is beszámolunk, hogy
4: igen,
2: milyen...
4: Te vannak diák segítőink, ugye? Aha. Nekik van előírás a
2: igen.
4: Diák közmunkára, és ők itt vannak, és a közösségi szolgálatot itt tudják teljesíteni állunk, és nagyon ügyes fiúk, lányok érkeztek.
2: Ennél jó közösségi munka egyébként, igen, ott a vízparton. Hát nagyon szépen köszönjük Dolhai Andrásnak, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének elnökének, vezetőjének, és akkor a hétre még jó táborozást, meg jó időt kívánunk nektek.
4: Így van. Nagyon köszönjük nektek, is szép napot kívánunk, mi pedig folytatjuk tovább a tornát.
2: Helyes, te is állj be egy kicsit, jó? Te is mozgasd át
3: magad. Így lesz, így lesz.
2: Szia.
4: Sziasztok.
2: Na, egy jó kis horgásztábor, egyébként a Szigetszent Miklóson a május 1 sétányon táboroznak, úgyhogy ha arra felé mentek, akkor vigyázzatok ti is a gyerekekre, meg akár álljatok be ti is horgászni, de csak akkor, ha van engedélyetek hozzá.
3: Így van.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Perticsné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szent Miklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szent Miklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
7: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
6: Egész évben elérhetők a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végeznek. Kiemelte, hogy a Gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
7: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanállom nincs ilyen, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka, nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
6: Óvodapedagógust keres a Sziget-Szentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda. Az intézmény 2022. októberében nyitotta meg kapuit, jelenleg 4 csoportban működik. Az óvoda tágas csoportszobákkal, nagy udvarral, tornateremmel és a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges korszerű eszközökkel rendelkezik. A meghirdetett állást a fényképes önéletrajzzal lehet jelentkezni elektronikus úton az iroda@hajnalcsillag2022.hu e-mail címen, vagy postai úton az intézmény címére megküldött levélben. Az óvoda címe Sziget-Szentmiklós Rákóczi utca 64/B. A munkakörrel kapcsolatos további részletek az intézmény hivatalos felületein olvashatók. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németi. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig Retro Disco zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
8: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10:30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
0: Sporthíreink.
6: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7-en voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozón nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a háromból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
9: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukban. 7-en voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok. Nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg itt, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem, az érződött. Tegnap játszottuk az Óbudai Kaszásoknál, ugye a másodosztályú csapat, illetve a finn légiósunk megérkezett már 2 napja. Ott is ugyanezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
0: Időjárás.
6: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14:10 és 15:50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Mediball nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegy jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
2: Ez továbbra is a Sűs Felnap, az ébresztő műsorunk. Szép napot kívánunk mindenkinek a mikrofonok mögött. Somogyi Betty
3: és Bredák Szandi, sziasztok!
2: És ismét egy nagyon jó kis hétvégi rendezvényről, eseményről beszélgetünk, mert hogy megint lesz ponton, méghozzá a Szigetszentmiklósi úszólápon a Sétány Tenisz és Bisztró szervezésében, és itt van velünk Kis Roland, a bisztrónak a tulajdonosa. Szia, Olé. Köszöntünk! És láthatok is minket, igen, ezt hozzátenném, mert hogy videós formában is élőben közvetítjük a beszélgetést a Laki Egy Rádió közösségi felületein.
3: Betty, még mielőtt kérdezed Rolandot, hogy mi is ez az esemény, meg minden, milyen neked ide visszatérni, mert azért azt áruljuk már el a hallgatóknak, ha esetleg ismerős, igen, Roland valahonnan, hogy azért ugye te itt kollégánk voltál egy ideig.
4: Fú, régebben jobban bírtam a reggelket.
3: Reggel?
2: Ez a 9 óra is nehéz volt. Régen nem voltok
4: egész, hogy hajnalba itoljátok, az egész elégevesztőtet.
3: Igen, amikor így bejönnek a kollégák délután, vagy nem tudom, ilyen dél körül, és akkor így mondják, hogy jó reggelt, és így nézünk rá, hogy tudod, mikor volt. Tehát főleg Betty két óvodás gyerekkel, és hajnalok.
2: Hát én itt vagyok, igen, már bőven 6:30 előtt.
3: Na, de Roland kicsit nosztalgiázik. Na, de nem ezért.
4: Felborult azért az éjszakázás, vendéglátás.
2: Ja, jó, hát mondjuk az meg megint egy másik vonal, igen. Na, volt már ugye egy ponton a nyáron, ami hát óriási siker lett, ugye itt Szigetszentmiklóson, tanösvénynél. Mivel készültök most hétvégén? Lesz-e valami változás az előzőhöz képest?
4: Hát olyan szempontból azért változás lesz, hogy picit azért átvariáltuk a setupot, hogy úgy mondjam, mert legutóbb azért kim voltunk egy víz közepén. Ugye azt találtuk, igazából ez egy ilyen tök adhok jelleggel, kim voltunk ispanokkal a vízen egy pár héttel ezelőtt, így 4-5 hajóval összekötöttük magunkat, és ja, zenét hallgattunk, el voltunk, beszélgettünk, és akkor kitaláltuk, hogy basszus, ez egy tök jó dolog így itt lenni a vízen, zenét hallgatni, csatlakoznak emberek, jönnek a szaposok, mindenki jól érzi magát, csináljunk egy ilyen eventet egy nagyobban. És akkor kivittünk egy nagy ponton jut a víz közepére, és igazából ez volt legutóbb. Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy most picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Szigetszentmiklósi hajókikötőbe a felszerelést, így a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat száppal, kajakkal, hajóval. De aztán aki egy matraccal jön, azt viszont meg kívom egy italra.
2: Akkor az elég merész az a matrac.
3: Igen, ugye úgy található meg egyébként az esemény, hogy ponton part 2, 0829, Sétány, Tenisz és Bisztró, és ugye szombaton lesz, tehát dél és este 8:30 között, tehát hogy már délben déltől, kezdtek, ja, ebédidőben.
4: Déltől elkezdjük, és onnantól kezdve folyamatos lötyögés. Múltkor azért a zenei irányzatot nem azt mondom, hogy túltoltuk, de hogy mondjam, most lehet, hogy egy picit visszafogottabb lesz. Nagyon jól indult, csak amivel indult legutóbb, lehet, hogy azzal kellett volna zárni. Oh. Hogy úgy mondjam, picit túllőttük magunkat, de nem tudtuk nagyjából, hogy mire lehet számítani, mi lesz a hangulat. Mi csak így belőttük valamit, így, ami az elképzelésünkben, vagy a fejünkben volt, hogy nagyjából ez így hogy kéne, hogy kinézzen. És az előző esemény megmutatta, hogy oké, picit chill, picit visszább, inkább R&B, kicsi regi, pici ragaton, kicsit ilyen nyugodtabb.
2: Nem csapatjátok már délben annyira,
4: nem,
2: igen.
4: Nem, és akkor így este felé át fogunk menni azért kicsit ilyen afrohouse-osabb vonalba.
3: De... Nekem, amikor ilyen sztorit hallok, nekem mindig a Project X című film jut eszembe, nem tudom, ezt láttátok.
2: Igen.
4: Egyébként bennünk is volt egy ilyen az előző esemény.
3: Nem tudtátok, hogy mennyi jönnek?
4: Nem tudtuk, és ugye nagyjából a hajósoknak nagyon nincs, tehát hogy mondjam, a ráckevei lámpás vagy lampionos felvonuláson kívül nagyon nincs nekik programuk és lehetőségük így összegyűlni. Ezért se tudtuk, hogy nagyjából mire kell számítani. Nagyon jó kampányt csináltunk neki, meg promót. Egyébként így is egy csomóan lemaradtak róla, szóval nem tudom, hogy például most mire lehet számítani, mert kimentek az utómunkák, vagy a képek, meg a videók, és mindenkit, hogy basszus, erről lemaradtam, ez mikor lesz a következő?
2: Igen, sok
4: lehet, hogy most még többen lesznek, de legutóbb tényleg nem lehetett tudni, olyan sztorikat hallottunk, hogy voltak brigádok, azt írtak, hogy Nagymarosról jönnek jetskikkel.
3: Azt a mindenit.
4: Valaki tiszatóról húzta át a hajót. Tehát, hogy így ilyen...
3: Szürreális.
2: Bejutott a híretek azért itt ország szerte több felé.
4: Úristen, és elkezdtünk parázni, hogy lehet, hogy ilyen kezelhetetlenül sokan leszünk. De hál' Istennek nem, és tök flottul lement, és megtelt a meder, és olyan jó volt ránézni az egészre. Mindenki jött ki a kikötőbe, kint is nézelődtek. hogy mi ez itt, és egyébként ezért is jó lesz most, hogy kint leszünk a kikötőben, egy csomóan csatlakoztak volna csak egy pici időre is akár, uh-huh. a szárazföldről, meg így picit így belecsöppentek volna ebbe a hangulatba, hogy milyen ennek a közepén lenni, hogy ez milyen, és azért ebből a szempontból talán jobb döntés.
3: Igen, mondom. Az egy kicsit kötöttebb volt. Na és pont erre akartam kitérni, hogy akkor jól értem tulajdonképpen, hogy ez most szárazföldi, de ott a vízparton, mert hogy úgy fogalmaztok itt az eseményben, hogy tulajdonképpen egy lebegő mini fesztivál.
4: Igen, igen. Aha, hát mert végül is mindenki, aki csatlakozik, ez elsősorban a vizen nem tudom, csatlakozó emberekről szól. Tehát, hogy most az, hogy a szervíz az hol van, és hol lehet italt kérni. Eddig ugye a pontonhajóhoz kötöttek ki a hajóval, hogy kérjenek pár koktélt, most a kikötőhöz
2: fognak kikötőhöz, igen.
4: Tehát kvázi csak a szervíznek a pontja változik, de mondom, ez nekünk is jobb, mert tényleg rohangáltunk mindennel, kettő karton sörrel, meg a jéggel, meg tehát a legutóbbi esemény nekünk olyan szempontból, legalábbis részemre, annyira olyan szinten tönkre lett tejtéve, hogy folyamatosan kiberohangáltam, kibe hajok emberek, fotós, videós, a másik DJ, neki a spanya, tehát így folyamatosan. Folyamatosan ingáztunk, és azért az tönkre vágott minket.
3: Jó, hát de azért elsőre mindig az egy ilyen
2: az egy ilyen tanuló tézis valahol, igen, hogy akkor hogy legyen mondjuk legközelebb.
3: És még így is egyébként tök jól sikerült. Na de hogy kell ezt elképzelni? Itt mondtál több stílus, zenei stílus, tehát lesz DJ, lesz étel, ital, ráadásul egyébként nincs belépő, azt is írod.
4: Igen. Az első rendezvényt meg akartuk tolni, azért is kollaboltunk egyébként több arccal, a kazalos srácok jöttek, DJ-zni, ők egy pesti ilyen társulat, csinálnak este mindenféle bulikat, meg kis beszélgetős műsorokat szintén. Úgyhogy most egy picit ezt is átvariáltuk, most csak így spanok, meg barátok zenélnek. Tehát ugye ezt nem gondoljuk ezt annyira túl, mint legutóbb, mert legutóbb nagyon meg akartuk mutatni, meg mindenki jöjjön, meg a drónos, meg a videós, meg a fotós, tehát nagyon legyen ez prezentálva és megmutatva, hogy mit tud ez lenni. Most azért nem toljuk ezt ennyire túl, és
2: kicsit lájtosabb
4: lesz. Kicsit lájtosabb, barátiasabb, családiasabb, tehát hogy
2: ja. De lehet bármikor csatlakozni, mert oké, délben kezdődik, de egyébként a délután folyamán persze, akármikor lehet becsatlakozni hozzátok.
4: Hogyne, mondod, tehát valaki jön a kikötőről, kisétál a múlóra, az csop be, és csatlakozni kell, tehát hogy így mindenki jöjjön.
3: Na jó, hát beszéljünk már egy picit arról, mert ez így tényleg nagyon jól hangzik nekünk, akik mondjuk oda megyünk szórakozni, de nem tudom, hogy mit szólnak mondjuk ehhez. Erről beszélni kell, ugye azért akik a víz közelben szeretnek lenni, ők többnyire azért szeretnek, mert csend van, és akkor ott a természet lágyöle, meg ugye azért ott vannak lakók is, hogy ezt hogy logisztikázod így ki, hogy jusson is, maradjon is, hogy mind a két félnek, aki szórakozni szeretne, meg aki mondjuk kikapcsolódni megy oda csendben, mind a ketten jól érezik magukat.
4: Szerintem azért jut is és marad is. Tehát, hogy azért nincs ez minden nap, nincs ez minden héten, szerintem azért ezt meg lehet érteni. Én elhiszem, hogy nagyon sok ember szemét szúrja az, hogy itt kultúra van és élet van, és nem ez van hozzászokva. Azért itt volt egy 20 vagy 25 év, de lehet, hogy több vagy régebb óta bomlasztják, vagy írtják szisztematikusan a kultúrát a környéken.
3: Így
4: érzem. De én így érzem, igen, és én ezt is személyes küldetésemnek érzem, igen, az, hogy ez ne legyen tovább egy alvóváros. És volt eleget alvóváros, és volt eleget az, hogy itt nincs semmi, meg ne csináljunk semmit, abból baj úgy sincsen, tehát ez a mentalitás konkrétan. Én nem szeretném ezt. Tehát én szeretném, ha kultúra lenne, szeretném, ha élet lenne, szeretném, ha zenés programok lennének, szeretném, ha vízi élet lenne, mert egyébként meg minden adott hozzá. Tehát konkrétan
3: ha már itt vagyunk a Dunaparton,
4: konkrétan igen. Körülöttünk mindenki szárad. Az egyetlen 70 km-es szakaszon, mert van víz, az jelenleg a Kis-Duna, azt innen is lapátolják át a Nagy-Dunába. És semmilyen szinten nincs kihasználva az, hogy egyébként ez önmagában lehetne egy desztináció.
3: Abszolút, igen. Egyébként most az jutott eszem, annyira összecseng, ugye, hogy a halászkertes dokumentumfilmet ti is levetítettétek, te magad szerepelsz ugye a filmben, amit nem olyan régen készítettek el, és mutattak be a Nádasdy Filmszínházban, de nálatok is, hogy ugye a halászkert egykor egy, ha nem teljesen ugyanilyen, de egy valamilyen szinten hasonló célra volt.
2: Egy ugyanilyen, egy szórakozási lehetőség volt.
3: Igen, illetve én láttam a dokumentumfilmet, és hát nekem azért úgy átjött az a, hát nem is annyira burkolt üzenet, hogy nagyon szükség van egy ilyenre szigetre.
2: Igen, ezt beszéltük is korábban.
4: Ezt továbbra is tartom, most nem tudom, hányan lakunk itt,
2: 42 000 körül már, igen.
4: Konkrétan egy ekkora városban olyan típusú hely, mint amit én csinálok, vagy mint amilyen a bisztró, a kéne még 2-3 alsó hang Alsóban.
2: Mert hogy azért ez egy elég nagy város.
4: Mert hogy ez egy nagy város egyébként, és szükség lenne még ilyen helyekre. És ez senki ne konkurenciaként fogja fel, hanem egy közösségként, akik karöltve csinálnak közösen jó dolgokat, eseményeket, programsorozatokat, és kultúrát. Erről kéne, hogy szóljon.
3: Igen, nem tudom, még hány szorugok beléd itt az asztal alatt, bocsánat,
2: itt ismerkedem. Közben itt rúgdossáltak ennyit.
3: Igen, itt ismerkedünk, közben túl közel vagyunk egymáshoz. Figyelj csak, visszatérve egy kicsit az eseményre és a vízi részére, hajóbérlési lehetőség is van?
4: Igen, ezt tavaly óta készítjük, és akkor idén elindultunk vele tavasszal. Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajó, ilyen kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó, igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni, 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 főjön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 óra alatt be lehet járni a környéket. Jó, lehet, hogy nem megy ez ember ráckevére, de a Szigetcsépi strandra megy.
2: Igen, már volt. Igen, itt a környéken azért lehet.
4: És gyönyörű, és szép, és jó a víz.
2: És bármikor lehet a hajót bérelni? Tehát így egyébként az nincs így megkötve hétköznapokban, hétvégén.
4: Hát azért szeretjük, ha előre tudunk róla.
2: Nyilván igen, tehát azért szóljanak.
4: A logisztikai szempontból rosszabb, hogyha megjelennek, hogy akkor mi most szeretnénk.
2: Nyilván igen. De hogy van lehetőség hétköznap, meg hétvégén is.
4: Igen.
3: Remélem nem haragszol, hogy így behozom így adásban, élő adásban, amit itt mikrofonon kívül mondtál, de annyira tetszett, amit mondtál, hogy olyan érdekes ez, hogy itt nőttél fel, mindig is itt volt a tanösvény, a vízpart, de hogy valahogy most érkeztél el oda az életed szakaszában, hogy ezt úgy értékelt, hogy még valami jót is kihoz belőle.
4: Emlékszem egyébként azt, hogy mindig voltak élményeim a vízzel, meg a hajózással kapcsolatban, és ez mindig ilyen borzasztó élmények volt. Elindultunk valahova egy ilyen lélekvesztővel, egy ilyen faradékkal, és így beköpte a gyertyát, nem indult el, ott ültünk hatan a csónakba, 5 perc múlva visszafordultunk, és így teltek el egyébként 10x évek, hogy jó, hát ez ilyen. És ez amúgy megváltozott, és kimentem, és mellett más is belepillantottam, és egyébként mondjuk tavaly, nem is tudom, talán májusig úgy voltam vele, hogy egyébként nincs nagyon semmi, ami úgy ide költ, ha nem lenne a bisztró, és nem lenne, nem lennék ekkora lokálpatrióta, akkor egyébként tök szívesen lehúznék az őrségbe, és nyitnék ott valami kis cuki éttermet. Tehát, hogy így. És amikor kikerültem a vízre, akkor így, úristen, ez ilyen?
2: Igen, is lehet.
4: Ez eddig is itt volt, 26 éve élek, ez eddig is ilyen volt, és eddig is olyan élet, akkora egy külön univerzum, ami ott a vízen van, a hajósok, meg a mindennel pár. Tehát, hogy fú, zseniális. Le se tudom írni egyébként, hogy mennyire gyönyörű és csodálatos.
3: Meg egyébként folyamatosan ugye fel is újítják, tehát történnek ilyen jellegű beruházások is. Engem nagyon érdekel még így a végére, arról még nem beszéltünk, hogy mit lehet majd ott enni.
4: Hát igazából az étel az a bisztró. Tehát oda be kell jönni, de ezt legutóbb is így csinálták. Van egy ilyen kis táblánk innen a vízen, egyébként a filmben pont beszéltem róla. Ezek a tavalyi felvételek, és vicces volt, mert tavaly beszéltem róla, és most jutottunk el oda, hogy kikerüljön az a tábla. A vízre, de picit sűrűbe voltunk. Úgyhogy ez most a kín van, és akkor onnan jönnek, ott be lehet egyébként szkennelni telefonon a QR-kódot a vízről.
3: Jó, de mondj meg legalább kétféle
4: ételt.
2: Hát a hamburger biztos.
4: A smashburger, lángos, ezek így bestsellerek, tehát ezek azért szeretik. És tök jó, hogy szeretik, ezt most elmondtam, mert azt, hogy ennyire szeretik az emberek ezt a két ételt, az lehetőséget terem nekünk arra, hogy kreatívkodjunk és kísérletezzünk, és bontogassuk a gasztronómiai szárnyúinkat, szóval. Lehet más dolgokat is enni, van egy változó étlapunk, ami azért sokszor változik, meg variálunk rajta, meg tesztelgetünk dolgokat, úgyhogy nem lövök le semmit, nagyon jó kis ételeink vannak, gyertek és kóstoljátok meg őket.
3: Legyen, így mondanám, hogy legyen ez a zárszó, de még csak annyi a végére, hogy most ezt felfoghatjuk egy ilyen szezonzáró bulinak is, mert hogy azért most már itt van a nyakunkon az
4: ősz. Hivatalosan lehet ez a szezonzáró, igen, még nyárzáró. De hát azért még vagyunk, tehát hogy még csinálgatjuk.
2: Hát meg ti nyitva vagytok, persze, télen is végig, igen, ezt
4: ugye januárban lesz egy pici leállás, de egyébként vagyunk, leszünk végig minden nap továbbra is, úgyhogy mi azért október végéig számoljuk a szezont. Nálunk addig van a szezon, amíg az italpult, de nem zár ki. Azt, amikor bemegyünk, utána jön a téli szezon.
3: Ennek forradból is van, meg
2: kutkozósabb időszak, igen.
4: És nagyon szeretnék korcsi a pályát egyébként, csak hogy ez is a
2: előtt. Egyébként szerintem az is nagyon menne, azért. Az biztos, igen, kocsizni szeretnek az emberek.
4: Ezt mondom már évek óta mindenkinek, hogy nagyon nem áll, körülöttünk mindenhol van.
3: Hát a kék tóra szoktak azért csak megvédem, annyi, amit a szoktak kirakni valami kocsolya pályát.
4: 10 éve nem volt, igen. Tényleg? Nincs pénz a városban, igen.
3: Na jó, meglátjuk. Akkor végre megtanulok, lesz miért megtanulnom korcsolyázni.
2: Ja tényleg, mert te nem tudsz. Én sem nagyon jól, de kicsit. Azért igen. Köszönjük
4: szépen. Hogy bízunk benne, hogy befagy megint a Duna, most akkor lehet.
3: Aj, arra nem merek rámenni, de bízunk
2: hát,
3: benne.
2: Igen, egyébként a Duna az nekem is ilyen, hát azért nem annyira merek. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kis Rolandnak, a Sétány Tenisz és Bistro tulajdonosának, tehát Ponton Part 2 lesz most augusztus 29-én szombaton ingyenesen, úgyhogy menjetek, bulizzatok.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Fotós dekor. Hol is van? Ott van.
6: Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
7: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
6: Uramisten!
7: Talán valami baj van.
6: Nincsen.
7: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
6: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
8: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek Orfűn. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A legfontosabb a korrupciós ügyek felderítése, nyilatkozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint megvannak a jogi feltételek ahhoz, hogy a hivatal szeptember 1-én megkezdje működését. 24 órás rendőri védelme

0: Rendelt el Magyar Péter az MVVH elnökének és a nyomozati elnök helyettesének. A miniszterelnök szerint Unger Anna és Tasnádi Katalin a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkozott. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Tovább nőtt a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Csaknem 600-an vesztették életüket, és mintegy 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Az Európai Unió 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak. Idehaza több segélyszervezetgyűjtést indított. Francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti Gripeneket. A repülőgép Ausztria felett nem létesített kapcsolatot az ausztriai polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti gépek elől lépett a magyar légtérbe, majd a kapcsolat helyreállítása után visszatért Ausztria fölé. A honvédelmi tárca a légtérsértés és légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tett. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranya vármegyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Itt élünk.
2: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
2: FM 107.
3: Szép keddestét, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, szép szombat reggelt, vagy vasárnap estét kívánok a mikrofonnál Mayer Nóra. Ez pedig a Lakihegy Rádió térségi riport műsora az Itt élünk, melyben a Tököli Summerfest programjaira pillantunk egy picit vissza. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál augusztus 18-ától egészen 22-ig 5 napon át gyermekprogramokkal, koncertekkel és esti szórakoztató műsorokkal várta az érdeklődőket. Nem maradt el a népi játszótér, kézműves foglalkozások és sok-sok gyermekkoncert, gyermekelőadások szórakoztatták a legkisebbeket, majd az este a nagyobb zenekaroké, művész csoportoké volt. Augusztus 21-én nemzetiségi gála műsort tartottak a Tököli Summerfest keretében. Erre látogatunk el, illetve pillantunk vissza az előttünk álló szűk egy órában. Most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ahogy azt hallgatóinknak már a műsor felvezetésében is említettem, a helyszín Tököl, hiszen a mögöttünk hagyott héten Tököl is a fesztivál térképen szerepelt, mint ahogy sok-sok éve már, több évtizede. A Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál egyik napján vagyunk most, éppen augusztus 21-én. Már talán látható a vége, de még nagyon sok program van. Itt a háttérből talán kitűnik hallgatóinknak is, hogy javában tart itt a Művelődési Központ és Könyvtár udvarán a gyermekkoncert, amelyen a Csigadó lép fel, majd őket is a későbbiekben megszólaltatjuk, viszont az esemény fő szervezőjével, Halász Lászlóval beszélgetünk a következő percekben, a Művelődési Központ igazgatójával, Tököli Fesztivál igazgatóval. Muszáj megkérdeznem, hogy ilyenkor a szervezők látják-e a végét? Sok minden van még előttünk.
3: Van még előttünk a két nap, de igazából látjuk a végét, és talán azért is kicsit talán szokatlan ez, mert ugye a fesztivál maga egy picit később időpontban kezdődik, és később időpontban fejeződik be, hiszen a hétvégét nem akartuk barlagon hagyni, és így a 15. helyett, vagy 16. helyett 18-án kezdtünk, és 22-án lesz vége az egésznek, aztán a hétvége miatt. És már látható a vége valóban.
2: Hogy bírja a szervező?
3: A szervezőnek muszáj bírnia. Olyan nincs, hogy bírja vagy nem bírja, ilyenkor erőt kell venni magunkon. Pillanatra szabad elhagyni magadat, nem szabad ledőlni napközben, mert az sokkal rosszabb, sajnos egy ilyen szakma.
2: És nem csak mint szervezőként kérdezlek, hanem mint fellépőként is, majd hamarosan így a beszélgetésünk folyamán, hiszen azért hosszú még az este, meg az éjszaka is, ami előttünk áll, és bizonyára sok tököli mulat majd a Koló zenekar zenéjére. Mi várható a mai napon a fesztivál színpadon?
3: A mai napon ugye nemzetiségest, ez a táncpanorámának is betudható nemzetiségest. A táncpanorámák a 4-ről 2-re csökkentettük. Talán a korábbi riportok során elmondtam, hogy már annyira nem érdekes a nagy folklór szenzáció, hiszen mindent látnak az emberek, így hát elmentünk más a kultúra más szegmensei felé, de hát a nem tököli est, a nemzetiség est az minden esetben meg van tartva, hiszen a tököli amatőr csoportok mutatkoznak be, illetőleg a vendégeik, jelesen a Lórévi Szertánc Együttes gyerekcsoportja, a Jantra Bolgár Tánc Együttes, a Szigetúj Falu és Váb Együttes, valamint a testvére együttesünk Belgrádból, a Milomir Petrovics Együttes. Tehát így 5 együttesre tehető a mai fellépőgárda, színes palettát ígér a dolog, és ezt követően a szokásos módon a Rácbál, ami nagyon keresett, nagyon-nagyon vonzó, fiataloknak, középkorosztálynak, idős mindenkinek, és hát ez megtölti a rendezvény sátrat, meg a sátron kívüli területet is.
2: Itt közeledünk 19.30-hoz, amely minden nap a nagy színpadi vagy fesztivál színpadi programoknak a kezdési ideje, így lehet, hogy egy kicsit elébe szaladok a dolgoknak, nem biztos, hogy ilyenkor a fellépő művészeti csoportok vezetőinek van arra idő, hogy beszélgessenek, vagy csak nagyon kevés, így mivel a tököli délszláv együttes vonatkozásában érintettként szóba hozhatlak, hiszen művészeti vezetője vagy az együttesnek, mivel készültek most a fiatalok erre az alkalomra, hány csoportot láthat a közönség?
3: Két utánpótlás csoportot és a felnőtt csoportot láthatja a közönség, és az egyensúlyt megtartva horvát és szerb táncokat adunk elő, szóval nagyon fontos, hogy nem polarizálódtunk, mikor erre esetleg szükség lett volna egyesek szemében legalábbis, hanem, tehát gondolok itt a délszláv válságra, délszláv háborúra. Voltak, akik elvártak tőlünk, én azt mondtam, amit megörököltünk a régi öregektől, egyaránt gyakoroljuk, egyaránt ápoljuk a horvát és a szerb kultúrát, ezt tesszük magyarországi és anyaországbeli vonatkozásban is.
2: Sokszor egy-egy népdal, mert hogy egyébként kórusokról is beszélünk, a Komsie népdalkörről és a tököli Rácz férfi kórusról is, amelynek tagjai fellépnek itt az este folyamán. Sokszor egy dal vagy egy tánc többet mesél, mint egy történet. Művészeti vezetőként ezt hogy látod?
3: Hát már aki ismeri beszéli nyelvet, azok számára nyilvánvaló, és sajnos egyre kevesebben beszélik Rácz nyelvet tökölön, hogy a tökölik rácoknak mondják magukat, a rácokat mondják horvátnak, szerbeknek, teljesen mindegy, ki úgy gondolja, tehát ha nyelvet beszél, akkor igen, mint hogy minden népdal, magyar és egyéb népek népdalai miről szólnak, örömről, bánatról, esküvőről, temetésről, szerelemről, csalódásról, sorolhatnám az okokat, és ez a dalnak a kiteljesedése gyakorlatilag. A népdal mindenről énekel a világszerte. Ez lesz ma is, és ugye tökölön a népdal kultúra, meg a tambura zenekultúra kultúra nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Tudtam az 50-es évekre, amikor a közismert Mió bácsi, a régi tamburás idős bácsi, akitől én magam gyerekként nagyon sokat tanultam, neki már akkor a férfi kórusa egy ilyen több mint kb. 20-25 tagú férfi kórusa volt, akik, én nagyon gyerekfejjel emlékszem rá, gyönyörűen tudtak három szólamban énekelni. Igazi, a szó nemes értelme paraszt hangok voltak, tehát hiszen nem kiművelt hangok voltak ezek, de érezték a stílust, érezték a terceléses stílust, érezték, hogyha valaki megtanította nekik a basszus szólat, akkor annak meg volt a népi három szólam, csak gyönyörűen énekeltek. Tehát ilyen szempontból a tököli tamburazene és népi kórus kultúra, illetve a tánc is nagyon régre nyúlik vissza.
2: Az elmúlt napokat tekintve nézőközönség száma hogy alakult? Jöttek szép számmal? Én úgy láttam, hogy igen.
3: Azt kérdezte tőlem valamelyik nap valaki, hogy meg vagyok elégedve. Hát igen, részben megelégedve sosem vagyok, mert szeretném egész tökölt itt látni, ugye? De nyilván ez fizikai, meg egyéb képtelenség, de némi túlzásra, de mondjuk, hogy meg vagyok elégedve. Teltház volt az első napon, teltház majdnem, tehát egészséges, több mint 3-5 ház volt a második napon, a táncpanorámán. Ugye tegnap olyan nagy műsorok nem voltak. Most az, hogy igazából Szent Istvánra épült a tegnapi műsor, ugye, és ennek az ünnepsége volt különféle dal és prózai betétekkel, a tűzijátékra rengetegen jöttek ki.
2: Sőt, még a környékbeli utcákon is általában így ellepik az emberek, az autók, biciklisek, rolleresek a környéket, és mindenki átcsorog az útszélén, és nézi az eget.
3: Igen, Vérszagra gyűl az évad, ilyenkor 8 óra után már elkezdődik a gyülekedés, aki elhangzott a környék utcákban, és hát élvezik a tűzijátékat, amelyre nem vagyok tűzijátékpárti, de nyilvánvaló meg kell csinálni, és erre is odafigyelünk, hogy minőségi tűzjáték legyen, ne legyen egetrengetően hosszú, inkább velős legyen, tömény legyen, és szép elemekkel. Van egy nagyon jó partnerünk ebben, és ő nagyon-nagyon odafigyel szintén, és nála sem az elsődleges szempont a pénz, hanem az, hogy adjon egy nagyon szép töltető tűzjátékot, és ez minden évben, utóbbi sok-sok évben ez megvalósul.
2: Bizonyára sokan sok szép élménnyel és tűzjáték élményével gazdagodva távoztak a tegnapi napon, augusztus 20-án innen a tököli programokról, viszont mielőtt még beszélnénk egy picit a Kóló zenekar fennállásának 50. évfordulójáról, tartunk egy kis szünetet.
4: I kiss for fun, it's fun to kiss, I use my tongue, let

0: This. Itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár, hiszen a mögöttünk hagyott héten megtartották itt Tökölön is, mint ahogy a térség több településén a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, melynek keretében minden délután a gyerekeké itt a Művelődési Központ udvarán. Augusztus 21-én a Csigadó koncertjét láthatta, hallhatta és lehetett részese a kis közönség. Mellettem pedig a Csigadó, a zenekar két tagja, Varga Noé Veronika és Mihály Csaba áll. Így most már vége a koncertnek. Mennyi energiát vesz ez ilyenkor ki az emberből, vagy inkább tölt fel benneteket?
3: Az az igazság, hogy az utazás, mi szegediek vagyunk, Szegedről jöttünk, az több energiát vesz ki. Mi olyanok vagyunk, mint a pozitív vámpírok, hogy mi ebből töltekezünk a gyerekektől áradó energiákból, a szülők is nagyon jól fogadták, és egyáltalán nem vagyunk fáradtak. Majd ha hazaértünk, letusoltunk, akkor majd fáradtak leszünk, de nem, mi ezt csináljuk, ez az életünk egyik értelme a gyerekeknek játszani.
2: Lehet, hogy néhány szülő hálás nektek most, hiszen ha ti nem is, de a gyerekek valószínűleg elfáradtak, lefáradtak egy kicsit egészségesen. 30 éves múltra tekint vissza a zenekar, és szegediek vagytok. Ez a Csiga mennyire indult? Gyorsan, lassan, és hol tart most az országúton?
3: Megint én beszélek, de majd a Verának is átadom a lehetőséget. Az a 30 év az engem jelent igazából, ugyanis az énekesnőjém pimasz módon sokkal, de sokkal fiatalabbak nálam. Telik az idő, én nem öregszem, énekesnők meg jönnek, mennek, kivétel ők, akik négyen most vannak, ők már nagyon régóta együtt dolgozunk. Nem tudom, hogy indult igazából, mert egyszerűen volt egy előzménye még a 90-es években, akkor mi Szegeden nagyon népszerűek voltunk, aztán lett egy másik elfoglaltságom, 10 év hiány után újra kezdtük, és érdekes módon az óvónénik, műfázigazgatók Szeged környékén emlékeztek a zenekaromra. Az az egyik érdekességünk, vagy különlegeségünk, hogy 99%-ban saját dalokat játszunk, tehát óckodunk, hogy feldolgozásokat csináljunk. Néha egy-két a műsor miatt egy-két dalt így például Csiribiri benne van, de igazából saját dalokat játszunk, és nagyon tetszik a közönségnek, hogy nem azt hallják, amit már esetleg tucatszor másik alkalmakkor. Nehezen indul, de aztán most már önjáró, és igazából ezzel foglalkozunk már szinte, majdnem mondani, professzionális szinten. Jó, mondhatjuk azt, hogy nagyjából?
4: Mondhatjuk, mihez képest, igen. Hát mindenki más háttérből jön így az énekesnők közül is, szóval én például klasszikus ének világából csöppentem be ebbe a gyerekzenekarosdiba. Hány éve? 5-6, nem tudom. Sok, már fogalmam nincs. De igen, nagyon izgalmas, meg nagyon, nagyon szeretjük csinálni, és tudok ahhoz csatlakozni, amit az előbb Csabi is mondott, hogy akármilyen fáradtak legyünk, és akármennyi problémánk legyen, vagy akármennyire ásítozunk az autóba, hogyha fölmegyünk a színpadra, és elhangzik az első, az a bizonyos csigabigás dal, akkor így jön az adrenalin löket, és akkor csak a gyerekek vannak, és csak a színpad, és csak a koncert, és akkor addig nincsen fáradtság. Aztán nem mondom, hogy amikor utána már pakolni kell lefele, akkor ugyanilyen magas az energiaszint, de tényleg nagyon szeretjük ezt csinálni, és mindig jövünk mindenhova.
2: Sokszor mondják azt a manapság, hogy a mai kor gyermeke az nem feltétlenül ugyanaz, mint 20-30-40 évvel ezelőtt egy gyermek. Talán könnyebben leköthető volt évtizedekkel korábban egy gyermek, mint egy mai gyerkőc, hiszen rengeteg inger éri, és nehéz ezekkel az ingerekkel úgymond felvenni a versenyt egy-egy koncert alkalmával. Ti ebből mit tapasztaltok?
4: Én pedagógusként abszolút, igen, ezt aláírom, hogy ez egyébként így van, teljesen más az inger küszöbe a mai gyerekeknek, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit pont mi csinálunk, és amit Csabiék elkezdtek nagyon sok éve felépíteni, ami szerintem még nem is volt nagyon Magyarországon, aki ilyen interaktív műsort csinált, pont az az, ami megfogja a gyerekeket, tehát az, hogy ki lehet jönni a színpadra, hogy akár bábozunk, hogy kapnak a kezükbe hangszert, és hogy minden dalban valamilyen kis feladat van, és valamilyen teendő van, és hogy van egy ilyen mesés kerete az egésznek, azt gondolom, hogy az 30 év múlva, meg 50 év múlva, meg 100 év múlva se lesz elavult, reméljük. Szóval azt gondolom, hogy ez a kulcs, az interaktivitás. Szoktuk mondani, hogy azért vagyunk interaktív gyerekműsor, mert kell hozzá a gyerek is. Mi nem az vagyunk, aki egy kávézóba elzenélgetünk, miközben a gyerekek kiflitesznek, hanem nekünk pont ez a lényeg, hogy a gyerekekkel együtt dolgozunk és alakítjuk a kis műsort.
2: Évtizedekről beszéltünk az előbb, akkor gondolom egyezik a tapasztalat az előbb elhangzottakkal kapcsolatban.
3: Természetesen, pontosan ez a lényeg, hogy amikor mi ezt elkezdtük még egy zenész kollégámmal, pontosan úgy éreztük, hogy ez hiányzik a zenei palettáról, a koncert élményből egy gyerek számára. Ugye egy Halász Judit koncerten eltapsikolunk, elüldögélünk, Kaláka koncerten nézzük, de érdekes hangszerek, de 10 perc után már megunják a gyerekek. És akkor mi kezdtük el igazából, nem akarok nagy szavakat használni, de az Alma együttes előtt mi már 10 évvel korábban mi már ezt az interaktivitást behoztuk a műsorunkba, csak hát mi nem lettünk olyan híresek, mert nem fedezett föl bennünket a Mese TV, vagy ilyesmi, úgyhogy az is sokat számít, de mi nekünk van egy nagyon kialakult bázisunk Szegeden, akik tűzön-vízen keresztül jönnek velünk szegedi koncerteken, de járunk egyébként külföldre, Szlovákiába, Romániába, Vajdaságba, ott is nagyon szeretek. Meg ugye országszerte azért mindenfelé voltunk már, Győrtől kezdve, Nyíregyházán át, Pécs. Tehát azért ismernek valamennyire bennünket az országban, és ez is egy bizonyíték, hogy itt vagyunk most Tökölön, a Summerfesten.
2: Van-e esetleg célközönség? Óvodáskorú gyermekek, kisebbek, nagyobb bacskák? Meddig lehet megszólítani gyermekkoncerttel, ilyen jellegű koncerttel a gyerekeket?
4: Addig, amíg jönnek lelkesen és csinálják a feladatokat, meg élvezik a zenét. Van olyan, amikor elmegyünk már akár iskolába, általános iskolába, és például ott vannak a nagyobb gyerekek a háttérben. Van olyan dolog, amivel meg lehet őket szólítani, de általában nem ők a célközönségünk, tehát inkább a óvodás és annál kisebb korosztály, és még a kisiskolás korosztály, ezek vagyunk általában mi. Mondom, meg tudunk szólítani nagyobb a csigavonatba azért felnőttek is van, hogy beállnak. A tegnapi egyik koncertünkön is például jöttek a felnőttek, nagypapák, nagymamák, mindenki ez a vonatozás, ezt nagyon szeretik, akár a találós kérdésekbe is nyilván be lehet vonni, akár felnőtteket, nagyobb gyerekeket, de elsősorban inkább ez a nullától, hogy mondjam, 11-2-3-4 éves korig, ezek vagyunk mi inkább.
2: Ez a csigavonat merre megy majd a következő időszakban? Most már nyár vége van, sajnos vagy nem sajnos nézőpont kérdése, kezdődik a tanév, a nevelési év, hol találkozhatnak veletek a gyerekek?
3: Ugye most van az időszak, amikor jönnek a telefonálások, óvodákkal kötjük a koncerteket, műfázak ilyenkor keresnek. Ugye ez az augusztus 20, ez a hosszú hétvége, ez most már mindenkit lekötött, mindenki ezzel volt elfoglalva, és ilyenkor kezd el csörögni otthon a telefon. Párom, a feleségem, ő intézi a zenekar dolgait, és akkor szinte 10 percenként veszi fel a telefont, és akkor köti le a koncerteket, vagy nem tudjuk elvállalni, mert már arra le vagyunk kötve, másik időpontot keresni. Úgyhogy hála jó Istennek, azért nem szoktunk panaszkodni, nincs is miért panaszkodni. Megvan az a évi 180-200 koncert körülbelül. Szeptemberben Szegeden a Máltai játszótéren vagyunk, 12-én, 5-én Halászlé Fesztiválon, a Szegedi Partfürdőn, Máltai játszótérnek a szülinapja után Szentesre megyünk, ugyanaznap délután. Most így hirtelen ennyi, ezek vannak lekötve, meg már október 20-21-én a Pilisi óvodákba megyünk, és két nap kell menni, mert annyi gyerek van már szerencsére ott, hogy az októberben van, de most hirtelen ennyit tudok mondani.
2: Tehát a szülőknek feladat, kövessék a közösségi felületeket, igen, weboldalt, és akkor ott értesülhetnek természetesen a koncertekről.
3: Pontosan ezt akartam mondani, Csigadó Gyermekzenekar Facebook oldalán ott mindenről lehet értesülni, van weboldalunk is, csigadó.hu, milyen érdekes, Instagram oldal is, meg minden, úgyhogy ezeken meg lehet minket találni, és követni lehet a működés, a munkásságunkat.
4: Spotify-on is fenn vagyunk, a lényeget el kell mondani. Igen. YouTube-on is van fönt egy csomó dalunk, meg videóklipek is, meg koncertfelvételek is, szóval lehet hallgatni akkor is a zenéinket, amikor éppen nem vagyunk aktívan valamelyik színpadon.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A helyszín továbbra is a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér. A fesztivál színpad mellett társorgunk. Még nem kezdődtek el az augusztus 21-i programok, de ezen az estén is gála várható, még pedig magyar gála, amelyen fellép meg annyi tököli művészeti együttes, táncegyüttesek, valamint énekkarok is, a Tököli Rácz férfi kórus is, mellettem pedig Tágics Péter, a kórusnak az egyik alapító tagja. Mivel készültek erre a mai estére?
3: Még azt igazából majd a Halász úr fogja megmondani, hogy mivel készültünk, mert kettő blokkunk van, amit szoktunk ilyen nagyobb fellépéseknél előadni, mind a kettő 4-5 számból áll. Most ki fog derülni, hogy melyik lesz az a blokk, és akkor megpróbáljuk elénekelni. Tehát azért jöttünk fél hétre, mert arról volt szó, hogy beénekelünk. Még 7:30 van időnk, tehát nincs probléma.
2: Nem hűlnek ki addig a hangszálak sem?
3: Nem, hála Istennek. És akkor amelyikre ráesik a szavazás, azt fogjuk megpróbálni előadni majd.
2: Hány tagot számlál a kórus?
3: Most egyenlőre. Sajnos egy tavaly előtt évben nagyon megcsökkent a létszám, elmentek közülünk odaföl, és az igazából a régi tagok közül volt mind, barátok, és ilyenkor mindig olyan szívhez szóló is. Ha beszél róluk, az ember oda kell figyelni, hogy nehogy elakadjon a hang, mert egy barátunk az otthon van, ő ápolja kedves feleségét, szegénykém, ő azért nem tud jönni, a többiek meg sajnos meghaltak.
2: Ők már a felhők fölött énekelnek együtt.
3: Néznek bennünket, és majd segítenek tapsolni a közönségnek.
2: Mindig felvetődik művészeti csoportoknál, hogy mekkora szükség is lenne arra, hogy legyen utánpótlás, fiatalokban nyitottság. Mit gondol erről? Mik a tapasztalatok?
3: Próbálkozunk ebbe a dologba, de még idáig elég eredménytelen volt, mert ha most a Bataiakkal nem fuzionáltunk volna, akkor igazából még a mi standard létszámunk az 7 fő lenne csak, és ők jönnek át mindig 3 vagy 5-en, attól függ, hogy érnek rá az ottani Muslinca nevezetű kórusból, akik szeretik, inkább jobban rá vannak hangolódva a délszlávra, ők szoktak átjönni ide hozzánk, és akkor megtanulják azt a pár nótát, amivel így föllépünk, aztán kisebb-nagyobb sikerrel már megy nekik, hála Istennek, könny nélkül, és akkor így most valamennyire ki van a létszám, de a fiatalságot akárhogy szeretnénk megszólítani, még idáig nem sikerült rendesen, pedig már volt, hogy elmentünk az egyik vendéglátóipar egységbe, a másikba próbát tartani, 100 voltak, hú de jó, hú de szép, hú de gyertek gyerekek, csütörtökön próba, hát sajnos nem értek oda a próbára. Ennek a nagy többsége az azért van egyébként, mert félnek a nyilvánosságtól. Fél fölmenni a színpadra, mondom, gyere föl velem, karolj belém, és akkor el van intézve, de...
2: Önnek sosem volt lámpaláza?
3: Soha, hála Istennek.
2: Alkati kérdés?
3: Gyerekkorom óta soha nem volt. Én óvodában is rengeteget felléptem, iskolába is, táncot is, verset is, mindent, úgyhogy soha nem volt ilyen problémám.
2: Mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, itt azért volt egy pici fejszámolás, hogy tulajdonképpen hány éves múltra is tekint vissza a férfi kórus.
3: Hát a férfi kórus az azt mondja, hogy a zenekar az 50, a kólózenekar, és a kórus az valamikor előttük alakult egy 4 vagy 5 évvel, úgyhogy olyan 54-55 éves. A táncegyüttes meg már elmúlt 60.
2: Mindig fontos az, hogyha a nemzetiségi hagyományokat egy-egy településen jól tudják éltetni. Mit gondol erről, milyen szintere lehet ennek a fajta törekvésnek, ha van ilyen, mondjuk egy ilyen nemzetközi fesztivál?
3: Én azt gondolom, hogy nekünk, akik ezt most csináljuk, ha ez a csapat, ha nem lesz, akkor ez sajnos megszűnik, mint a Timár szakma. Ez a legnagyobb baj. Tehát lehetnek itt fesztiválok, mehetünk országos versenyekre fellépni, mert nem egy, nem kétszer voltunk és megnyertük. De ha nem lesz fiatal utánpótlás, nem csak nálunk, ez a svábokra is igaz, meg a komsiére is, akkor itt én azt mondom, hogy egy 10 éven belül nem lesz belőle semmi, hogyha ez így marad. És ez nagyon nagy baj, hogy a hagyományőrzés nem fogja csinálni ilyen téren senki. Lehet, hogy pici táncosok fognak táncolni még, lehet, hogy azok felnőnek, és megmarad belőlük egy pár magnak, de a nyelvet már sokkal kevesebben beszélik, mint azelőtt. Az anyanyelvi szintről ne is beszéljünk, mert már szégyellem magam, de már anyanyelvi szinten már én sem tudok 90%-ot értek, 15-öt tudok beszélni.
2: Ez is több, mint a semmi. Nyilvánvalóan kopik az ember tudása, hogyha nincs kivel gyakorolnia.
3: Most ugye itt van nekünk, minden csütörtökön találkozunk, és akkor próbálunk pár szót váltani szerbül is, meg horvátul is, de az kevés ahhoz, hogy az az igazság, hogy amikor minden évben kijártunk Szerbiába, meg Horvátországba fellépésekre, akkor az ugye a napi konyhanyelvet az könnyebben átvette az ember, és könnyebben itthon tudta egy darabig kamatoztatni, de azt nem volt utánpótlás belőle itthon, csak ugye minden csütörtökön, és az karcsú hozzá, mind a minaret.
2: Érdekes dolog, amit az előbb mondott, hogy vannak gyerekek, fiatalok, akik táncolnak. Rengetegen vannak, de valahol a tánc és az ének kéz a kézben jár. Talán, ha aki táncol, az előbb-utóbb így vagy úgy megismerkedik nemzetiségi dalokkal, énekekkel.
3: Az igaz. Csak nem kórusba fogják énekelni, hanem az ő kis tánc rendjükbe beillesztik, és a táncosokkal együtt fogják énekelni. Az is nagyon szép, hogyha a táncosoknak fiúk meg a lányok énekelnek és mosolyognak. Az egy szenzációs. Az egy olyan előadás, hogy az mindenhol mindenkinek tetszik. De az a bajom nekem, hogy az énekar részéről,
2: műfaj,
3: ha nem lesz további növekedés az utánpótlásból, akkor mondom, szerintem maximum 10 év.
2: Ez a beszélgetés most, és gondolom még sok ilyen beszélgetés, akkor felhívás keringőre, fiatalok, tessék jelentkezni, bekopogtatni csütörtökön a próbákra.
3: Akárhol találkozunk a fiatalokkal, én mindig mondom nekik, gyertek gyerekek, tehát a magyar nótából kb. 400-at ismer a kórus. A szerbekből meg a horvátokból van egy olyan 80-90, amit el tudunk énekelni. Ebből van olyan 15-20, amit általában a kórus blokkonként, 2-3 blokkonként el szokott énekelni egy ilyen nagyobb megmozdulásnál. Most itt ugye az a cél, azt mondta a vezetőnk, hogy itt lehet egy olyan 5-6 percet énekelni, az annyit jelent, hogy 3 dal, vagy lehet, hogy 4, a rövidebbeket választunk, majd ő kiválasztja, és akkor elénekeljük. Egy népdal itt Tökölön is, Baranyába is, meg Tolnába is, teljesen más szájízzel, más hangízzel éneklik, és más érzéssel éneklik. Ez ugyanez Erdély például, az erdélyi magyaroknál. Tehát mi, amikor kimegyünk, én nem, akárhova elmegyünk, én nem tudok úgy bemenni egy vendéglátója perepcsékbe, ahol mondjuk zene van, hogy mindjárt egy 2-3 nótát el ne énekeljünk. Én szeretek énekelni, nem csak én, az összes többi is. Ha csapatosan megyünk, akkor megcsinálunk mindig egy harmadik félidőt is a fellépés után, mert akkor ott maradunk, és akkor énekelünk, csinálunk egy kis hangulatot. Mindenki szereti a csapatból ezt a mulatos fajtát. Ebben a szintben is, hogy fellépünk, a harmadik félidő szintben is, ott meg pláne. Ott már jön bele egy kis magyar, ott már jön bele egy kis horvát, kis bunyavász, egy kis szerb.
2: Most nincs más hátra, mint készülnek az estére, beéneklés.
3: Most először beívás van egy korty, hogy a hangszálak ne száradjanak ki teljesen, és akkor a beéneklést azt utána megcsináljuk.
2: Kell még kézést, lábtörést kívánom?
3: Hát köszönjük
2: ennyi
3: szépen.
2: Idő után?
3: Köszönjük szépen, nem, de reméljük, hogy most ezt az akadályt simán tudjuk venni, megugorjuk, én azt gondolom. Jason.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A helyszín továbbra is a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál tököli programjai. Már meg annyi művészeti csoport megszólalt az elmúlt fél órában, és meg annyi nemzetiségről beszéltünk, de hát még a hazai németségről, svábságról kevesebb szó esett. Mellettem Jokán Jánosné Ildikó. A jövő esztendőben 35 éves fennállásukat ünneplik. Mikor is alakult, akkor egy picit menjünk vissza az időben, és milyen körülmények között a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület.
3: 92. márciusában alakult Német Hagyományőrző Asszonykórus néven, aztán egy bizonyos idő után átalakult Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesületnek. Én 2025. februárja óta vagyok a elnöke az énekkarnak. A szakmai munkákat Dósa Attila irányítja, ő az a zeneművészeti vezetőnk, és jövőre ünnepeljük a 35-ös fennállását az énekkarnak. Készülünk egy nagy fergeteges bulival, egy nagy találkozót szeretnénk szervezni, ahol a helyi egyesületek is, és a civil szervezetek, és a meghívott vendégeink, akikkel még tartjuk a kapcsolatot.
2: Gondolom nem meglepetés ez most a hallgatóink számára sem, de bizonyára német nyelvű dalokat hallgathat majd a közönség. Mekkora a repertoár, mivel készültek?
3: Mivel hogy a nyári időszakot töltjük, ezért kevesebben vagyunk, átlagban 23 fő a énekegyesületünknek tagjainak a száma. De mivel, hogy elutaztak, nincsenek, ezért csak 4 énekkel fogunk fellépni, ahol bemutatjuk megint a helyi nemzetiségi kultúrát.
2: Sokszínű nemzetiségi gálaműsor ez, melyben a Komsie Népdalkör is képviselteti magát. Mellettem Tornyosi László, a vezetőjük áll. Mivel készültek erre a ma estére? Kellett-e egyáltalán készülni?
4: Jól rátapintott a lényegre, tulajdonképpen nem kellett készülnünk, mert ezt a dalcsokrot egy héttel ezelőtt is előadtuk Ercsiben, és elő fogjuk adni 2-3 hét múlva a Bátyán is, úgyhogy lendületben vagyunk, és nem kellett ezért külön energiákat mozgósítani.
2: Mit jelent egy helyi nemzetiségi népdalkör számára egy ilyen alkalom, mint a Summerfest? Ez ilyenkor egy kicsit mustra is a művészeti csoportoknak?
4: Igen, így van. Számunkra ugyanazt jelenti egyébként, mint ezelőtt 10-20 évvel. Mi is a helyi népi együttes valamikori tagjai voltunk, jó magam is, és az énekesek is, meg hozzánk csapódtak innen-onnan is. Most sajnos elég kevesen vagyunk, de lelkesek vagyunk, és őrizzük a hagyományt is, próbálunk újítani.
2: Előkerülnek-e újabb és újabb népdalok?
4: A népdalkincs az véges, és nagy elődeink, Kodály Zoltán például, Vucic Ihamér, a nemzetiségi népdal kincset és folklór kincset is gyűjtötték, feldolgozták, rögzítették. Nehéz még megújulni, egymástól is tanulunk, csenünk el úgymond dalokat, és mondom, picit lazább keretek között fogjuk a szép dalokat becsempészni az archaikusak közé.
2: A tavalyi évben ünnepelték fennállásuk 15. évfordulóját. Ez egy mérföldkő, egy kedves kis évforduló, vagy hogyan tekintenek rá? És hány főt számlál egyáltalán a Komsie Népdalkör?
4: Ma jelen pillanatban velem együtt 6-an vagyunk, de állandóan mozgunk és próbáljuk becsábítani a számunkra kedves és jó hangú énekeseket. A 15 éves évforduló tulajdonképpen megemlékeztünk róla, egy jó hangulatú estét töltöttünk együtt barátainkkal, kollégáinkkal, de nem mondhatnám, hogy valamiféle egy mérföldkő, ami fémjelzi a működésünket, folyamatosan működünk.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Folytatjuk a műsor elején megkezdett beszélgetésünket Halász Lászlóval, a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával, a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Tököli programjainak igazgatójával, illetve, hogy még egy titulust idehozhassak, ezt talán meg is adja a beszélgetésünk további apropóját, Kóló zenekar vezetőjével. Az este még hosszú, nagyon szép műsorokat láthatunk itt a színpadon az este folyamán, aztán később a Mulatságé a főszerep, és a fesztivál sátorban a Kóló zenekar szolgáltatja majd a zenét az ideérkezőknek. Van-e ilyenkor egyáltalán szünet, szusszanásnyi idő, vagy meddig játszik a zenekar?
3: Elkezdtük ilyen, még a régi rácmálabban, hogy hát még bírjuk egy szünettel. 8-tól hajnal 1-ig nyomtuk, utána egy szünetet tartunk, és nyomtuk hajnal 3-4-ig. Ez elharapozott, sajnos más zenekarok átvették, és a közönség ezt kezdi megszokni. Már régen megszokta és követeli. Tehát ugye klasszikus értelemben, hogy az, hogy 45 perc zenet, 15 perc szünet egy zenekar életében, de ez régi dolog, ezt nem tudjuk tartani, mert bizony megszólják az ember, tehát elvárják a folyamatos non-stop zenét, tehát a saját csapdánkba estünk bele ilyen szempontból, és hát ezt ebből nehéz kikecmeregni, tehát tűrni kell és csinálni kell, de semmi gond, mert repertoár hatalmas, változatos a repertoár, mi is élvezzük, hiszen ezt másképp nem lehet csinálni, tehát nincs ezzel a gond, megy a buli, elkezdjük, és szinte megállás nélkül megy, mert megtöri, hogyha megállunk 10-15 percre, megtöri a hangulatot, megtöri a lelkesedést, és megtöri azt a milliót, ami ezzel jár, ezt a temperamentumot, tehát valószínűleg nem fog megállni hajnal 2-ig.
2: Hát kitartást kívánok, energiára szükség lesz, hogy ezt így végigvigye a zenekar, de hát óriási tapasztalat áll a hátatok mögött, úgyhogy biztosan nem kérdés az ilyesmi. Említetted, hogy óriási a repertoár. Amikor már 5 évtizede muzsikálnak együtt emberek, akkor ilyenkor van előre megbeszélt menetrend, vagy azért valamelyest alkalmazkodik a zenekar a hangulathoz, a közönség elvárásaihoz?
3: Ugye, mint mondtam, hál' Istennek van egy hatalmas repertoár, és a zenekarvezetőnek a kutya kötelessége gondoskodni a közönségről. Tehát ugye látom a közönséget, elkezdődik valahol a dolog, a szokásos kis kólók a bevezetésképpen, de ez már az első percekben már feldobja a hangulatot, a közönség már alig várja. Tehát ez ilyen, hál' Istennek, egy ilyen stílus, hogy tüzes, nagyon pesgő, nagyon lendületes muzsika, lendületes táncok, és hát az ember agya forog közben. Tehát amikor játszunk valamit a szám közepén, már tudom, hogy mi lesz a következő, és ez, hogy a hangulat diktálja, tehát nekem a hangulat diktál, hogy látom a hangulatot, most miért lehetne még följebb spanolni a hangulatot, még följebb, nyilván az egeket nem lehet, akkor kicsit visszavesszük, kicsit megnyugszik a közönség, egy-egy lassú szám, mondjuk egy lassú szép makedon tánc dallammal, és akkor megint lehet kezdeni előre az egész, tehát ez minden esetben a zenekarvezető a feladata, és nem olyan nehéz ebből válogatni, hiszen még egyszer mondom, nagyon széles, nagyon hosszú, nagyon széles a repertoár, és ebből szemezgetünk a hangulat függvényében. Megy ez a dolog, már nagyon hosszú évek óta be van gyakorolva, tehát nincs előre semmi megbeszélve, semmi, nincs íróasztalon lefektet, vagy akkor most ez a szám után ez, Vranyák után a Timo, most a nincs. Vannak bevett fordulatok, amikor két számot úgy kötünk össze, hogy azok feltételezik egymást, mert hogy egy tánc egy vidékről valók, egy dialektust feltételeznek, az oké, az rendben van, de egyébként meg teljesen hangulat diktálja a zenekari repertoárt.
2: Ez világos, és sokszor mondják azt, hogy már ennyi idő után félszavakból is, lehet, hogy már csak egy nézés is elég, összenézés, vagy az sem kell, csak meghallják a többiek a dallamot, ami után mindenki tudja, hogy mi következik majd, mely dal, mely szám.
3: Szó szerint így van, hogy ennyi év után tényleg a szemkontaktus az a legnagyobb mozdulat a zenekari színpadon, tehát semmi kézmozdulat, semmi avizó, hogy majd kell bevezint, semmi, nem. Legfeljebb annyi, hogy csak azt mondja az ember, hogy G-dur, 7-8-ad, vagy 8, teljesen mindegy, és a zenekar rögtön rárepült. Az indítások, a megállások csak egy bólintás, egy fejbícet, és amit a közönség alig-alig vesz észre, mert olyan pici.
2: Ráadásul nem is figyelnek annyira, hanem sokkal inkább el vannak foglalva a tánccal.
3: Tehát nincs szükség nagy mozdulatokra, fél szavakból, vagy fél kacsintásokból is értjük egymást. Hát ez az évek és a rutin, mondja a közmondás.
2: bizonyára már többen megkérdezték, tehát elengedhetetlen most is, hogy verődött össze ez a csapat annak idején? Honnan indult a Kóló zenekar?
3: Úgy indult, hogy én gyerekként, nagyon fiatalként idős tamburásokkal játszottam. Engem nagyon hamar fölkaroltak. Jártam a primásnak a lakására, tamburázítanom, de én a gyerekkoromat, a 5,5 éves koromat a harmonikázom. És látták, az a tökölt, de ez egyes táncosaként, és én közreműködtem itt, és már látták az öregek, hogy igen, van affinitás a muzsikához ennek a fiatal srácnak, és akkor nyakam akasztották először a tamburát, az a harmonikát, és így szépen lassan integrálódtam a zenekarba az idős bácsik közé, és 76-ban azt mondta nekem Bilics és Andrá bácsi, ez annyira itt van előttem az a kép, meg a mondatok, hogy azt mondta, Lacikám, csinálj magadnak zenekart, mert mi már öregek vagyunk, nem akarunk turnézni, nem akarunk éjszakázni. És hát akkor tudtam, nem csak én voltam egyedül, akik tanultak észláv muzsikát, hanem voltak tökölön fiatalok többen, és hát akkor azt mondtuk, hogy akkor dugjuk össze fejünket, és akkor én megszerveztem ezt a zenekart 76-ban, és azóta működik, és ezért vagyunk most 50 évesek 26-ban. Tehát ez a történet röviden, hogy természetes folyamat, hogy a régi öregek már pihenni szeretnének, nem akarnak éjszakázni, hiszen az egész életük az éjszakázásról szólt egy muzsikus embernek, végigjátszották, és akkoriban nehezebb volt a dolog, nem voltak erősítők, nem voltak mikrofonok. Tehát egy bálteremben akusztikusan játszottak, akusztikusan énekeltek, nem mikrofon, tehát sokkal nagyobb fizikai igénybevételnek voltak kitéve, mint mi, akik odajönnek a mikrofonhoz, vagy az elektromos harmonikát is oda tesz a mikrofon, tehát hangszereket is könnyebb muzsikálni így, meg mások a lehetőségek. Tehát ők megtörtek, fáradtak, és így jött a felhívás, hogy Lacikám, csinálj magadnak egy zenekart.
2: Zenekar tagjairól mit tudhatunk?
3: Az akkori zenekarból hárman töretlenül együtt vagyunk. 5 tag volt a zenekar, ugye volt, aki kivált, mert emiatt, vagy amiatt a bőgősökkel voltunk, úgyhogy egy pár bőgőst elhasznált, azért nem is tudom miért volt, akkor egy 3 vagy 4 bőgősünk volt az 50 év során, azért ez is kevés zenekar mondhatja magáról, hogy minimális tagcserével 50 év az a nagyon nagy idő, és minimális tagcserével húztuk az igát jó értelemben. Ándon porondon voltunk, a táncház mozgalom első évétől kezdve benne voltunk, ott voltunk a toppon, és azóta is benne vagyunk a körforgásban, tehát van budapesti klubunk, ahol heti rendszerességgel játszunk, a Ferencvárosi Művközpont, a havi rendszerességgel játszunk a Fonó Budai Zeneházban, országszerte, világszerte, nagyon sok helyen megfordultunk, turnéztunk Franciaországban hónapokon keresztül, táncegyüttessel, táncegyüttes nélkül, tehát sok-sok minden megtörtént velünk, a félvilágot bejártuk, hál' Istennek, és ez mind a zenének köszönhető.
2: Bejártátok a félvilágot, Magyarországot keresztül, Kassul hosszába, a Széltébe, és még határainkon túl is, de mégis más tökölön egy picit?
3: Más és nagyon jó érzés. Kritikai hangok mindig vannak, főleg ugye utóbbi években, de ezt az ember, ha tudja okosan kezelni, akkor ez elhanyagolható. Hálás a közönség. Úgy gondolom, hogy szeretnek bennünket. Ez minden rácbálban, minden ilyen fesztiváli hangulatban, fesztiváli estén, ahol a zenekar játszik, ahol több száz ember szórakozik, egy rázban 350-380 ember táncol a zenénkre, és ha nem így lenne, ha nem szeretnék a zenekart, nem jön el 380 ember. Tehát úgy gondolom, hogy szeretnek bünteket, ezt érezzük az emberek arcán, tekintetének és sugárzásán a szóbeszédben, mindenhol érződik. Szűkebb hazánk nyilvánvaló, tehát azért ez a közösség, aki szereti ezt a muzsikát, ezt a hagyományőrzést a szláv vonatkozásban, ez abszolút visszaköszön és megvonatkozik minden tekintetben.
2: Végezetül Isten éltesse az 50 éves Kóló zenekart.
3: Köszönjük szépen.
0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ennyi volt már az Itt élünk. Ismétlés szombat reggel 8 órától, illetve vasárnap 20 órától. Az elhangzott adásunk a Lakihegy Rádió weboldalán található hangos archívumból bármikor visszakereshető. Én ma Mayer Nóra voltam, köszönöm a figyelmet.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: kezdjük általában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenekelőtt fel kell állnia a hivatalnak, és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertant. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg ma. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik Mohácson. Beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A Mohácsi csata emléke nem csak a verességről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról.

0: egymásról is és a közösségért vállalt felelősségre tanít, írta Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulója alkalmából közzétett üzenetében azt kérte a magyaroktól, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Akadálymentes turisztikai napot rendeznek szeptember 5-én a Baranyavár megyei Orfűn. A többi közt sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetők.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Pertichné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szent Miklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szent Miklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
8: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
7: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező Csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárda a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7-en voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozón nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a háromból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
9: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukban. 7-en voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok. Nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg itt náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem az érződött tegnap játszottuk az óbudai kasztásoknál, ugye a másodosztályú csapat, a finn légiósunk megérkezett már két napja. Ott is igen, ezt a mentalitást hálainak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Nyáron is várja az érdeklődőket Szigetszent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Marad a napos, fátyol felhős idő. Még idén megindulhat az MVVH működése. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még idén elindulnak az első vizsgálatok, hangsúlyozta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke a Telexnek adott interjújában. Unger Anna úgy fogalmazott, mindenek előtt fel kell állnia a hivatalnak, és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertant. Mint mondta, fel kell tárni, hogy mennyi vagyon tűnt el, és minél többet vissza kell szerezni belőle. A Muhácsi Vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Muhácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A Mohácsi csata emléke nem csak a verességről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is és a közösségért vállalt felelősségre tanít, írta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulója alkalmából közzétett üzenetében azt kérte a magyaroktól, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget

0: Értek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük három magyart. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodimir Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Star Portré.
2: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
1: Minden héten
2: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan pillanat az életedben, akár egy olyan óra, amikor valami annyira megrázott, hogy egyszerűen nem tudtad az élet létezésedet
2: soha
1: örömként.
2: Soha.
3: Dan Csanna Mari, énekes színész.
1: Ez jó?
2: Nem, elkeseredett pillanataim voltak, vagy...
1: De élni akkor is akartál
2: élni,
1: mindig.
2: Biztos ez egy egyéniség, vagy egy jellemnek a kérdése, de én az, hogy feladjam, egy perc soha meg nem fordulna a fejembe. Mm-hmm. És nem is gondolok erre, hogy én lemondjak arról a sok jóról, ami rám vár.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: 2021-ben volt egy ilyen személyes élmény, amikor fél éven belül vesztettem el három hozzám közel álló embert. És csak oda tudtam kiukadni, hogy hiába döglök bele ebbe a fájdalomba, mélyebbnek érzem és korlátlanabbnak a szeretetet, ami összeköt azzal az emberrel, akit elveszítettem. Ez szerintem egy óriási szellemileg is, és lelkileg is ez a megközelítés tud adni egy olyan erős, stabil kapaszkodót, amitől tovább tudok menni.
2: Most vegyünk egy olyan helyzetet, vagy egy olyan esetőséget, hogy idősebb vagyok, és van egy halálos betegségem, de az orvosok azt mondják, hogy van az 1%, ami hát lehet, hogy megmenti az életemet. Én biztos, hogy abba kapaszkodnék, abba az 1%-ba. Hogyha egy beteg ember azt mondja, hogy már pedig én meg akarok gyógyulni, és képes vagyok rá, és van hitem Isten felé, vagy afelé, hogy én meg fogok gyógyulni, akkor ez biztos elősegíti a szerveinek, vagy a szervezetének a gyógyulását. Nyilván, hogyha egy baleset történik, akaratunkon kívül nem mi okozzuk, hanem egy balesetnek vagyunk az áldozatai, akkor, és mit tudom én, kómába kerülünk, akkor nyilván ott Isten kezében vagyunk. Tehát az a döntés már nincs a mi kezünkben, az már a Jóisten kezében van. De szerintem az biztos, hogy az elme, a gondolat az segíti azt, hogy mi meddig élünk és hogy élünk.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: még jó nekem.
1: Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
3: Az én nagymamám mindig azt mondta, hogy az ember addig él, amíg kíváncsi. Uh-huh. Amíg dolga van. És 96 évesen ment el, és nagyon sokszor elmondtam már ilyen 90 fölött, hogy jaj, Katikám, én már nagyon mennék. Nagyon mennék, de annyira látnám még a gyerekedet. És amikor én terhes lettem, akkor ő volt az első, akinek elmondtam, mert féltem, hogy nehogy ne élje meg azt, hogy ez a gyerek megszülessen. És nagyon az elején elmondtam neki, de mondtam neki, hogy figyelj, anyuéknak még nem mondom meg. És utána alakult az életem, és sokat dolgoztam még ott az elején, és amikor hazamentem, akkor előtte az anyám elmondta neki, hogy hát a Kata terhes, és mondta, hogy hát tudom. És honnan tudja, édesanyja? Hát nekem elmondta, és nem tetszett elmondani? Nem, kisfiam. És amikor megszületett a fiam, akkor fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy hogy gyerek? És mondtam, hogy igen, tehát ez a fiú. És mondta, hogy minden rendben van vele? Minden. Egészsége? Igen. Mekkora? Elmondta neki. Szopik? Igen. Jó. Szeptember 20-án született meg a fiam, a nén nagymamám november 15-én ment el, és annyit mondott, amikor megszületett, hogy akkor most már elmehetek. Most már elmehetek.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kilépőpontokon, az életből való kilépőpontokon van lehetőség szerinted kérni mondjuk időt nekünk, amikor mi vagyunk azok, akik lépünk ki, akkor el tudsz olyat képzelni, hogy van lehetőség arra, hogy az ember még akarjon maradni, és el tudod képzelni, hogy ez az akarás, ez még adhat plusz időt?
2: Én szeretek alázatos lenni abban, hogy én azzal is hajlandó vagyok megbarátkozni, hogy nem biztos, hogy mindenben van szabad akaratom.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Tehát lehet, hogy egyszerűen a sorsomba néha tanúsítani kell azt az alázatot, hogy én valaminek a része vagyok, ugye ez a mikro-makrokozmosz élmény, hogy én vagyok a mindenségben, a mindenség bennem, de ez azt is feltételezi, hogyha össze vagyok kapcsolódva másokkal, és nekem vannak helyzeteim megírt sorsszerű szerepeim emberek életében, és nekem is. Tehát ez egy kölcsönös társasjáték. Akkor nem tudom, hogy mindig van-e benne szabad akarat. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes alázattal kezelni, és ehhez sem feltétlenül ragaszkodni.
1: Egy picit nem olyan ez, mint a gyógyulás, hogyha az ember mindenképpen szeretne, nem engedi el az ember. Én maradnék, megküzdök azzal, nem tudom mivel, akkor nem úgy van, hogy egy kicsit akkor, mintha még több erő tartaná őt itt. Ha pedig az ember elengedi, hogy akkor engedem, hogy akkor történjen ez, hogy ha menni kell, akkor megyek, akkor pedig már csúszik is ki az ember.
2: Kérdés, hogy mivel szolgálja leginkább a saját és a környezete fejlődését. Tehát, hogy nem tudom, hogy minden helyzetben ez a hozzáállás az, ami működik, vagy lehet, hogy van olyan szituáció, amikor hátra kell lépni.
1: Hol szűnik meg a szabad akarat?
2: Ez szerintem egy olyan kérdés veszegettünk, ahol előkerül az szerintem, hogy mennyire tudom harmóniába tartani azt, hogy oké, legyek én az életem kormány rudjánál, de tudjam azt, hogy valaminek a része vagyok. Azt mondják egyébként, hogy nem lehet hibázni, mert soha nincs véges, minden végtelen, és nem fejezünk be semmit, mert folytatjuk valahol, valamikor. Minden végtelen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Öntöző rendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szent Miklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szent Miklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pestvár megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
9: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Sziget-Szent Miklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
8: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németi. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadálytolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Délben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig Retro Disco. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
10: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyek. ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
8: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Sziget-Szent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSL Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
11: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
13: Star Portré.
14: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
13: Minden héten
14: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kezdet és a vég nem a mi dolgunk, ami a kettő között van, az a mi felelősségünk.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
1: Az én apukám, ő vadászott. És az én apám úgy nőtt föl, hogy ez a vadgazdálkodás, ez az ő életének a része volt. És imádtam, rajongtam az apámért, nem a vadászatért, hanem azért a szellemiségért, amit ő képviselt ebben. Tehát a fácán keltető, az élőnyú befogás, a télen kijárni a szóróra és etetni a vadat, hogy tehát, hogy ez egy felelősség teljes dolog volt az én életemben. És már letettem az elméleti vizsgát, amikor az történt, hogy hát ilyen 17 éves lehettem, volt egy művészeti alkotó telep, ahol szobrászok meg festőművészek voltak, és én oda rendszeresen kijártam segíteni mindenfélét, így konyhán, hozni-vinni dolgokat, bevásárolni, stb. És volt egy Ilonka néni nevű gondnok, akinek volt egy nagy varburgja, és egyszer csak megérkezett Ilonka néni éjszaka, és azt mondta, hogy jaj, Katika, ha nagyon nagy baj van, elütöttem egy őzikét, és benn van a csomagtartóba, hogy fel kellene hívni az édesapját, hogy most mi legyen. Mert ő volt a vadásztársaságnak a gazdasági vezetője. És akkor így felhívtam apámat, vonalas telefonon éjszaka, és mondtam, hogy mi legyen. És azt mondta, hogy hát figyelj, túl vagy az elméleti vizsgán, ugye? Mondtam, igen. Az elméleti vizsga az ugye a vadakról, mikor lehet vadászni, milyen egyéb dolgaid vannak, és ezek is hozzátartoznak. Tehát nem csak a fegyverismeret. És azt mondta az apám, hogy él az őz? És mondta, hogy nem tudom. Azt mondja, jó. Akkor menj ki, nézd meg. Nálad van a vadásztőröd? Igen. Akkor két dolgot tehetsz. Megvárod, hogy kiszenvedi magát, vagy megadod neki a kegyelemdöfést. Amiért én ezt elmeséltem, ezt az egész történetet, az az, hogy másnap az apám megkérdezte, hogy mit csináltam. Mai napig megérint ez a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz pillanat, de mégis vízválasztó volt az életemben. Mert azt mondta az apám, hogy addig, amíg nem hal meg valaki a kettőt között, nem tanulod meg becsülni az életet. És ez tényleg így van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánatév. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Írtam egy dalt Teréz anyáról. Írtam egy dalt Diana-ról is, amikor meghalt, mert személyesen találkoztam vele akkor, amikor a Pető intézetet avatták itt Budapesten, és váltottunk is pár szót, és emlékszem, hogy annyira megfogott a szeme szomorúsága. És valahogy amikor meghallottam, én délben hallottam másnap a haláluk után, hogy elmentek, és egy másodperc alatt megszületett bennem egy 8 versszakos ballada Diana-ról, és 3 nap múlva halt meg Teréz anya. És amikor Diana meghalt, akkor az egész világ feljajdult, és mindenütt gyúltak a gyertyák, és emlékeztek rá. Amikor Teréz anya meghalt, ez szinte beleolvadt a többi közé, és nem volt akkora felfordulás. És azért, mert valaki gyönyörű, sudár, szépséges és jóságos, és azért, mert valaki kicsike, töpörödött, ezer ráncú arca van, hát azért akkor nem tett annyit a világért. És írtam Teréz anyáról egy dalt, és annak a klipjének a forgatására kimentünk Indiába saját pénzen. És megkerestük a szeretet misszióját, ahol Teréz anya nővérkei ma is vannak. És az volt a feltétel, mert először a Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy ide kamera nem jöhet, hát már pedig mi forgatni mentünk, és akkor azt mondtam, hogy hát nem baj, de legalább a nővérkéknek hadd énekeljem el, hát ők személyesen ismerhették, és biztos, ha én magyarul éneklem is, megértik azt a szeretetet, amivel én Teréz anya életét végig énekelem, szintén balladaként. És tényleg ez volt, és Priscilla nővér is annyira meghatódott ezen a dalon, hogy azt mondta, hogy forgathatsz. De ilyen hidegen csillogó szemüvege volt, és azt mondta, hogy forgathatsz, egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepra telepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába. Hát akkor egy kicsit összeroskadtam belül, de kifele azt mondtam, hogy ha vállaltam, akkor ha ez az ára, akkor meg kell csinálni. És azt mondtam, hogy igen, elmegyek a haldoklók házába is.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Párportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Priscilla nővér, aki ma viszi, hát azt nem tudom, hogy még ma is, de akkor, amikor kimentünk, akkor Priscilla nővér vitte Teréz anya helyett, ő vezette a szeretet misszióját, és azt mondta, hogy forgathatsz egy kivétellel. Elmész az árva gyerekek házába? Mondtam, hogy persze, örülök neki, ó, nagyon jó. Erre azt mondja, várj, elmész a lepratelepre? Na hát akkor elkezdett rajtam rezegni a nadrág, és mondtam, hogy hát igen, de korántsa akkor a bizodalommal, és azt mondta, hogy várjál, még egy helyre el kell menned a haldoklók házába.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
1: És ez a három dolog valami csodává érett bennem, azért, mert az árva gyerekek házában egy vakhangot nem tudtunk semmilyen nyelven beszélni a gyerekekkel, de másztak rám, mert én énekeltem magyarul a Kányádi Sándor verseket, a népdalokat, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a dolog, és elmentem tényleg a lepra telepre is, és 10 év a lepra lappangási ideje, sok-sok vesztegzáron kellett keresztül menni, amíg a tényleges lepratelepre beérkeztünk. Az igazgató, az utolsó előtti ajtónál, a lepratelep igazgatója, aki ugye lepratelepen kívül van, úgy végignézett rajtam, hogy ki ez a bolond, aki ide be akar, önszántából be akar menni, énekelni. És mi azt mondtuk, hogy igen, hogyha Teréz anya megcsinálta ezt, és Teréz anyáról írunk egy dalt, akkor mennünk kell oda, ahova Teréz anya ment. És el nem tudom mondani, mekkora élmény volt. Nekünk, egészségeseknek úgy kellene viselkednünk, mint ott a lepratelepen az egymásra utaltaknak. Mert úgy vigyáztak én rám is, hogy véletlenül hozzám ne érjenek, vagy semmit meg ne fogjak. És szakadt a szemükből a könny, amikor először kíváncsian néztek, hogy ez a nő, ez miért jön? Ez biztos leprás, de miért van a kezébe gitár? Mi hiányzik? És amikor kitárult a lepratelep ajtaja, akkor azt nézték, hogy nekem a kezem, a lábam, az orrom, mim hiányzik. És ez megrendítő élmény volt, és utána rájöttek, hogy én csak azért jöttem, hogy énekeljek nekik. És mondom, azt a szeretetet, azt mindent megmutattak, ami ott a lepra telepen volt, és úgy jöttem el onnét, hogy édes Istenem, hogyha mi egészségesek így tudnánk egymással viselkedni, de csodálatos lenne a világ. És még a haldoklók házáról is azt kell mondanom, hogy nekem elment az édesanyám, nagyon fiatalon, és rettenetes szenvedések közepette rákban. És itt én először őszintén mondom, hogy viszonyogtam. Hogy most én bemegyek a haldoklók házába, a haldoklók közé, és mikor nyílt az ajtó, mert nyitották előttem, akkor rögtön az első ágyon egy ilyen 12 éves, 16 éves forma fiatalember volt, aki már valószínűleg nagyon régóta lehetett beteg, hiszen pergamentszerűen rá száradt a bőre. És az a fantasztikus, hogy a szeme félig nyitva, de már úgy, hogy szétfolyt a tekintete. Már ilyen darabkákba volt a szeme, tehát már hosszú ideje lehetett kómába. És én ránéztem, és nem volt más mentségem, mint azonnal a gitár húrjaiba kapjak, és elénekeljem, hogy Istenem, szeretlek. És elkezdtem ezt énekelni, a legdöbbenetesebb az volt, hogy összeállt a tekintete, nézett rám, elmosolyodott, egy utolsó rángás, és elment. De jajszó, minden nélkül, boldogsággal a szemében. Boldogsággal a szemében. Onnantól kezdve egy hétig voltunk Indiában, mert a repülőjegyet kedvezményesen úgy lehetett megvenni, hogy egy hétig ott vagyunk. Na most egy hétig minden nap visszajártam a haldoklók házába, és nagyon sokat kaptam tőlük, és egész más emberként jöttem vissza. Nagyon sokat kaptam tőlük, egész más emberként jöttem vissza.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe,

0: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakember precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély Tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
7: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írta bejegyzésében a kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A Baranyai városban ma egész napos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Hétfőtől megszűnnek jelen formájukban a közérdekű vagyonkezelő alapítványok. Feladataikat az állam veszi át. A határozatok megjelenése után több alapítványnál már konkrét intézkedéseket is bejelentettek. Szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is támogat, akiknek a rezsicsökkentés nem jelentett valódi segítséget. Mától ismét

0: Közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Na, akkor elég hívjuk.

0: lennék. A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szent Miklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szent Miklósi hajó kikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás, és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható. A részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
6: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
5: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőből. A szolgáltatást évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kis-Dunát. Kis Roland a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
6: Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajó, egy kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 fő jön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2-4 óra alatt azért be lehet járni a környéket.
5: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
7: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk egyszerűen, vosárnap megyünk egyszerűen. A negyedikei héten egy héttel később péntek szombaton Tiszaújvárosban egy torna, ahol a játszerénnyel kezdünk, és utána a Tiszaújváros kassa, a gyársport is csapat, annak a főztésével, a gyártiséget tudjuk szeretni, jártunk, illetve egy héttel később Veszprémben megyünk, ahol ez a pillanatban Zalaegerszeg, Pécs, Veszprém és Pécs.
4: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóra
3: bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
8: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél

0: játékban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Fotós dekor. Hol is van? Ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
2: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
6: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A szaktárca büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség. Jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Baranyai városban ma egész napos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az elkövető Kalocsáról lopta el a járművet, a radarok azonnal észlelték, két vadászgép érkezett a helyszínre. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása megkezdődött. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkelőtt

0: délután lesz melegebb.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Már is az útravalóval folytatjuk. Ezen a napon született Csezmincén 1434. augusztus 29-én Janus Pannonius, magyarosan Csezmicei János, pécsi püspök 1459-től haláláig az első név szerint ismert magyar-horvát költő és humanista. Csezmicei János néven született, Mátyás király korában élt és latin nyelven írt. Horvátországban született, de Nagyváradon tanult, ahol anyjának, Vitéz Borbálának a testvére Vitéz János volt a püspök, aki nagybátyja és védnöke volt Mátyás nevelője, a magyar humanizmus megteremtője, aki nem csak az egyház első embere volt, hanem egy időben az egész magyarországi politika irányítója is. Hunyadi Mátyás magyar trónra kerülése után Jánoszt hazahívták rokonai, egyenesen az udvarba, mert az új ország építéséhez jól képzett emberek kellettek. Katalin királyné tanítója, majd királyi kancellár, azaz az udvari hivatalok vezetője lett. Rokona Vitéz János bíboros prímás esztergomi érsek pedig nem csak az egyház hazai vezetőjévé, hanem Mátyás király uralkodásának korai éveiben a király legfőbb tanácsosává, Mátyás után az ország második emberévé és a politika jelentős irányítójává vált. Mátyásnak szüksége volt arra, hogy az egyház feltétlenül mellette legyen központosító politikájában, ezért püspöksége élére legmegbízhatóbb híveit állította. Így lett Vitéz kinevezése után Janus Pannonius pécsi püspök. Élete nagy részét betöltötte a politika, de nem hagyta abba költői munkásságát sem, leginkább az epigramma és az elégia műfajában alkotott. Kétségeit, bánatait, így az édesanyja elvesztése miatti gyászt, vágyódását a napfényes Itáliába, meghitt hangú költeményekben fejezte ki, közben száz számra írt csipkelődő epigrammákat is. 1466-ban súlyos betegség, tüdőbaj támadta meg. Janus Pannonius nevét Európa szerte ismerték, költészetének anyaga, nyelve és hangulata az olasz humanizmus talajából nőtt ki. Verseinek világképe a humanizmus szellemében alakult ki, költészetében a vallásos eszmék helyett megjelent Magyarországon, és azonnal európai színvonalon a reneszánsz gondolkodás és életérzés. Nagyra értékelte a földi életet, a békét, a kultúrát, a természetet és a költői halhatatlanságot. Ezen a napon született Janus Pannonius, ittől leszármazik a napgondolata, ez pedig így szól: Nappan gyújtsd lámpát, aki folyton a múltat idézi.

0: Ez
1: Tudástár.
0: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
1: Ez a Tudástár.
3: A napokban az egyik multiban vásároltam, szembe jött velem a pisztácium, amint majdnem nekimentem a polcnak, aztán hát komolyan le is taglózott az élmény, mert hogy megláttam, hogy mennyibe kerül. Minden esetre imádom a pisztáciát, és bízzunk benne, hogy hamarosan már hát könnyűszerrel meg is vehetjük, mert hát tényleg horror egyelőre az ára. Minden esetre az olajos magvak nem csak energiával, hanem vitaminokkal, ásványi anyagokkal is feltöltenek minket. A pisztácia mindemellett jótékonyan hat a magas vérnyomásra, segít a kettes típusú cukorbetegség megelőzésében, lassítja az öregedést, és még a férfiasságot is felturbózza. Felsorolni is nehéz, hogy mi mindenre hat jótékonyan ez a földközi tengermenti országokból származó gyümölcs. A pisztácia nem csak tápláló és az egészség megőrzésének segítője, hanem rendkívül ízletes is. Előnyeit 300 ezer éve ismerjük, és napjainkban is nagyon népszerű, különösen fagylalt és egyéb desszertek készítésekor használjuk. A pisztácia az a fehérjében, rozsban és antioxidánsokban gazdag gyümölcs, melynek a legmagasabb a B6 vitamin tartalma. Ez elengedhetetlenül fontos a vércukorszint szabályozásához és a vörösvértestekben oxigén szállító hemoglobin képződéséhez. A pisztácia emellett kiváló kálium, réz, foszfor és mangán forrás is. Vizsgálatok igazolják, hogy a pisztáciában lévő antioxidánsok felszívódnak, és hát sőt, a létező antioxidánsok közül a pisztáciában lévő az, ami a legjobban felszívódik emésztés során. Az antioxidánsok pedig megelőzik a sejtkárosodást és a szívbetegséget, csökkentik a rák kockázatát. Nos, magas lutein és zeaxantin tartalma pedig a szem egészségét javítja. Ezek a vegyületek a kék fény okozta károsodástól is, és az időskori makuladegenerációtól is védik a szemet. Egy vizsgálat szerint azoknál, akik egy hónapon keresztül napi egy vagy két adag pisztáciát esznek, az E-vitamin szint magasabb lesz. Noha a dióféléknek számos egészségügyi előnye van, általában hátrányként merül fel velük kapcsolatban, hogy magas a kalóriatartalmuk. A pisztácia azonban a legalacsonyabb kalóriatartalmú diófélék közé tartozik. Kalóriatartalmának körülbelül 14%-át teszi ki a fehérje, így a pisztácia második helyen áll a mandula után a fehérje tartalom tekintetében. Ráadásul a pisztácia gazdag olyan eszenciális aminosavakban, melyeket a szervezet nem képes előállítani. Annak ellenére, hogy a pisztácia igencsak energiadús, ez az egyik leginkább fogyókúra barát élelmiszer. Ennek az az oka, hogy a pisztácia rozsban és fehérjében gazdag, melyek egyaránt növelik a teltségérzetet. A pisztácia súlycsökkentő tulajdonságai között említik továbbá, hogy a feltételezések szerint zsírtartalma nem szívódik fel teljesen, sőt, miután a pisztáciát meg kell tisztítani a héjától, ami időt vesz igénybe, ez lelassítja az evést is. A pisztácia magas rozstartalma jót tesz a bélbaktériumoknak, hiszen a gyümölcs növelheti azon baktériumok számát, amelyek hasznos, rövid szénlátszú zsírsavakat, például butirátot termelnek. A rostok többnyire emésztetlenül haladnak át az emésztőrendszerben, és bizonyos típusú rostokat a bélben lévő jó baktériumok emésztenek meg, prebiotikumként működve. A bélbaktériumok ezután fermentálják a rostot, és rövid szénlátszú zsírsavakká alakítják át, aminek számos egészségügyi előnye lehet, beleértve, hogy csökken az emésztési rendellenességek száma, illetve a rák és a szívbetegségek kialakulásának kockázata is. A pisztácia fogyasztása csökkenti a vér koleszterin szintjét és a vérnyomást, ezáltal hozzájárul a szívbetegség megelőzéséhez. Emellett ez a zöld színű gyümölcs fontos szerepet játszhat a vérerek egészségének megőrzésében, a megfelelő véráramlás pedig számos testi funkció esetében nagyon fontos, hát beleértve a férfiaknál az intim pillanatokat is. Annak ellenére, hogy a pisztácia szénhidrát tartalma magasabb, mint a legtöbb diófélének, alacsony a glikémiás index, ami azt jelenti, hogy nem okoz nagy vércukorszint ugrást. Tanulmányok igazolják, hogy a pisztácia jelentősen csökkentheti az éjgyomri vércukorszintet és javítja az inzulin rezisztenciát kettes típusú cukorbetegségben, prediabétesben vagy metabolikus szindrómában szenvedőknél. Finom, sokféleképpen felhasználható, reméljük csökken majd az ára is.

0: Balatonfüredi Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ámodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadórákat indít Perticsné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szent Miklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik össze tudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig retro diszkó zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
5: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kell, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
4: Véradást várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a Taksonyi Hírharangban olvashatók. Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-ből kieső álmanyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árérték arányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóra bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Rengeteg film szól az időutazásról, meg hát ugye ebből talán a leghíresebb a Vissza a jövőben, de hát sorolhatnám, rengeteg ilyen film van. Egyesek szerint azonban ez nem fikció, hanem egy létező történet, és erre bizonyítékként fényképeket szoktak fölhozni. Hát most kérem szépen, egymás mellé tettek két fotót, és hát tényleg nagyon furcsa az a jelenség, amit látunk. Egy 120 évvel ezelőtti fotón kiszúrták Greta Thunbergert az internethez ők. A svéd éghajlatváltozás aktivista mindössze 19 éves, mégis világhírre tett szert bátor akcióival és a sztrájk megmozdulásaival. Greta már a fiatalok és idősek ezrei számára példakép, hiszen sosem megy el az igazságtalanságok mellett, és mindent megtesz azért, hogy befolyását, a hírnevét arra fordítsa, hogy a bolygó jövőjéért harcoljon, és valahogyan megmentse ezt a bolygót. Egy szemfüles twitterező pedig váltig állítja, Greta már a 19. században is ezzel foglalatoskodott, ugyanis előkerült egy döbbenetes fotó, előttem is itt van, és hát tényleg nagyon érdekes. A fekete-fehér kép eredete rejtélyes. 1898-ban készítette egy Eric Hegg nevű férfi egy kanadai aranybányában három ott dolgozó fiatalról, akiket soha nem sikerült azonosítani. Már csak azért is misztikus a sztori, hogy hogyan hasonlíthat az ismeretlen lány ennyire Gretára. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy az internet népe megvan arról győződve, hogy egy híresség halhatatlan és tulajdonképpen időutazó. Hát például mondták ezt Matt Damonról is. 1961-ben készült egy esküvői fotó, amin úgy néz ki, mintha Matt Damon nősülne meg, pedig természetesen ez nem igaz, mert hogy nem ő van a képen. Zubaida Tvártárt 1940-ben született, és 2016-ban hunyt el. Az egyiptomi színésznő egyértelműen teljesen úgy néz ki, mint Jennifer Lawrence, helyesebben Jennifer Lawrence néz ki úgy, mint ő. Hát kérem szépen, Ryan Goslinggal kapcsolatban is lehetett ilyen fényképeket látni, akiről egy fekete-fehér, nagyon régen készült gyerekkori fénykép mutatja azt, hogy Ryan Gosling már akkor is létezett és élt. Amikor a nagymamánk úgy néz ki fiatalon, mint Taylor Swift, a nagypapánk úgy, mint Hutch Hefner testvére, akkor is elgondolkodtató képeket látunk. De van, akinek a dédapja kiköpött Johnny Depp volt fiatalon, itt van előttem a kép, tényleg olyan, mint a Johnny Depp lenne tulajdonképpen valami megkopott fényképen megmutatva, és hát Keanu Reeves kapcsán is mondták már azt, hogy időutazó, ráadásul Keanu Reeves kapcsán nem csak egy időutazós fénykép jelent meg, hanem több is, mert hogy a világhírű és legendásan jófej színész Keanu Reeves egyesek szerint már a 16. században is építette a karrierjét, és hát fényképeket közöltek róla, szépen sorban, hogy ő hogyan is jelent meg a különféle korokban. Így van képünk 1530-ból, 1875-ből is, és hát utána szépen természetesen már a jelenkor képeit is látjuk, szóval vannak állítólag időutazós sztárok, és hát ebbe a sorba most Greta Thunberget is besorolták.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A napokban a férjem keresztbe kasul ment az országban, ezerre sütött a nap, hazajött, mondom, na nekem nem mondta, hogy dolgozni voltál, le vagy barnulva, de teljesen tiszta csoki volt az egész ember, amúgy is tök jó bőre van, tehát bemondják az időjárás előrejelzésből, ki fog sütni a nap, ő már két árnyalattal sötétebb bőrrel jön haza. Minden esetre mondta, hogy semmi nem történt, az autóban ült, és tényleg ez így van, hogy akár, hogyha hosszú útra indulunk, fényvédő krémet feltétlenül kenjünk magunkra, mondják a szakemberek, mert hogy az autóban és erős az UV-sugárzás. A napkáros UV-sugarai két kategóriába sorolhatóak, ugye van az UVA és az UVB. Az UVA sugarak hosszabb hullámhosszúak, és szorosabban összefüggnek a bőr öregedésével, mert hogy mélyebben hatolnak bele a bőrbe. Ennek eredményeként sokszor az UVA sugarak felelősek az öregedés jeleiért, például a sötét foltokért, a szeplőkért, a finom vonalakért, ráncokért, a vékonyodó textúráért. Az UVB sugarak ellenben rövidebb hullámhosszúak, és inkább a napbarnulással, a leégéssel és a hólyagokkal társulnak. Az UVA és az UVB sugarak megkülönböztetésének egyszerű módja az, ha azt mondjuk, hogy az UVA öregíti a bőrt, az UVB pedig égeti. Manapság sok autóablakot és általában az ablakokat az UVA és UVB sugárzást egyaránt korlátozó UV szűrővel látják el, de ez azt is jelenti, hogy sok ablak esetén nem adott ez a pozitív tulajdonság. Ha egy ablakról tudjuk, hogy UVB, UVA szűrővel is rendelkezik, akkor valószínűleg minden rendben van, nem kell bekenni magunkat naptejjel. Ha viszont kicsit is kételkedünk ebben, vagy egyébként is tudjuk, hogy többet fogunk aznap a napon tartózkodni, kocsiban ülni, akkor feltétlenül kenjünk naptejet mindenhová, ahol a napsugarak érnek minket. Azt is fontos megjegyezni, mondja a BN, hogy a fényvédőkrém használata nem csak a leégés megelőzésére szolgál. Mivel sokon olyan ember van, aki nem ég le könnyen a napon, azt a hamis benyomást keltik, hogy bizonyos helyzetekben nekik felesleges fényvédőt használni. Valójában viszont bárkinél kialakulhat a bőrrák, ezért mindenki jó döntést hoz azzal, hogy folyamatosan védi a bőrét. Mostanában pedig ezt nagyon kell.

0: kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van

0: Egészség érték.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
0: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
0: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
0: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
0: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Marad a napos, fátyol felhős idő. Emléknapot tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. A szaktárca büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség. Jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el. Hangsúlyozta, a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Baranyai városban ma egész napos eseménysorozattal emlékeznek a történelmi eseményre. Egyebek mellett megkoszorúzzák II. Lajos király szobrát, délután a Mohácsi nemzeti emlékhelyen pedig újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Műszaki segítséget kér külföldről Nepál az áradás utáni mentéshez. Az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, például a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint DNS vizsgálatok elvégzéséhez, az áldozatok azonosításához. Segítséget kértek az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez is. A halálos áldozatok száma közben 616-ra emelkedett. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Az elkövető Kalocsáról lopta el a járművet. A radarok azonnal észlelték, 2 vadászgép érkezett a helyszínre. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter kiemelte, hogy személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása megkezdődött. Mától ismét közlekednek a vonatok Vízvár és Gyékényes között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook oldalán azt írta, tegnap sikeresen lezajlott a forgalomba helyezési eljárás. Ezzel befejeződött a karbantartási munkálatok első üteme. Szeptember 6-áig a vonatok ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Napközben 28-34 fokra számíthatunk. Délkeleten lesz melegebb.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
7: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: gazdástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: És még bőven velünk lehetne River Phoenix, most ráemlékezünk, mert hogy Hollywood feltörekvő tehetsége volt, akit már 19 éves korában Oscar-díjra jelöltek, ugye döbbenet, nagyon sok 19 éves manapság azt se tudja, hogy mit szeretne az életével kezdeni, őt pedig már Oscarra jelölték. Nem csak színészként, hanem táncosként, dalszerzőként és gitárosként is bebizonyította, hogy művészi pályára született, ám egy végzetes tragédia örökre megváltoztatott mindent. River Phoenix magyar-orosz származású Erlyn Dunce és John Button gyermekeként született 1970-ben, augusztus 23-án Oregonban, a hírhet Children of God elnevezésű kommunában, amely a szabad szexualitást hirdette, tagjai között pedig köztudottak voltak a visszaélések. 4 fiatalabb testvére született, akik mind szimbolikus nevet kaptak. Ryan, Leaf, aki később ugye Joaquin Phoenixre változtatta a nevét, és most arra korunk egyik legnépszerűbb Oscar a színésze lett, Summer és Liberty. A család a 70-es években elhagyta a szektát. Eleinte az édesanyja családi birtokán éltek Floridában, majd Los Angelesbe költöztek. Akkoriban a gyerekek előadói tehetségéből tartották fenn magukat, akik már korán reklámfilmekben, televíziós sorozatokban játszottak. River számára pedig az 1986-os Állj mellém című film jelentette a kiugrást. A piszkos, cigarettázó Chris Chamber figurája egy csapásra híressé tette. Ezt követően a neve egyre ismertebb lett Hollywoodban, és hamar egyértelművé vált, hogy ígéretes jövő és csillogó karrier áll előtte. Aztán bekövetkezett a tragédia. Phoenix tehetsége azonnal szemet szúrt egyébként mindenkinek, így hamarosan egyre több szerepben bizonyíthatott. Filmvászonra született, 19 éves volt, amikor már Harrison Ford oldalán játszott az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovak című filmben. Figyelemre méltó volt a Kis Nikita és a Komputer kémek című filmben, a kritika pedig különösen az 1991-es Otthonom Idaho-ban nyújtott egy kóros álmosságban szenvedő, vándorló férfi, prostituált alakítás sáért dicsérte. A színészet mellett a zene is központi helyet kapott az életében, mint azt a Mafab is írta, a nővérével Rainnel 1987-ben közös zenekart alapítottak, amely az Alakaz Etik nevet kapta, és bár az Islands Records lemezszerződést ajánlott fel nekik, az album végül sosem készült el, viszont Rain később publikálta a korábban felvett dalokat. Phoenix meggyőződéses vegán és állatvédő volt, a PETA aktív szóvivőjeként is tevékenykedett, gyakran hangoztatta nyilvánosan a véleményét az állatok jogairól és más társadalmi ügyekről, emellett köztudott volt, hogy mennyire egészségmániás. Ám a folyamatosan növekvő népszerűsége mellett az élvezeti szerek is egyre nagyobb teret hódítottak az életében. Még a 20-as évei elején járt, amikor már az alkohol és a kábítószer rabja lett. Aztán 1993. október 31-én a hollywoodi sztárok közkedvelt szórakozó helyén a Sunset Boulevardon található Viper Roomban mulatta az időt. Az éjszaka folyamán többféle kábítószert is fogyasztott, amitől rosszul lett. Barátai és az öccse, Joaquin, kivitték a friss levegőre, de ott összeesett, és még a mentő megérkezése előtt testvére karjaiban hunyt el. 23 éves volt.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Az lenne az egészséges, ha naponta 5-6 alkalommal ennénk, de hát sokaknak csak az 1-2 jön össze, viszont korai halálhoz vezethet, ha kihagyjuk az étkezéseket. A modern lét nyüzsgésében túlságosan is könnyen előfordulhat, hogy kihagyunk 1-2 étkezést, még az is lehet, hogy szándékosan teszi ezt valaki. Egy új tanulmány szerint a szokásos napi 3 étkezés egyikének elhagyása viszont már komoly hátrányokkal járhat. Egy 24.011 40 év feletti amerikai felnőtt bevonásával végzett vizsgálat szerint a napi egyszeri étkezés általában véve magasabb halálozási kockázattal járt együtt. A reggeli kihagyása a szív- és érrendszeri betegség miatti halálozás nagyobb kockázatával. Még az ebéd vagy a vacsora kihagyása az összes halálozási okot tekintve nagyobb rizikóval járt, beleértve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedését. Még azoknál is problémát okozott, akik mindhárom étkezésre szakítottak időt, de azok túl közel voltak egymáshoz. A két szomszédos étkezés 4,5 órán belüli elfogyasztása szintén összefüggést mutatott az összhalálozási kockázat növekedésével. A publikált tanulmány bizonyos szempontból szembeszáll az időszakos böjtölés jótékony hatását hirdető tudományos adatokkal, ám az új eredmények rávilágítanak a rendszeres étkezések fontosságára a szervezet számára. Kutatásunk kimutatta, hogy azok, akik naponta csak egyszer esznek, nagyobb valószínűséggel halnak meg, mint azok, akik naponta többször étkeznek, mondta Yang Bo-san, a Tennessee Egyetem epidemiológusa a Science Alert online tudományos portálnak. Ezen eredmények alapján azt javasoljuk, hogy legalább 2-3 étkezést iktassunk be elosztva a nap folyamán. A vizsgálatban résztvevők mintegy 30%-a rendszeresen 3-nál kevesebbet étkezett naponta. Az adatok szerint nagyobb valószínűséggel hagyták ki az étkezéseket azok, akik fiatalabbak, férfiak, nem spanyolajkúak, alacsonyabb iskolai végzettséggel és családi jövedelemmel rendelkeztek. Az étkezések kihagyása emellett azok körében is gyakoribb volt, akik többet dohányoztak, több alkoholt fogyasztottak, nagyobb volt az élelmezési bizonytalanságuk, akik kevésbé tápláló ételeket fogyasztottak, többet nassoltak, és összességében kevesebb energiát vettek magukhoz. Szakemberek abban egyetértenek, hogy az új tanulmány nem elég átfogó ahhoz, hogy megállapítsa, az étkezések kihagyása valóban okozhat-e korábbi halálozást, csak azt, hogy létezik egy olyan összefüggés, amely további kutatást érdemel. Szerintük lehetséges, hogy más tényezők is szerepet játszanak, amelyek mind az étkezési szokásokat, mind a halálozási kockázatot befolyásolják. A kutatócsoport ennek ellenére úgy igazította megállapításait, hogy figyelembe vegyék a számos táplálkozási és életmódbeli tényező, többek között a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a fizikai aktivitás szintje, az energiabevitel, az étrend minősége és az élelmezési bizonytalanság eltéréseit, és a kapcsolat még mindig fennállt. Nos, eredményeink nyilvános adatokból származó megfigyeléseken alapulnak, és nem utalnak okozati összefüggésre, mondta Wei Bao, az Iowai Egyetem epidemiológusa. Hozzátette mindazonáltal, amit megfigyeltünk, az az anyagcsere szempontjából érdekes. Ez arra utal, hogy a meghatározott időközönként beiktatott étkezések kihagyása általában több energiafelvételéhez vezet. Ez egyensúlyhiányt okoz a glükóz szabályozásában, és végső soron az anyagcsere rendszer romlásához vezethet, tette hozzá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szentmiklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
3: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
2: Egész évben elérhetők a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője, hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végeznek. Kiemelte, hogy a Gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
3: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanálló nincs ilyen, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka. Nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
2: Módosult a forgalmi rend Dunavarsány egyik legforgalmasabb utcáján. A változás elsősorban a Kossuth-Lajos utcában található bölcsödét érinti. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyeslet által működtetett intézmény ételszállításának megkünnyítése érdekében az utcakaszon korlátozást vezettek be. Ennek értelmében az épület előtt hétköznap reggel 7 és 8 óra között, illetve 11 és dél között tilos megállni. Az új közlekedési rend betartását kihelyezett jelzőtáblák segítik. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a gyermekek biztonságának megőrzése érdekében fokozott figyelemmel haladjanak át ezen a területen. Továbbra is javában zajlanak a munkálatok Dunavarsány közterületein. A Városgazdálkodási Kft. Rengeteg fontos feladatot ellát a szokásos intézményi teendők mellett. A szakemberek ezúttal az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását végzik. Kiemelt hangsúlyt fektetnek továbbá a buszmegállók és a játszóterek karbantartására, valamint az ágyások és a parkok folyamatos gondozására. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelent. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Folytatjuk, már is következik nálunk a napi érdekes. JFK szerelmi élete viharos volt. Szerették a nők, és viszonozta is az érdeklődésüket sokszor. Talán nem véletlen, hogy élete utolsó levelét is egy számára kedves hölgynek írta a halál előtt, aki sajnos nem Jackie volt. Az üzenetét végül sohasem küldte el. 1963. november 22-e a nap, ami örökre sötét folt marad az Egyesült Államok történetében. A Kennedy gyilkosságok máig számos kérdőjel és rejtély övezi, és ahogy a néha jelnök halálában, úgy életében is titokzatos volt. Köztudott, hogy számos hölgy megfordult JFK ágyában, és időről időre előkerülnek újabb nevek a szeretők közül. Nemrég például Inga Avadról, a náci kémnőről lehetett olvasni, akihez állítólag a politikus a leginkább kötődött érzelmileg. Most pedig egy levélről van szó, amelyet John a halál előtt utoljára írt. Az üzenet a The Grunge cikke szerint egy Mary Pinchot Mayer nevű nőnek szólt. A Per Iris Center 2016-ban árverésre bocsájtott egy levelet, amelyet Kennedy írt Mary Pinchot Mayer művésznek, egy családbarátnak, akivel Kennedy, amennyiben lehet hinni a pletykáknak, viszonyt folytatott. JFK 1963-ban írta meg a soha el nem küldött üzenetet, közvetlenül azelőtt, hogy Dallasban megölték volna. Mayer és Kennedy állítólag akkor találkoztak, amikor Kennedy bátyja Robert eladta a házát a nő egyik barátjának. Mayert 64-ben meggyilkolták. Ekkor sógora, a Washington Post szerkesztője Benjamin Bradley tudomást szerzett a nő naplójáról, amely feltehetően részleteket tartalmazott az elnökkel való kapcsolatáról. Amikor Mayer házába ment, hogy megszerezze a naplót, James Agleton, a CIA igazgatója már fűrészelte az ajtózárait, hogy bejusson. Mayer volt férje, Cord Mayer maga is a CIA tisztviselője volt. Bradley elvette a naplót, és annak tartalmát soha nem hozták nyilvánosságra. Azt gondolják, hogy átadta a CIA-nak, és végül megsemmisült. Mayer halála továbbra is rejté, amint arról a Simpsonian magazin is beszámolt. Kétszer lelőtték, miközben sétált Georgetownban. A fiatalabb elkövetőt röviddel ezután letartóztatták, de bizonyítékok hiányában végül felmentették. Sem a gyilkos fegyvere, sem Mary Pinchot Mayer gyilkosára nem terült fény soha. A Simpsonian magazin megjegyzi, hogy Mayer halálakor nem volt köztudott, hogy viszonya van Kennedyvel, sem arról, hogy volt férje titkos akciókat hajtott végre a CIA számára. C. David Heyman író később azt állította, hogy miközben Cord Mayer haldoklott, azt mondta Heymannek, hogy ugyanazok a férfiak, akik megölték John F. Kennedyt, megölték a feleségét. Egy másik író, Leo Damore, azt állította, hogy Mayert valóban egy profi bűnöző, esetleg a CIA-val kapcsolatban álló ember ölte meg, mert túl sokat tudott. De mi volt az üzenet tartalma? Kennedy Mayerhöz írt levelét a Massachusetts-i Boston Roast Auction adta el az Irish Centralon keresztül. Az aukció ügyvezető elnöke megjegyezte, hogy Kennedy titkára Evelyn Lincoln Mayert jelölte meg a címzetnek. A levél az aukcióban, tehát vagy az aukcióban nyilvánvalóan azért már olvasható volt, és több Kennedy papírt és tárgyat is felvásárolt az aukció vezetője Lincolntól. A kézzel írott levél részben így hangzott: miért nem hagyod el egyszer a külvárost? Gyere és nézd meg, akár a jövő héten Cape-nél vagy Bostonban 19-én. Tudom, hogy nem okos, irracionális és utálhatod, de lehet, hogy imádni fogod. Az aukció során arra számítottak, hogy a levél legalább 30 000 dollárért eladható, de a Boston Globe azt írta, sokkal többet kerestek rajta, mert hogy 88 970 dollárt ért meg egy névtelen vevőnek. A Jazz Collecting szerint Kennedy lelkes szerelmes levelek írója volt, a sokért eladott személyes tárgyai között szerepelnek svéd arisztokratának írt szerelmes levelei, akit úgy hívtak, hogy Gunilla von Post, és akivel közvetlenül a feleség előtt találkozott, és akivel addig találkozgatott a néhai elnök, amíg Jackievel első gyermeküket nem várták. Ezek a levelek 2010-ben szintén árverésre kerültek, és 115 537 dollárért keltek el.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A folytatásban olyan horrorfilmekről lesz szó, amelyekben senki sem hal meg, mégis parás a dolog. A horrorfilmek nem csak félelmetesek, de hát maradjunk annyiban, hogy kegyetlenek is, ez az a műfaj, amiben a legrosszabbnak meg kell történni. A zsáner egyik állandó eleme a fenyegetettség és persze a halál, de előfordul, hogy ez utóbbi elmarad, de mégsem csorbul a horror eszenciája. A port.hu összeszedett 7 olyan horrorfilmet, amiben senki sem hal meg, de mégis működik az iszonyat. Hát itt van például a Babadook 2014-ből. A játékidő alatt ugyan senki sem hal meg, de Jennifer Kent rendezői és forgatókönyvírói debütálása egy allegórikus rémmese a gyászról és a depresszióról. Miután az apa meghal, az anya egyedül neveli a gyerekét, akinek egykori dükitörései és furcsa viselkedése már önmagában egy egyedülálló szülő rémálma. A sötét érzelmek egy mesekönyv ijesztő főszereplőjének alakjában elevenednek meg. A fekete-fehér rajzokból kilép Mr. Babadook, és egészen addig kísért, amíg az anya és a gyerek meg nem tanulják kezelni a rájuk szakadó helyzetet és érzelmeket. Aztán itt a Démonok között is, hát ezt a filmet képtelen voltam megnézni. Tehát többször elolvastam az ajánlót, és mivel hozzátették, hogy megtörtént eset alapján készült, na mondom, tuti nem nézem meg, mert az életem hátralévő részében nem fogok aludni. Nos, a franchise-el duzzadó horrorfilm első része kifejezetten nagyot szólt, ami egyszerre köszönhető James Wan érzékletes rendezésének, a két főszereplőnek, Vera Farmigának és Patrick Wilsonnak, valamint valószínűleg annak, hogy igaz történet alapjául készült el a démon űző sztori. A Démonok között egyik nagy erénye, hogy a megszállást a család és az entitással küzdő Warren házaspár perspektívájából mutatja be, és bár gyakran ijesztő és feszült, elsősorban az emberi sorsokra fókuszál, a túlvilági rettenet fenyegetettségében. Aztán itt a más világ is, na ettől is betojtunk rendesen, a kifordított kísértett história Nicole Kidman főszereplésével egy gótikus ház történik, ott követhetjük nyomon az anyát a gyerekeivel együtt, akiket óva kell inteni a fénytől. Ráadásul, mintha valami entitás is járna az ódonfalak közt, szóval kijut a klasszikus kísértett klisékből. Csak a film végén derül ki, hogy végig a szellemvilágban voltunk, és a főszereplők már mind halottak, szóval azért nem hal meg senki a filmben, mert már mindenki halott volt. Na itt az ideglelés is, hát most még a hideg is kirázott, ha így visszaemlékszem rá, 1999-ből fillérekből félelmet generálni. Hát kérem szépen, az ideglelés az egyik leghíresebb kézikamerás horror, amit ráadásul a premier időszakában igazi találtásként hirdettek. A valóságosként beállított történetben egy fiatal forgatócsoport a Blairi boszorkányok legendájának jár utána, miközben minden lépésüket filmre veszik. Az ideglelés trükkje, hogy az erdőben bóklászó csapat retteg és se hamar átragad a nézőre is, miközben valójában nem mutat semmi borzalmat a film. Igaz, az alkotás vége nyitva hagy pár kérdés, de egyértelmű haláleset nem történik a játékidő alatt. Egy időben próbálkoztam megnézni az Egyenesen át című filmmel, de aztán, amikor jött a gyerekszereplő és mindenkit szétvert, akkor állandóan abba hagytam. Hát kérem szépen, aztán felnőttként már ugye ez csak egy film hajnik a mottóval, leültem és ezért végignéztem, de még most is, ha rá gondolok, ráz a hideg, hihetetlenül jól megcsinált film ez. Igazából itt szinte mindenki meghal ugye ebben a filmben, de egyébként fel is támad, hiszen az Egyenesen át lényege, hogy pár orvostan hallgató azzal kísérletezik, megölik, majd visszahozzák egymást, és így első kézből tanulmányozhatják a halál közeli állapotot. A csavar az, hogy mindenki magával hoz valamit a múltjából, ami eleven rémként kísérti őket, bár az egész film témája a halál, emlékezünk Kiefer Sutherland szállóigéjére, jó nap ez a halálra, valójában úgy állít valamit az elmúlásról és annak misztériumáról, hogy minden szereplő tulajdonképpen életben marad. Aztán itt van még a Kopogó szellem című film is 1982-ből, kijelenthetjük, a kísértett ház históriákban rejlik az a kiskapu, amelyen keresztül bejuthatunk a halálmentes horrorba. Az egyik alapmű egyébként a Poltergeist, teljesen ugyanaz, mint a legtöbb hasonló film, egy családot egyre erőszakosabb entitások zaklatnak, és még a kislányukat is átrángatják a másik dimenzióba. És végül itt van 1932-ből a Szörnyszülöttek, én örülök, hogy a port összeállításába ez is bekerült, mert hogy ez egy fekete-fehér film, a kultikus és klasszikus horrorfilm abban az időben játszódik, amikor a vándor cirkuszokban még különféle testi torzulásokkal és fogyatékkal élő embereket mutogattak. A Szörnyszülöttek valódi cirkuszi dolgok alkotókat szerepeltet, és a legnagyobb erénye, hogy nem csak főszereplőkké, de főhősökké is teszi őket, miközben bevezet a világukba. A történet a lenézésről, a megalázásról, a társadalmi különbségekről szól, és az elnyomottak bosszújáról. A szörnyszülöttekben ugyan nem hal meg senki, de ami egyesekkel történik, az talán a halálnál is rosszabb. You can say what

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban

0: laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
0: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
0: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadórákat indít Perticsné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a négy érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szent Miklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Óvodapedagógust keres a Sziget-Szentmiklósi Hajnalcsillag református óvoda. Az intézmény 2022. októberében nyitotta meg kapuit, jelenleg 4 csoportban működik. Az óvoda tágas csoportszobákkal, nagy udvarral, tornateremmel és a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges korszerű eszközökkel rendelkezik. A meghirdetett állást a fényképes önéletrajzzal lehet jelentkezni elektronikus úton az iroda@hajnalcsillag2022.hu e-mail címen, vagy postai úton az intézmény címére megküldött levélben. Az óvoda címe Sziget-Szent Miklós Rákóczi utca 64/B. A munkakörrel kapcsolatos további részletek az intézmény hivatalos felületein olvashatók. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szent Miklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
5: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
4: Egész évben elérhetők a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végeznek. Kiemelte, hogy a Gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
5: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugye nálunk nincs olyan, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka. Nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
4: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik össze tudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig retro diszkó zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
6: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató

0: versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
1: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Szigetszent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16 már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSL Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
2: Időjárás.
1: A front nem hoz lehűlést vasárnap, ismét kánikulában lesz részünk 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja majd több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Sziget-Szeler.
3: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
2: Ez a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
4: Szép szerda estét kívánok augusztus 26-án, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, akkor szép szombat délutánt. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádió beszélgetős műsora a térség különleges értékeiről, különleges lakóiról és még különlegesebb programjairól. A Sziget-Szelet 18. évfolyamának 34. adásában tehát ezúttal Sziget-Szent Miklósra látogatunk, hiszen a mögöttünk hagyott héten tartották a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, melynek kísérő programjaként évről évre megszervezik a Hungarikum kiállítást. A Hungarikumok a magyar kultúra különleges értékeit őrzik, tárgyakat, hagyományokat, ízeket, mesterségbeli tudást és szellemi örökséget, amelyek generációkon át öröklődnek, és amelyek valami fontosat mesélnek róla. A Hungarikumok tárháza rendkívül gazdag, a magyar gasztronómia különlegességeitől a népművészet remekeig, a zenei és kulturális örökségünkig számtalan érték tartozik ebbe a körbe. Ezek között találjuk például a cifraszűrt is, amely nem egyszerűen egy különleges népviseleti darab formájában, díszítésében és készítésének hagyományában egy egész korszak és egy sajátos magyar kulturális világ elevenedik meg. A Sziget-Szelet mai adásában ennek a különleges Hungarikumnak eredünk a nyomába, a Sziget-Szent Miklóson látható cifraszűr kiállítás kapcsán. Ez a mai műsor tartalma röviden, most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Háza, hogy azt már hallgatóinknak a műsor felvezetésében is említettem, ahol egy különleges tárlat kiállítást nyitotta meg kapuit a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál kísérő programjaként. Évről évre már Hungarikum kiállítás kíséri ugyanis ezt a nemzetközi rendezvény sorozatot itt Sziget-Szent Miklóson. A többi között erről beszélgetünk a következő percekben Budai Gáborral, a Sziget-Szent Miklósi Fesztivál igazgatóval, valamint a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató helyettesével, hogy minden titulust igyekezzek ide sorolni. Óriási utat járt be ez a fesztivál kezdetben még, illetve talán még néhány évvel korábban is, nem sok évvel korábban nemzetközi folklor fesztiválként emlékezhettünk erre, és sok-sok ország részvételével zajlott. Most ez némiképp csökkent az elmúlt években, illetve hogyha a kezdetekre visszamegyünk, akkor Tököl, Százhalombatta és a sorrend nem feltétlenül így irányadó, Ráckeve volt a magja a fesztiválnak, és itt cserélődtek ezek a különböző országokból érkező fellépők, művészeti csoportok. Hogyha egy picit hasonlíthatjuk a korai éveket a mostanival, mert most már nemzetközi kulturális fesztivele avanzsált, akkor mik a különbségek?
3: Azt kell mondjam, hogy igen, a kezdetek kezdetén tényleg azt kell mondani, hogy az ország egyik legnagyobb folklorfesztiválja volt a Summerfest. Benne valóban a három alapító várossal, Százhalombatta, Ráckeve és Tököl, és ugye 2018-tól a harmadik helyszín Ráckeve helyett Sziget-Szent Miklós lett. Ennek egyszerű oka van, én töltem ide ebbe a városba dolgozni, és hát szinte automatikusan a fesztivál meg megvalósítása is az én munkakörömhöz tartozóan valósult meg. Igen, óriási változás történt, hiszen 2020-ban, hát ugye 19-től jött egy világjárvány, ami a kulturális életet is, azt kell mondjam, totálisan átrajzolta, átírta. Sajnos mindenki emlékszik arra, hogy miféle korlátozások és tiltások közepette kellett a hétköznapjainkat is megélni, és ez természetesen az ünnepnapokra is vonatkozott. Ez egy érdekes és egy szomorú tapasztalás volt, ugye 4 esztendő volt ilyen nagyon korlátozott ebben a tekintetben. Egyébként úgy, hogy a nyári időszakban de alapvetően meg tudtuk tartani a fesztivált különböző programokkal, és már abban a 4 esztendőben alakult ki, hogy a Nemzetközi Folklorfesztivál helyett a Nemzetközi Kulturális Fesztivállá kellett átfogalmaznunk, hiszen a folklor nem tudott akkora jelen létet biztosítani a fesztivál programjaiban, mint a kezdetek kezdetén. Hiszen hiába szerettük volna folytatni azt az utat, a különböző országokban, miután ugye említettem, egy világjárványjal találkoztunk, tehát ez mindenkit mindenhol érintett, gyakorlatilag nem merték vállalni az utazást sem, igazából mi sem mertük még a meghívásokat sem eszközölni, hiszen minden ilyen találkozási pont az egyfajta veszélyforrást jelentette mindenki számára, tehát emiatt egy dolog voltunk biztosak, hogy ha szabad egyáltalán nyáron rendezvényt csinálni, akkor mi meg akarjuk csinálni, nem akarjuk azt, hogy abba hagyni. Úgyhogy meg tudtuk tartani a folytonosságát, és ekközben történt ez a változás, hogy akkor a folklor mellett egyéb produkciók is jöttek, különböző koncertek, tehát abba kellett gondolkodjunk, hogy azért mégis tartalommal töltsük meg. A napok száma is csökkent, hiszen a kezdetekben 8 napos volt a fesztivál. Az volt, amikor visszacsökkent már 4 napra. Most hála Istennek megint ott tartunk, hogy újra 6 napos már a fesztivál. A jövő zenéjét azt meg majd jövőre fogjuk meghallgatni.
2: Mióta van Hungarikum kiállítás? Mióta kíséri a fesztivált ez a program?
3: A Hungarikum kiállítás gyakorlatilag pont a covidos esztendőben fogalmazódott meg, hogy attól, hogy nem lesz nagy számú külföldi jelenlét a fesztivál programjában, azt gondoltam ki, hogy mindenképpen valami olyan nagy attrakciót kell hozni, ami izgalmas lehet kicsinek, nagynak, felnőttnek, fiatalnak, idősnek, és így jött a gondolat, hogy akkor nézzük meg ezt a Hungarikum kiállítást, és már ott az első esztendőben azt fogalmazódott meg, hogy ebből egy sorozatot, úgy sorozatot akarunk csinálni, hogy minden esztendőben egy-egy új Hungarikum mutatkozzon be. És itt azt hiszem, hogy most az éveket pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy 2020-ban lehetett az első, és felsorolnám, hogy mi mindennel találkozhatunk.
2: Mielőtt azonban ezt megtennénk, hogy eddig milyen tárgyak szerepeltek a Hungarikum kiállításon, perceken belül kiderül, most egy kis zene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: végre már.
1: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
2: Folytatjuk a beszélgetést a helyszín, továbbra is a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklóson, Budai Gáborral, az intézmény igazgatóhelyettesével, a Summerfest Sziget-Szent Miklósi Fesztivál igazgatójával beszélgetünk továbbra is, hiszen a Summerfest keretében, illetve kísérő programjaként már évek óta Hungarikum kiállítás nyílik meg itt az Aula Galériában. Szerencsére Hungarikumokban bővelkedünk. Óriási a merítési lehetőség, hogy egy-egy ilyen alkalommal megmutassanak valamit a magyar kultúra egy szeletéből. Eddig mik voltak a kínálatban?
3: Hála Istennek tényleg egy óriási gazdagság van etéren, hiszen a magyar kultúra, az alkotóművészet, a díszítőművészet, amiben mi ugye elsősorban gondolkodunk, hiszen itt ez mégiscsak a folklórról is, annak a közeli műfajairól beszélünk. Így az első esztendőben a Matyó hímzést választottuk, ugye mezőkövesdés környéket, méltán világhíres ez a dolog, és abban az esztendőben még a busójárás, tehát a Malcsi busójárásnak egy bemutatója is volt, hiszen ugyanúgy Hungarikum, attól függetlenül, hogy ez nem feltétlen magyar kultúra, ez egy nemzetiségi kultúrát képviselő dolog. Tehát ezzel kezdtünk. Óriási sikere volt. Rengeteg ember jött és csodálták meg, tehát élőbe, igaziba nyilván nem lehet megfogni a tárgyakat, de mégis kézközel érintési lehetőségével láthattuk ezeket a csodálatos kézimunkákat. A busójárás egyrészt a bemutató, volt egy bemutató, tehát a színpadi produkció közepette jöttek valódi igazi busók, és akkor a színpadon is dolgoztak, aztán lejöttek a közönség közé, bejöttek a nézőközönség közé. Tehát én azt gondolom, egy nagyon érdekes, izgalmas momentum volt.
2: Ráadásul házhoz jött, nem kellett Mohácsig utazni érte, és különleges évszakban, hiszen nem februárban, hanem nyáron is megjelenhetnek, úgy néz ki a busok. Mi volt még?
3: A következő esztendőben a választásunk a magyar kékfestőre esett, hiszen megint csak azt kell mondani, hogy persze így fogalmaztuk a magyar kékfestő, de egyébként ez a kékfestő kultúra az egész Kárpát-medencére alapvetően jellemző. Ebbe igazából a Szarvas és környékéről jött egy olyan egyesület, egy olyan szervezet, aki ezeknek a, akár a kékfestéshez tartozó tárgyaknak a gyűjtésével is foglalkozik, úgyhogy akár magukat a nyomatokat készítő, mint a fákat is elhozták magukkal, hogy ott a kiállítás része. Voltak természetesen tradicionális kékfestő népviseleti ruhák, és itt már volt egy érdekesség, hogy a napjainkban ezt a kékfestős kultúrát hogyan lehet megmutatni. Voltak olyan modern női ruhák, amire megint csak rácsodálkozott a közönség, hiszen sokszor nem gondoljuk, hogy itt van a szemünk előtt az a csoda, az a gazdagság, de mikor van ennek ér? Tehát ha ez múzeumban szorul, akkor ez már a múlt. De hogyha ezt a napjainkban fel tudják használni, és azt kell mondanom, hogy kiváló népművészek és iparművészek foglalkoznak többek között ezzel a témakörrel, elsősorban javarészt ugye a különböző ruhatervezők, úgyhogy nagyon csodálatos érdekességet láttunk itt a kékfestő kapcsán is.
2: Felsoroljuk az összeset, és akkor elérkezünk szépen lassan majd az ideihez.
3: Igen, én azt gondolom, hogy bármelyik is megér annyit, hogy említésre kerüljön. A következő esztendőben a szegedi papucsot választottuk. Itt is azt kell mondani, hogy olyan szinte hihetetlennek tűnő papucsok jelentek meg, csak így érdekességként az üvegvitrénben voltak olyan papucsok, aminek egy pár papucsnak az ára 100 000 forint, de hiszen ezek kézműves termékek, hihetetlen gondossággal vannak megtervezve és elkészítve, és csodákat láttunk a szegedi papucs kapcsán. Aztán a következő esztendőben egy kicsit jöttünk följebb a térképen, és a kalocsai hímzést, a kalocsai pingálást vettük úgymond gólcső alá. Itt is hát olyan tárgyak voltak a kiállítás részei. Ha valaki azt mondja, hogy ő még soha nem látott kalocsai hímzést, az hazudik, vagy csak ott szemmel jár. Biztos, hogy mindenki találkozott vele. És hogy izgalmas, érdekes legyen, hívtuk meg kalocsáról pingálókat, pingálóasszonyokat, akik itt a helyszínen kézzel festettek kalocsai mintákat, illetve a gépi hímzésnek a bemutatóját is meg tudtuk tekinteni. A következő esztendőben, és már a tavalyi esztendőnél tartunk, ugye a halasi csipke, az is Hungarikum, és hát olyan csipke csodákkal találkoztunk, és ezek varlat csipkék, hozzá kell tenni, ugye két formája van a csipke kész, vagy a vert csipke, vagy a varlat, és hát a csodás a csipke telítőkön túl, itt is megjelent az, hogy igen, a napjainkban hogyan tudják alkalmazni szintén női ruhák ilyen feltétként, vagy díszítésként. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt is érdemes volt megnézni.
2: Hamarosan innen folytatjuk folytatjuk a beszélgetést.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Folytatjuk a beszélgetést Budai Gáborral, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató helyettesével, a Summerfest Sziget-Szent Miklósi Fesztivál igazgatójával, nem másról, mint a Hungarikum kiállításról, ám most már a felsorolás végeztével, amelyet az előző percekben tettél meg, eljutottunk szépen lassan az ideihez. Itt ülünk az Aula Galériában jelenleg is. Ha körülnézek, akkor gyönyörűbbnél gyönyörűbb cifraszűrők, karikás ostorok és egyéb tárgyak mellett ücsörgünk itt és beszélgetünk. Tehát adódik a kérdés, az idei esztendőben miért éppen erre esett a választás? Miért éppen cifraszűr?
3: Én azt gondoltam, hogy addig, amíg itt a népművészet terén vannak olyan tárgyalkotók, akiknek az alkotásait még itt meg tudjuk tekinteni, tehát ez a sorozatnak ez lenne úgymond a vezérvonala. Amikor esetlegesen majd kifogyunk az alkotóművészetnek a tárgyaiból, akkor jönnek a Hungarikumnak a különböző, akár válfa, persze nyilván egy kicsit már jár az agyam a jövőn, hiszen mindig előre kell gondolkodni. Jövőre, ha minden igaz, akkor lehet, hogy a magyar csárdás lesz a témakör, de ezt még nem merem 100%-ra ígérni, hiszen nagyon sok munka megáldolás kell ahhoz, hogy valami meg tudjon valósulni. Tehát most itt vagyunk a cifraszűrnél, és a Guzsajas Népművészeti Egyesület Békéscsabai helyszínnel ők vállalták ennek a kiállításnak a létrehozását. Hát itt különböző tájegységeknek a cifraszűrjei vannak. Látható ezek között olyanokat, amik akár 100 vagy több mint 100 éves múltú, tehát régi darabok, de maga az egyesület tagsága alapvetően szűrkészítőkből állja a részt, tehát az újabb darabok azok mind vadonatújak, tehát soha senki még nem viselte ezeket, viszont azokat a jellegzetességeket magukon hordozzák, ami egy-egy tájra abszolút jellemző. Itt is ugye többféle van, a szűrők között van, ami kézzel hímzett, van, ami varrott, van, ami rátétes díszítéssel készül, tehát ez is megint egy olyan gazdagság, hogy ihaj, és hogy ugye pont ebben az esztendőben kerül fel a Hungarikum közé magyar nyereg, ebben most ízelítőként van összesen 2 darab, hogy ehhez a kultúrához kapcsolódjunk. A karikás ostor, mint eszköz, de jelenik meg, és ez is érdekes, hogy micsoda gazdagsága, meg gondolati gazdagsága van ezeknek az embereknek, akik pásztorkodással ilyesmivel foglalkoznak. Lehet, hogy a nyájak őrzése mellett elég sok idő is jutott arra, hogy lehessen találni, hiszen ha végignézzük az ostorokat, a karikás ostorokat, tényleg különböző tájegységekről hallunk különböző emberek a készítői ezeknek, és hát itt is a díszítések, a berakások, az, hogy maga az ostornak a bűrt vonata, van, amikor egy sima egyszerű 3 vagy 4-es vonat, de van egy olyan is, ami 24 szálból van megfonva. Hát ez megint azt gondolom, hogy ez a ritkaság számba megy, és emiatt gondoltuk, hogy akkor párosítsuk. Persze, ha kiállítást rendes szervez az ember, akkor gondolkodik abba, hogy milyen a tér, ahol ezt ki lehet állítani, és hát ez úgy kell tudni megtölteni a teret, hogy ez egy izgalmas, látványos dolog legyen. Hát itt az ostorok, én azt gondolom, hogy gazdagítják a látványt.
2: Említetted, hogy Békéscsabáról érkeztek ezek a gyönyörű viseletek, egyéb eszközök, nyergek és minden, ami a kiállítás anyagát képezi. Ki rendezte be ezt a kiállítást, hogyan jött létre mégis?
3: Maga az Egyesület Békéscsabai, az Egyesületnek a tagsága tulajdonképpen a Hajdúságtól egész a Csongrádig, tehát ott a úgymond a déli és a délkeleti megyékből a lévő készítők és alkotók hozzák létre magát a szervezetet. Az Egyesületnek az elnöke Szőke Péter volt, aki egyrészt hozta a kiállítást, és itt a rendezést elkezdte. Hozzá kell tegyem, hogy munkatársaim segítettek ebbe természetesen. Én meg némi gyakorlattal rendelkezem kiállítás rendezésben, hiszen a Rácz Kevének a galériát több mint 20 éven keresztül én irányítottam, és ott tehát nem csak képzőművészet, hanem egyéb művészeti termékek kiállítása is volt. Tehát én azt gondolom, azokban az időkben én rengeteget tanultam meg azoktól a művészemberektől, akik ott rendeztek kiállítást. Tulajdonképpen, ha az ember kicsit figyel, akkor ott van mindig az, hogy hogyan kell szépen összerakni, hogyan tud látványos lenni egy kiállítás. Igyekeztem erre figyelni, hogy akkor úgy helyezzük el a tárgyakat. Mert Péter azt mondta, hogy ahogy jónak látjuk, ő készíteni tudja igazából. Mondta, hogy ő nem kiállítás rendező. Mondtam, én sem vagyok az, de talán kicsi érzéke van ahhoz, hogy hogyan tud ez jól kinézni. használni. Igyekeztünk a meglévő tárgyakat úgy elhelyezni itt a térben, hogy aki belép, akkor már is legyen egy ilyen húha érzés, és akkor onnantól kezdve, hogyha kis időt szentel valaki arra, hogy tüzetesen megtekintse a kiállított tárgyakat, akkor egészen komoly mélységekig lehet eljutni, azt gondolom.
4: Ha valaki cifraszűröket készít, motivumokkal díszíti azokat, tehát tényleg napi szinten mondhatni, hogy az életét képezi az, hogy ezeket a viseleteket készíti, illetve vannak természetesen régebbiek, ahogy az imént említetted. Elkerülhetetlen, hogy hosszasan meséljen az ide érkező darabokról. Van esetleg valamelyikhez kapcsolódó történet? Itt most elsősorban a régebbiekre gondolok, természetesen nem az újakra, amik ugyancsak mindegyik szép, de el lehet bámészkodni a régebbi előtt és elképzelni, hogy ez kin lehetett, mikor használták, voltak-e ilyen kis plusz információk.
3: Persze adalék anyagokat kaptunk, de hozzá kell tegyem, tehát amilyen gazdagság jellemzi magát a díszítést, a háttértörténetek is legalább ennyire gazdagok. Tehát egy kiállítás, nem tudunk arra olyan módon odafigyelni, hogy mindent az utolsó információig mindent közöljünk. Sajnos ez az igazság, hogy jellemzően, hogyha három mondatnál hosszabb szöveget teszünk ki, akkor az úgy is marad. A mai ember már nem olvas ezeket végig. Inkább itt arra törekedtünk, hogy esetleges idő megjelölést közöljünk, hogy mikor készült a szűr, és hogy melyik tájegységről. Most ugye a mai modern világban, hogyha ezt a két információt, adatot valaki beüti a gépébe, akkor megtalálja azokat a plusz adalékanyagokat, információkat, amire most rákérdeztél. Tehát az, hogy minden elérhető, minden az égvilágon fönt van a világhálón. Tényleg úgy döntöttünk, hogy nem akarunk hosszú-hosszú szövegeket ide rakni mellé. Egy-két alapinformáció, ami alapján, ha valaki tényleg érdekel, pillanatok alatt ott van a megoldásnál.
2: Megint tartunk egy pici szünetet, egy kis zene, és folytatjuk.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Hungarikum kiállítás, ez a mai beszélgetésünk helyszíne. Folytatjuk a következőkben is Budai Gáborral, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató helyettesével. A Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál Sziget-Szent Miklósi fesztivál igazgatójával, hiszen azt már megtudhattuk az előzőekből, hogy mióta is van jelen a fesztivál kísérő programjaként Sziget-Szent Miklóson a Hungarikum kiállítás, és hogy az idei esztendőben a cifra szűr kerül középpontba. És az is elhangzott a mai kor emberére térve egy picit, hogy utána nézhet bárki bővebben. Talán ez egy jó alkalom arra, hogy felfedezzék sokan ezt a tárgyat is, ezt a Hungarikumot is, és egy kicsit utána nézzenek. De tény, ami tény, egy bizonyos réteg fogékony és nyitott a népművészet és a folklór iránt, de vannak, akik talán egy picit kevésbé. Egy ilyen kiállítás, amikor betérhetnek ide bármikor kötetlenebb keretek között, őket is megszólíthatja? Mit gondolsz erről?
3: Azt gondolom, hogy manapság a mi szakmánknak egyik legnagyobb kihívása az, hogy hogyan lehet az embereket megszólítani, hogyan lehet a kultúra bármelyik szeletéhez úgymond közel hozni. Színpadi produkció, lehet egy kiállítás anyag, sorolhatnám. Tehát egy pici, lehet azt kell mondani, hogy még szerencsénk is van, hiszen augusztus végétől egy napon keresztül tüdőszűrés lesz. És mint tudjuk, az egy kötelező elem, és azt is tudjuk, hogy szószó sorok állnak, hogy sorra kerüljenek, és 3,5 méterre van a várakozó helységtől maga a kiállítás. Nyilván nagy hangsúlyt fogunk fektetni, hogy akkor a várakozás időt nyugodtan töltse bárki azzal, hogy ezt a kiállítást megtekintheti, vagy hogy tekintse meg. Arról nem beszélve, hogy tehát számos civil szervezet, különböző csoportok járnak ide napi rendszerességgel az intézménybe. Ők is megkapták az információt, hogy ez van, és arra is volt többször példa, hogy olyan összejövetelt szerveztek, akár egy nyugdíjas klubba, hogy jó, oké, akkor van a klub napunk, elmondjuk gyorsan azt, ami fontos információ, és akkor menjünk le együtt, nézzük meg a kiállítást. Számos ilyen esettel találkoztunk. Én gondolom, hogy az idei esztendő sem fog kimaradni ebből.
2: Ráadásul még gondolhatunk a kisebbekre is, hiszen addigra sajnos elkezdődik a következő tanév, szeptember 1-jét követően még látogatható a kiállítás, úgyhogy gondolom akár osztályok is eljöhetnek ide, és megtekinthetik. Részint ezt már említetted, hogy mi várható a következő évben. Ilyenkor gondolom, amint a fesztivál zárul majd a hét végén, akkor szépen lassan elkezdődik a jövő évi szervezése, vagy ez már párhuzamosan megy ilyenkor?
3: Megy párhuzamosan. Nyilván nincsenek még 100%-ig lecsapott konkrétumok, hiszen azért...
2: Nem is várok részletinformációkat.
3: Az biztos, hogy tehát gondolkodunk abban, hogy a jövő esztendőben is szeretnénk fesztivált rendezni, és nem magunk miatt természetesen, ez egy érdekes szakma, nagyon sok mindent csinál az ember, és ez szerintem az egyik legizgalmasabb dolog, hogy hozzálátsz egy hosszú munkafolyamathoz, és tudod, hogy nem magadnak csinálod, hanem másoknak. De én azt gondolom, ez a egyik legnagyobb szépsége ennek a szakmának, hiszen olyat adni az embereknek, amire esetleg nem is gondolnak, hogy ja, és itt rá lehet csodálni, hogy ja, ilyen is van, és akkor látod az emberek arcán az örömet. Ezek a visszacsatolódások adnak nekünk aztán további muníciót a következő, akár hónapok vagy éveknek a munkájához.
2: Mindezek mellett pedig természetesen folyamatosan zajlanak a programok, napi szinten van valami itt a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Augusztus 17-e van, szombaton elkezdődött a fesztivál. Hogy érzi magát ilyenkor a fesztivál igazgató? A végét várja, a nap végét, az óra végét.
3: Az a helyzet, hogy azt az ember nem szeretné, hogy igazából, akkor én nem is foglalkoznék ezzel. Nyilvánvaló, hogy ez egy fárasztó, hosszú, egyhetes munkafolyamat, hiszen 0-24-be kell talpon lenni, főleg, hogy itt vannak a külföldi vendégek, akiknek mindenféle nyugi bajuk van. Ma épp egy grúznői cipőt kellett orvosolni, mert elszakadt a pántja, tehát ez is egyfajta feladat. Le kellett gyógyszert beszerezni, a napnak is mindig van valami történése, tehát az ő étkeztetésükről, a fesztivál programon kívüli egyéb programjaikról is igyekszünk gondoskodni, hogy ha már itt vannak, akkor itt a környék látnivalóit esetleg tudják megtekinteni, hogy lesz kirándulás is a programjukban, tehát erre is oda kell figyelni, de nyilvánvaló, nekünk a legfontosabb az, hogy a városra és a környék lakosságát megpróbáljuk olyan programokkal megkínálni, amire nagy valószínűséggel sokan fognak jönni. Ez mondjuk egy jegy eladásokból elég jól látható, hogy igen, azt kell mondanom büszkén, hogy van érdeklődés, és ez egy nagy visszatérés egyébként a covidos évek után, hiszen volt egy 4 vagy 5 olyan esztendő, ami nagyon nehéz volt, mert a látogatószám legalább 30%-kal visszaesett. És tavaly tudtuk az igazgatóra, Lázár Gergővel közösen meg munkatársakkal megállapítani, hogy a számadatokból is az látszik, hogy végre visszatérünk. Tehát abból a mélygödörből fölállni nem volt egyszerű, de talán most egy újabb reméletileg világzása indulhat a fesztiválnak.
2: Nyitva a Magyar Kincses Láda Hungarikum kiállítás már elhangzott, de akkor végezetül meddig és mikor látogatható a nagy közönség számára?
3: A ház nyitvatartása alapján, ami reggel 8-tól tart 6-ig, tehát 18 óráig minden nap a hétvégeken, az ugye programtól függően, de egyébként szombaton is a könyvtár nyitvatartása az 1 óráig van, abban az időben természetesen látogatható a kiállítás, és amikor vannak vasárnapi programok, akkor az egyértelmű nyitva a fesztivál napjai alatt. Ha valakit meg akarja nézni, elég könnyen talál olyan időpontot, amikor ezt a valóságban is megteheti, hogy látogassa.
2: Hungarikum kiállítás tehát itt a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 13-áig érdemes ellátogatni ide.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Ennyi volt már a Sziget-Szelet műsorunk az ismétlés mellett. A Lakihegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió riport műsorát, a Sziget-Szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget-Szelet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
4: Mammográf

0: www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Az összefogás fontosságát hangsúlyozta a Mohácsi csata emléknapján a miniszterelnök. Elkészült a Flórián téri felüljáró. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő úgy fogalmazott, Mohács-Muhi világos Trianon vagy 1956, egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után újra és újra volt elég erő a megmaradáshoz. A miniszterelnök hozzátette, hogy történelmünk nem a veszteségeink, hanem az újrakezdés története, ezért kell ma is az összefogás fontosságáról beszélni. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítsák. Szerdán egy gleccser leszakadása, jégkő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. A legfrissebb adatok szerint a katasztrófában 626-an meghaltak, további 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Büntető feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának korábbi odaítélése ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közölte, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Lopott kis repülőgéppel manőverezett Paks felett egy fiatal férfi. Kalocsáról vitt el a légijárművet, a radarok azonnal észlelték, két vadászgépet riadóztattak, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A zavart állapotú férfi Gerjen térségében hajtott végre kényszerleszállást. A miniszter közölte, hogy az ügyben vizsgálat indult. Budapesten holnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Egy hét múlva rendezik az Orrfői akadálymentes turisztikai napot. A baranyai üdülőhelyen sárkányhajózást, motorcsónakázást, lovaglást és motorozást is kínálnak a szervezők a fogyatékossággal élő látogatóknak. Az esemény üzenete, hogy a turizmus élményei mindenki számára elérhetőek.
2: Időjárás.
3: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor a hírek után.
0: FM 107.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök

0: Törökre való emlékezésre hívta fel a figyelmet. Becslések szerint az oszmán törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták, és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripenek is riasztották. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy lecser leszakadása jég, kő és sár tömeget zúdított több településre a Himalája nepáli, kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lenne szükség. Heves viharok pusztítottak Lombardia több városában tegnap este. Az észak-olaszországi ítéletidőben megrongálódott a Cremonai székesegyház középkori épülete, a városháza tetőszerkezete pedig beomlott. Brescia városában és a környékén teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak. A percek alatt végig söprő ítéletidőben háztetők szakadtak le, legalább 10 000 autó megrongálódott, a kidőlt fák és törmelékek utakat zártak el. Több mint 40 embert kellett kórházba vinni kisebb sérülésekkel.
1: Időjárás.
0: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg, késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, hőszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Az iskola kezdésre is készül a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Szigetszentmiklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
7: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és szülők is.
6: Egész évben elérhetők a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végeznek. Kiemelte, hogy a gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
7: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanállom nincs ilyen, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka. Nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
6: Véradásra várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési házés könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a taksonyi hírharangban olvashatók. Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségélményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A Szigetszentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Felfüggesztették a mentőakciót Nepálban az időjárás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szent

0: kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy lecser leszakadás a jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lehet szükség. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Ilyen a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina is. Az eredmények várhatóan 2031-re lesznek elérhetőek.
1: Időjárás.
0: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
8: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
7: És igény szerint otthonába szállítjuk.
8: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
7: Borbély tüzép Szigetszentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
8: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Pertichné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán minden 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Szigetszentmiklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Szigetszentmiklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Szigetszentmiklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során 2 motorkerékpár megsemmisült, 3 gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
10: Jelszínre nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, így Szigetszentmiklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
9: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve 2 tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol 2-2 találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
11: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk Eszlőnösen, vasárnap megy Nyíregyházán. A 4. héten egy héttel később péntek szombaton a Szövárosban egy torna, ahol a játszerényel kezdünk, egy kis utána a Tiszaváros Kassa, a Gyártsport és Csapat, annak a győztesével, a győztesével tudjuk szeretnénk jártunk, illetve egy héttel később Veszprém megyünk, ahol ebben a pillanatban Nalegetnek, Pécs, Veszprém és mi.
2: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes későnyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Aranyérmes 500 méteren a magyar férfi kenu 4-es a poznani VB-n. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Kőolajtermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai

0: római őrhajó másolatát az Apadó Drávából. A kópia egy európai kutatási projekt részeként érkezett Horvátországba, majd Eszék közelében a rendkívül alacsony vízállás miatt egy homokpadon rekedt. A katonák különleges csúszótalpakat készítettek, amelyek segítségével visszajuttatták a hajót a vízbe, majd visszaszállították Németországba. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Megvédte címét és aranyérmet szerzett 500 méteren a magyar férfi kenu négyes a lengyelországi Poznánban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat már a rajt után az élre állt és végiguralta a pályát.
1: Időjárás.
0: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte az Aries Non-Profit Kft. A társaság ezúttal szűkebb, családiasabb körben emlékezett meg a jeles napról, amint egy 75 fős közösség együtt tekintett vissza az elmúlt évek eredményeire, és köszönték meg a munkatársak mindennapi munkáját. Viola Károlyné, a cég ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kisebb létszám annak is köszönhető, hogy 2025-ben a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási tevékenységet. Az ügyvezető kiemelte, a változás szakmailag és emberileg egyaránt komoly kihívást jelentett számára.
9: A hulladékgazdálkodás hosszú évtizedeken keresztül meghatározó része volt az Aries Kft. Életének, így az én életemnek is, hiszen 22 évig én irányítottam ezt az ágazatot, és természetesen nagyon sok kollégánk ehhez a tevékenységhez kötődött. Ugyanakkor az volt a legfontosabb számomra, hogy a változás ellenére az Aries közössége megmaradjon, és azok a kollégák is érezzék a megbecsülést, akik hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztak a társaságnál.
8: Hosszú ideje a társaságnál dolgozó munkatársait is köszöntötte az Aries Non-Profit Kft. Viola Károlyné ügyvezető igazgató hozzátette, az 57. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen 8 kollégát részesítettek elismerésben, akik közül 5-en 5 éve, egy munkatárs 20 éve, 2-en pedig már 30 éve erősítik a vállalat közösségét. Az ügyvezető hangsúlyozta, a hosszú éveken át végzett kitartó és elkötelezett munka olyan érték, amelyre a társaság büszke. Az elismerésekkel egyúttal azt is szeretnék kifejezni, hogy nagyra becsülik munkatársaik lojalitását és a közös célokért végzett munkáját.
9: Egy cég nem a gépekről, a szerződésekről vagy az épületek miatt igazán értékes, hanem az ott dolgozó emberektől. Vezetőként mindig kiemelt feladatomnak tartottam a munkatársak megbecsülését, és az elődöm számára is fontos volt. Ezt meg mondhatnám, hogy megörököltem, de az alapjellemem is ilyen. Egy-egy jubileumi elismerés vagy közös ünneplés talán egyszerű gesztusnak tűnik, de az ember számára nagyon sokat jelent, ha tudja, hogy számon tartják és értékelik a munkáját.
8: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Szigetszentmiklós női kosár csapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárd a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7-en voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozón nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a háromból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
10: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukban. 7-en voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok. Nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg itt, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem, az érződött. Tegnap játszottuk az Óbudai Kaszásoknál, ugye a második osztályú csapat csapat, a finn légiósunk megérkezett már két napja. Ott is igen, ezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
7: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó-Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébet a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
8: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Na, az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Óvodapedagógust keres a Sziget-Szent Miklósi Hajnalcsillag Református Óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
8: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Perticsné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán minden 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szent Miklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szent Miklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
9: Egész nyáron még amellett, hogy a tábort tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben,

0: végeznek. Kiemelte, hogy a Gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
1: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanállom nincs ilyen, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka. Nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
0: Óvodapedagógust keres a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag református óvoda. Az intézmény 2022. októberében nyitotta meg kapuit, jelenleg 4 csoportban működik. Az óvoda tágas csoportszobákkal, nagy udvarral, tornateremmel és a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges korszerű eszközökkel rendelkezik. A meghirdetett állást a fényképes önéletrajzzal lehet jelentkezni elektronikus úton az iroda@hajnalcsillag2022.hu e-mail címen, vagy postai úton az intézmény címére megküldött levélben. Az óvoda címe Szigetszentmiklós, Rákóczi utca 64/B. A munkakörrel kapcsolatos további részletek az intézmény hivatalos felületein olvashatók.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
0: A lakosság véleményét várják a tervezett halásztelki forgalmi változásokról. A biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében tervezett egyirányosításokról kéri a lakosság véleményét Halásztelek város önkormányzata. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármester rádiónknak elmondta, az önkormányzat célja, hogy a módosításokkal javuljon a közlekedés biztonsága, és a város érintett részein gördülékenyebbé váljon a forgalom. A tervezett forgalomtechnikai intézkedések több helyszínt érintenek, köztük a Hunyadi Mátyás általános iskola környékét, a Posta közt, valamint a második Rákóczi-Ferenc úthoz kapcsolódó Bethlen Gábor béke és Kossuth Lajos utcákat, illetve a Bocskai István református központ térségét is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a döntés előtt fontosnak tartják a helyiek tapasztalatait és javaslatait is, ezért az önkormányzat várja a lakossági észrevételeket. A tervezett forgalmi rend részletes dokumentációja a halásztelek.hu oldalon érhető el.
3: Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tekintse meg a város honlapján közzétett terveket és a részletes műszaki leírást. Ha valaki úgy látja, hogy egy-egy utcával kapcsolatban van jobb megoldási javaslata, vagy szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, ami esetleg a tervezés során nem lehetett teljes körűen figyelembe venni, vagy éppen nem került valamilyen okból kifolyólag teljes mértékben figyelembe véve, akkor az írja meg nekünk. A véleményeket augusztus 20-ig várjuk, ezeket pedig a szakemberekkel együtt át fogjuk tekinteni, mielőtt megszületik a végleges döntés erre vonatkozólag.
0: Nagyszalontai diákokat fogadott Csepel, tartalmas programokkal és közös élményekkel várt a Csepel a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum színarany színjátszó csoportjának diákjait. A fiatalok és kísérőik egy héten át ismerkedtek a kerület és Budapest nevezetességeivel, miközben új barátságokat is kötöttek. A vendégek ellátogattak a Rákóczi kertbe, a Tamariska domb alatt található bunkerhez és az Összetartozás házába, valamint strandoláson és a Bajor Gizi Színész Múzeum programján is részt vettek. A program részeként a Rizmayer Szikvíz Csepeli üzemét is felkeresték, ahol egy helyi vállalkozás működésébe nyerhettek betekintést. A hét egyik különleges programja az Arany Jánoshoz kapcsolódó játékos nyomozás volt a Fiumei úti sírkertben. A közös élményeket sárkányhajózás és a Darudombon megrendezett augusztus 20-ai ünnepség is gazdagította. A látogatás ismét megmutatta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban az emberi találkozások, a közös programok és az együtt szerzett élmények teremtenek valódi kapcsolatot a közösségek között. Retro véradást szervez a Magyar Vörös Kereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Szigetszentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező Csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárda, a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7 voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozón nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a 3-ból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
4: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukban. 7 voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni.

0: hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállást sajátszottak a lányok. Nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg így, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem, az érződött. Tegnap játszottuk az óbudai kasszásoknál, ugye a másodosztályú csapat, a finn légiósunk megérkezett már két napja. Ott is ugyanezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
1: Időjárás. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja majd több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a Hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: vagyunk.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Óvodapedagógust keres a Sziget-Szentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
6: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán minden 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szentmiklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szentmiklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
7: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával, ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és a szülők is.
6: Egész évben elérhetők a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője, hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végzett.

0: Az intézmény 2022. októberében nyitotta meg kapuit, jelenleg 4 csoportban működik. Az óvoda tágas csoportszobákkal, nagy udvarral, tornateremmel és a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges korszerű eszközökkel rendelkezik. A meghirdetett állást a fényképes önéletrajzzal lehet jelentkezni elektronikus úton az iroda@hajnalcsillag2022.hu e-mail címen, vagy postai úton az intézmény címére megküldött levélben. Az óvoda címe Sziget-Szent Miklós Rákóczi utca 64/B. A munkakörrel kapcsolatos további részletek az intézmény hivatalos felületein olvashatók.
1: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
0: A lakosság véleményét várják a tervezett halásztelki forgalmi változásokról. A biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében tervezett egyirányosításokról kéri a lakosság véleményét Halásztelek város önkormányzata. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármester a rádiónknak elmondta, az önkormányzat célja, hogy a módosításokkal javuljon a közlekedés biztonsága, és a város érintett részein gördülékenyebbé váljon a forgalom. A tervezett forgalomtechnikai intézkedések több helyszínt érintenek, köztük a Hunyadi Mátyás általános iskola környékét, a Posta közt, valamint a II. Rákóczi-Ferenc úthoz kapcsolódó Bethlen Gábor béke és Kossuth Lajos utcákat, illetve a Bocskai István református központ térségét is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a döntés előtt fontosnak tartják a helyiek tapasztalatait és javaslatait is, ezért az önkormányzat várja a lakossági észrevételeket. A tervezett forgalmi rend részletes dokumentációja a halásztelek.hu oldalon érhető el.
3: Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tekintse meg a város honlapján közzét a terveket és a részletes műszaki leírást. Ha valaki úgy látja, hogy egy-egy utcával kapcsolatban van jobb megoldási javaslata, vagy szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, ami esetleg a tervezés során nem lehetett teljes körűen figyelembe venni, vagy éppen nem került valamilyenokból kifolyólag teljes mértékben figyelembe véve, akkor az írja meg nekünk. A véleményeket augusztus 20-ig várjuk, ezeket pedig a szakemberekkel együtt át fogjuk tekinteni, mielőtt megszületik a végleges döntés erre vonatkozólag.
0: Nagyszalontai diákokat fogadott Csepel, tartalmas programokkal és közös élményekkel várta Csepel a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum színarany színjátszó csoportjának diákjait. A fiatalok és kísérőik egy héten át ismerkedtek a kerület és Budapest nevezetességeivel, miközben új barátságokat is kötöttek. A vendégek ellátogattak a Rákóczi kertbe, a Tamariska domb alatt található bunkerhez és az Összetartozás házába, valamint strandoláson és a Bajor Gizi Színész Múzeum programján is részt vettek. A program részeként a Rizmajer Szikvíz Csepeli üzemét is felkeresték, ahol egy helyi vállalkozás működésébe nyerhettek betekintést. A hét egyik különleges programja az Arany Jánoshoz kapcsolódó játékos nyomozás volt a Fiumei úti sírkertben. A közös élményeket sárkányhajózás és a Darudombon megrendezett augusztus 20-ai ünnepség is gazdagította. A látogatás ismét megmutatta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban az emberi találkozások, a közös programok és az együtt szerzett élmények teremtenek valódi kapcsolatot a közösségek között. Retro véradást szervez a Magyar Vörös Kereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező Csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7 voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozón nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a 3-ból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
4: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukban. 7 voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok, nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg így, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem az érződött. Tegnap játszottuk az Óbudai Kaszásoknál, ugye a másodosztályú csapat, a finn légiósunk megérkezett már 2 napja. Ott is igen ezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
1: Időjárás.
0: A front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja majd több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge.

0: mérsékelt marad.
1: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petrók.

Szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Keresz, ebben az órában pedig az eheti filmes hírek összefoglalóját hallhatjátok. Modern West Endben csapnak össze a rodeó bajnokok a rossz fiúkkal a The Rescue című filmben. Közelebbit nem tudni a történetről, és lassan összeáll a csapat. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a The Rescue főszereplője Brandon Sklenar, aki jó úton halad ahhoz, hogy A-kategóriás sztár váljon belőle. Láthattuk őt a Gyilkosrandiban, illetve az 1923 című filmben. A Deadline szerint most leigazolták mellé Josh Lucast, Tim Blake Nelsont és Josh Duhamelt. A rendező Pozzi Ponzi Rolli, aki legutóbb Nelsont rendezte az Old Harry című kiváló West Endben. A többieknek is van jelentős vadnyugati múltja. A Sklenar neve által filmjelzelt 1923 című sorozat a Yellowstone című neo-West End széria előzményeit taglalja, miközben Josh Lucas a Yellowstone egyik főszereplője volt. A The Rescue forgatókönyvírója Josh Fasco, aki a vadnyugat fiai 1-2-t is jegyzi, és pont most írja a harmadik részt. Fasco írta az Utonállók című opuszt is, amelyben Kevin Costner és Woody Harrelson Bonnie-t és Clyde-ot üldözi neo-West End stílusban. A The Rescue hazai bemutatójára 2027. január 28-án kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. 80 éves korában elhunyt Tim Curry, brit színész. Curry, aki elsősorban az 1975-ös The Rocky Horror Picture Show-ban nyújtott alakításáról volt ismert, kedd este Los Angeles-i otthonában hunyt el. Tim Curry 1946. április 19-én született az angliai Cheshire-ben. Gyerekkorát részben külföldön töltötte, mivel apja James Curry a brit királyi haditengerészet metodista lelkésze volt. A Birminghami Egyetemen angol és dráma szakon tanult, majd 68-ban, közvetlenül a diploma megszerzése után bekerült a Hair londoni előadásába. Néhány évvel később kapta meg azt a szerepet, amely egész pályáját meghatározta. Ő alakította a Dr. Frankenfurtert Richard O'Brien The Rocky Horror Show című musicaljében, majd az 1975-ös filmváltozatban a The Rocky Horror Picture Show-ban is. Curry próbálta kerülni, hogy ezzel a szereppel azonosítsák, színpadon Shakespeare-től az Amadeuszig számos darabban játszott, Broadway alakításaiért háromszor jelölték Tony-díjra. Filmes pályáján gyakran találták meg különc, fenyegető és komikus figurák, szerepelt az Annie-ben, a Legendában, a Nyom című vígjátékban. Stephen King az című regényének 1990-es televíziós adaptációjában Pennywise bohócként egy egész generáció számára vált rémisztő ikonná. Később a Reszkes Setek Betörők 2-ben alakította a Plaza Hotel nagyképű recepciósát. 2012-ben súlyos sztrókot kapott, amely tartós mozgáskorlátozottságot okozott nála, de a munkát nem hagyta teljesen abba, főként hangszerepeket vállalt, és időnként nyilvános eseményeken is megjelent. Tim Curry 80 éves korában hunyt el.

0: filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Már két előzetest is kapott a Bosszúállók Dr. Doom ébredése, aminek a történetével kapcsolatban továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés. Ez valószínűleg így is fog maradni a bemutatóig, figyelembe véve, hogy mennyire szeret titkolózni a Marvel a filmjeivel kapcsolatban. David Harbour viszont idézett egy mondatot a Dr. Doom ébredéséből, méghozzá egy olyat, ami fontosnak hangzik. Ha bárkit zavarnának a potenciális spoilerek, most fogják be a fülüket. Az IGN azt írja, hogy Harbour az orosz szuperkatonát, a Vörös Őrt alakítja az MCU-ban, így aztán persze ő is benne lesz a Dr. Doom ébredésében, még ha talán nem is jut neki nagy szerep, figyelembe véve, hogy milyen sok szuperhős lesz ebben a filmben. A Variety megkérte a színészt, hogy idézzen egy kontextusból kiragadott mondatot a filmből, mire Harbour azt mondta orosz akcentussal és mutogatva, te Tony Stark vagy. Ez a sor akár hatalmas spoiler is lehetne, elvégre Tony Stark, vagyis Robert Downey Jr. karaktere meghalt a Bosszúállók végjátékban. A Dr. Doom kontextusában viszont nem olyan meglepő, hiszen azt mindenki tudja, hogy Downey Jr. alakítja a címbeli főgonoszt. Abban nem lehetünk biztosak, hogy Fátum doktor leveszi a maszkját a filmben, de így már nagyon valószínű, hogy lesz egy ilyen jelenet, amikor a szuperhősök meglátják a rossz fiú ismerős arcát, vagy ki tudja, lehet, hogy egészen más a mondat kontextusa. Ezek csak találgatások. A Bosszúállók Dr. Doom ébredését december 18-ától láthatjuk majd a magyar mozikban.
1: Apu, pénzéből mindent megveszünk, mert én csóró vagyok, de szerencsére

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az elkövetkező években teljesen új korszakba lép Középfölde világa, amelynek első mérföldköve a készülő The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum című mozi lesz. A történet Aragorn küldetését követi nyomon, akinek még Sauron seregei előtt kell kézre kerítenie Gollumot, hogy megbizonyosodjon az egygyűrű valódi kirétéről. Mivel a cselekmény a Hobbit és a klasszikus trilógia eseményei között játszódik, több ikonikus karakternek is vissza kell térnie a képernyőre. Az eredeti színészek azonban az első film bemutatója óta eltelt 25 évben látványosan megöregedtek, így a készítőknek technológiai megoldáshoz kellett folyamodniuk. A rendezői székbe ülő Andy Serkis egy friss interjúban elárulta, hogy a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást hívják segítségül a karakterek hiteles megfiatalításához. A modern digitális eljárások mellett a stáb nagy hangsúlyt fektet a hagyományos filmes technikák, például a maszkok és a makettek megőrzésére is. A színészek digitális megfiatalítása már a nagy hollywoodi franchise-ok mindennapos eszközévé vált, különösen akkor, ha a történet időben visszafelé kanyarodik. Bár a szerepek újraosztása is opció lenne, a nézők ragaszkodnak a jól ismert arcokhoz, a technológia pedig most arra ért el arra a szintre, hogy ezt zökkenőmentesen megvalósítsa. A filmet a jelenlegi tervek szerint 2027. december 17-én láthatjuk majd a mozikban.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Michael Jackson életét feldolgozó mozifilm folytatása, a Michael 2 még közvetlenebbül és személyesebb nézőpontból kívánja bemutatni a világ legnépszerűbb popsztárjának ellentmondásos éveit. A 90-es évek zenei karrierjét és magánéletét kísérő médiavihar, a Neverlandi birtok körüli események, valamint az érdekes külsejének drasztikus változásai a cselekmény fókuszába kerülnek a folytatásban. A néhai énekes unokaöccse, a címszerepet alakító Jafar Jackson a GQ Middle-East magazinnak adott interjújában megerősítette, hogy a készülő folytatás kifejezetten Michael Jackson saját szemszögéből fogja bemutatni a gyermekbántalmazási vádakat. Jafar Jackson kiemelte, hogy a családon belül régóta fennálló probléma volt, hogy az énekes hangja nem érvényesülhetett a nyilvánosság előtt az őt ért vádak ösztüzében. Úgy gondolom, a második film még mélyebb betekintést enged majd az ő szemszögéből, mert végső soron a vádak mindig valaki másét tükrözték. Az valaki más története volt, valaki más elképzelése, amit főként hátsó szándékok vezéreltek. Családként pontosan ezzel küzdöttünk, hogy Michael saját hangja nem hallatszott. Szerintem ez rendkívül fontos, különösen a későbbi éveit illetően, nyilatkozta Jafar Jackson. A Michael 2 forgatási munkálatai a tervek szerint 2026 végén vagy 2027 elején kezdődnek, a premier pedig 2027 vége és 2028 eleje között várható majd.

életben. Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Habár nem úgy tűnik, mintha nagyon lassítani szeretne, hiszen nem olyan régen láthattuk a Yellowstone spin-offjaként folytatódott The Madisonban, illetve a szintén idén indult Margot bajban van, azonban mégis felmerült, hogy a háromszoros Oscar jelölt Michelle Pfeiffer nyugdíjba szeretne menni, mert nemrég megjegyezte, hogy soha nem akar még egy filmben szerepelni. Vagy főszerepet vállalni, félreérthető az eredeti mondat. Szóval most a színésznő igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba a Jimmy Fallon beszélgetős műsorában. Nem, mármint ez a legnevetségesebb dolog. Mindig azt mondják, hogy visszavonulok. Soha nem mondtam. Nem. Hol szerepel az, hogy visszavonulok? Nem, én csak annyit mondtam, hogy imádok együttes szereposztásban dolgozni. Mondta Pfeiffer, utalva arra a felállásra, amikor nincs egy konkrét főszereplő a produkcióban, hanem a színészgárda több tagja egyaránt kiemelt szerepet kap egy filmben. A színésznő egyébként, ahogy kimondta ezeket, tudta, hogy ki fogják ragadni azt a kontextusból, még úgy is, hogy a korábbi megjegyzése során ugyancsak kitért arra, mennyire szereti az együttes szereposztásokat, mert azok sokkal szórakoztatóbbak számára. Szerencsére nem is kell olyan sokat várni arra, hogy ismét a képernyőn láthassuk Pfeiffert, hiszen zöld utat kapott a The Madison harmadik szezonja.

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Ha valaminek, akkor a Barbie második részének már bőven túl kellene lennie az alapozásokon, tekintve, hogy mennyit hozott Greta Gerwig produkciója, és ez mit jelent Hollywoodban, olvasható a widescreen-en. Noha a rendezőnő elvileg osztja a rajongói megközelítést, vagyis nincs is szükség a Barbie második részére, azért nem ellenzi az ötletet. David Zaslav, a Warner vezérigazgatója sem. Annál inkább az anyagiakat. A The New York Times arról számolt be, hogy a Warner Brothers Discovery vezérigazgatója David Zaslav elzárkózott attól, hogy Margot Robbie-nak és Ryan Goslingnak a második filmre kiemelkedően kedvező, a nyereségből való részesedést is garantáló szerződéseket adjon. Gosling, akit Ken szerepéért a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjra is jelölték, 20 millió dolláros gázsit szeretne kiharcolni. Meglepő módon a Warner Brothers nem kötelezte a Barbie sztárjait korábbi papírokkal arra, hogy elvállalják az esetleges folytatásokat. A színészek szerződései egyetlen filmre szóltak, amit minden bizonnyal már bánnak. Továbbá a The New York Times szerint Greta Gerwignek és a Barbie társ forgatókönyvírójának, Noah Baumbachnak már tényleg van egy ötlete az új filmhez, de a koncepciót addig nem osztják meg a stúdióval, amíg a szerződések véglegesen meg nem születnek.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Variety jelentése szerint a papagájának hála állatok nyelvén beszélő mesehős visszatér, ezúttal viszont más formában. Dr. Dolittle-ről van szó. Miután legutóbb eszméletlenül szépet bukott a Robert Downey Jr.-ral készült Universal féle próbálkozás, ezúttal inkább nem csak újra nekifutnak, hanem más műfajban esnek neki. Dolittle és barátai ezúttal jóval szabadabb teret kapnak animációs keretek között, írja a Widescreen. Az új mozifilm a Dr. Dolittle King of the Wild címet kapta, és Hugh Lofting alkotásán alapul a Sycamore Studios és a Real FX Animation Studios együttműködésében. Dr. Dolittle világhírű zoológus, akinek hirtelen tisztáznia kell nevét, miután egy szerencsétlenségére élőben közvetített expedíció során véletlenül orvvadászok kezére juttat egy legendás lényt. Miközben a világ ellene fordul, Dolittle-nek újra össze kell fognia három eltávolodott állatkerti barátjával egy merészmentő akció érdekében, amely megvédheti az egész állatvilágot. A Dr. Dolittle első mozifilmes adaptációja 1967-ben jelent meg, a címszerepben Rex Harrisonnal. Miután a franchise 31 éven át szünetelt, a 20th Century Fox 1998-ban újraélesztette, és Eddie Murphy-t választotta az orvos szerepére, aki máig a legismertebb iterációja. Ebben az órában az eheti filmes híreket foglaltuk össze itt a Lakihegy Rádióban. Petrókareszt hallhattátok, további kellemes hétvégét mindenkinek! Még

0: Come over, over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke, de az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Óvodapedagógust keres a Sziget-Szentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika.
3: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Pertichné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán minden 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szentmiklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szentmiklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
4: Egész nyáron még amellett, hogy a tábor tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és szülők is.
3: Egész évben elérhetők a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végeznek. Kiemelte, hogy a gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
4: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanállom nincs olyan, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka. Nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
3: Óvodapedagógust keres a Sziget-Szentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda.

0: A lakosság véleményét várják a tervezett halásztelki forgalmi változásokról. A biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében tervezett egyirányúsításokról kéri a lakosság véleményét Halásztelek város önkormányzata. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármester a rádiónknak elmondta, az önkormányzat célja, hogy a módosításokkal javuljon a közlekedés biztonsága, és a város érintett részein gördülékenyebbé váljon a forgalom. A tervezett forgalomtechnikai intézkedések több helyszínt érintenek, köztük a Hunyadi Mátyás általános iskola környékét, a Posta közt, valamint a II. Rákóczi Ferenc úthoz kapcsolódó Betlen Gábor béke és Kossuth Lajos utcákat, illetve a Bocskai István református központ térségét is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a döntés előtt fontosnak tartják a helyiek tapasztalatait és javaslatait is, ezért az önkormányzat várja a lakossági észrevételeket. A tervezett forgalmi rend részletes dokumentációja a halásztelek.hu oldalon érhető el.
1: Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tekintse meg a város honlapján közé a terveket és a részletes műszaki leírást. Ha valaki úgy látja, hogy egy-egy utcával kapcsolatban van jobb megoldási javaslata, vagy szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, ami esetleg a tervezés során nem lehetett teljes körűen figyelembe venni, vagy éppen nem került valamilyen okból kifolyólag teljes mértékben figyelembe véve, akkor az írja meg nekünk. A véleményeket augusztus 20-ig várjuk, ezeket pedig a szakemberekkel együtt át fogjuk tekinteni, mielőtt megszületik a végleges döntés erre vonatkozólag.
0: Nagyszalontai diákokat fogadott Csepel, tartalmas programokkal és közös élményekkel várta Csepel a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum színarany színjátszó csoportjának diákjait. A fiatalok és kísérőik egy héten át ismerkedtek a kerület és Budapest nevezetességeivel, miközben új barátságokat is kötöttek. A vendégek ellátogattak a Rákóczi kertbe, a Tamariska domb alatt található bunkerhez és az Összetartozás házába, valamint strandoláson és a Bajor Gizi Színész Múzeum programján is részt vett. A program részeként a Rizmayer Szikvíz Csepeli üzemét is felkeresték, ahol egy helyi vállalkozás működésében nyerhettek betekintést. A hét egyik különleges programja az Arany Jánoshoz kapcsolódó játékos nyomozás volt a Fiumei úti sírkertben. A közös élményeket sárkányhajózás és a Darudombon megrendezett augusztus 20-ai ünnepség is gazdagította. A látogatás ismét megmutatta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban az emberi találkozások, a közös programok és az együtt szerzett élmények teremtenek valódi kapcsolatot a közösségek között. Retro véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárd a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7 voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozó nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a 3-ból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
3: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukban. 7 voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok, nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg így, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem, az érződött. Tegnap játszottuk az Óbudai Kaszásoknál, ugye a másodosztályú csapat, illetve a finn légiósunk megérkezett már 2 napja. Ott is ugyanezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
2: Időjárás.
0: A front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja majd több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfálnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Amerikai kutatók ehető kekszet készítettek műanyag hulladékból. Na, erről egy picit beszélgetünk, ráadásul egyébként ez az óránk így az élelmiszerről fog egy picit, meg a táplálkozásról, meg igazából hát a pazarlásról szólni. Ugye tegnap már említettük azt, hogy mennyi ételt dobunk ki a kukába sajnos, és hogy mennyi végzi tényleg a hulladék között, és hogy ennek mi az oka. Úgyhogy ma jól felhívjuk majd a NÉBIK szakemberét, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberét a következő órában, hogy azért egy kicsit úgy mondja már el, hogy mit tehetünk az ellen, hogy ne legyen több tonna. Ugye azt hiszem, az jött ki, hogy fejenként évente 30 kilónyi élelmiszert dobunk a kukába.
3: Hát ez amúgy nagyon brutális egyébként, ez óriási mennyiség.
2: Na, hát és úgy néz ki, hogy amit mi kidobunk a kukába, abból meg aztán az amerikaiak készítenek ételt, mondjuk nem az ételmaradékokból, hanem műanyagból.
3: Hát amikor ezt... elég bizony azért, hogy a műanyagot eszel.
2: Igen, bár egyébként képzeld el, hogy tegnap éppen, amikor olvastam ezt a cikket, akkor ott ült mellettem a férjem az autóban, és akkor így mondtam neki ezt a hírt, és azt mondtam neki, hogy egyébként valószínűleg ma is, a mai nap is nagyon sok, hát ha nem is műanyagot, de egyébként műanyagot is, de nagyon sok olyan dolgot teszünk.
3: Igen, egyébként azokat megesszük akkor is, hogyha tudod, például műanyagedényben mikrózol, tehát hogy az sem kéne, mert hogy ugyanígy belekeverednek valahogy ugye a kajába is ezek a mikroműanyagok.
2: Hát vagy az, vagy például néha rám szokott szólni a férjem, és tökéletesen igaza van, amikor mondjuk egy sütit készítek, és egy fémedénybe teszem ugye a tésztát, amit igen, aztán habverővel, vagy valamivel ilyen robotgéppel fel kell verni, hogy azt nem értem, vagy nem ildomos, mert hogy abból is belemennek ezek a kis alumínium darabkák, inkább üvegben, vagy porcelánban.
3: Igen, hát üvegben kéne, egyébként én műanyagtálakban szoktam, mert hát sokszor tudod, segítenek a gyerekek, de az sem jó, igen. De valahogy nem tudom elképzelni, hogy én oda az üvegtálakat kicsi gyerekek mellé ott kirakosgatom a konyhába, nyilván az lenne a legjobb. De valahogy nyilván egyszerűbb egy ilyen nagy műanyagtálat előszedni, és akkor abba beletenni.
2: Igen. Na de, hogy miről van itt szó, a Dél Illinois-i Egyetem kutatói a PET palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat mutattak be. Már ezt fel kell fognom, tehát a PET palackok anyagát lebontani képes, oké, tehát lebontják a palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. Szerintem itt a hangsúly az elvilegen van.
3: Hát igen, ez így elég bizarr amúgy.
2: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a PET palackokat valahogy lebontják, abból lesz egy nem tudom milyen apró, nem tudom milyen anyag, amivel, de mitől lesz fehérjében gazdag egyébként? Na mindegy, ezt a Forbes írja, a kutatást részben az amerikai űrügynökség, a NASA finanszírozta őket, ugyanis az érdekelte, hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat a hosszabb küldetéseken. Hát mi másra, mint műanyag.
3: Műanyagkekszel, igen.
2: Jó, nyilván egyébként ez most nem arról van szó, hogy ott elrágcsálnak egy PET palackot, szóval, hogy nyilván azért ki van ez biztosan találva. Meg hozzáteszem, hogy azért azt valljuk be, hogy tényleg rettenetesen túl népesedtünk, szóval, hogy nagyon-nagyon sok az ember, és hát azért azt valljuk be, hogy ennyi állat a világon nincs, meg növény, amennyit mi megeszünk, tehát, hogy rengeteg. És hogy ugye azért most már lehet jó pár éve olvasgatni alternatív megoldásokat, és például, ha már fehérje, akkor ugye erről talán már egyszer beszéltünk, hogy hát eleve egyébként például nem tudom, Indiában, Ázsiában már ez alap, hogy bogarakat esznek, tehát hogy, és hogy...
3: Hát igen, Ázsiában abszolút, ugye tájföldi részen, sőt, nekem a tesóm kóstolt is már,
2: én
3: mert
2: is.
3: Képzeld, rendelt, és akkor ilyen,
2: én is.
3: Hát nem bogár chips, de valami hasonló volt a neve egyébként.
2: Képzeld el, hogy mi is rendeltünk már ilyet, és ilyen hosszúkás ilyen műanyagban van egyébként, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem hiszed el, de egész finom. De nyilván azért, mert hogy
3: hát
2: fűszerezve
3: az biztos,
2: van.
3: Hogy egyébként fehérjében gazdag, mert egyébként nem, tehát azok nem rosszak.
2: Igen.
3: Állítólag. Én mondjuk nem kóstoltam.
2: Hát de figyelj, most igazából mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, vagy valaki megeszi a, nem tudom, a sült vért, meg a májat, meg a belét az állatnak. Most igazából az, tehát olyan fura, hogy ezt
3: ahhoz
2: megszoktuk.
3: Ahhoz képest nem annyira durva a bogár. Igen.
2: Szerintem sem, meg egyébként tényleg nagyon sok fehérje van benne, és hát ropogós, mert ugye megsüti, különböző fűszereket raknak rá, és
3: hát én megkóstoltam. Hát egy lesz.
2: Egyébként igen, sőt, képzeld, még a kislányomnak is ízlik, mert mi is rendeltünk, így megkóstoljuk, és volt egy időszak, amikor külön kérte, hogy hagyj egy ilyen bogarat, és akkor az úgy nagyon vicces volt. Viszont rendeltünk szöcskét is, vagy sáska volt, nem is tudom, azt például már nem ettem meg. Azért, mert az konkrétan képzelj el egy nagy, hát azt hiszem sáska, ami ugye, hát már ki van így szárítva, ott vannak a lábai,
3: jó,
2: a csápja, tehát hogy úgy...
3: Nekem is az a bajom, hogy valahogy így egyben, nyilván mondjuk egy, nem tudom, egy csirkénél, egy halnál, ez nem zavar, hogy úgy egyben látod, tudod, van, amikor úgy hozzák ki valahol, hogy így egyben van sütve, de mondjuk egy bogárnál, hát nem tudnám elképzelni, nem tudom.
2: Valahogy
3: én
2: olyan bizarr.
3: Beleharapjak a sáska fejébe.
2: Igen, pedig egyébként nagyon sokan írják, hogy valahol ez a jövő, mert tényleg már nincs annyi állat, meg nem tudom, hogy elfogyasszuk. És hát ugye abból meg nagyon-nagyon sok van, tehát hogy valahogy fel lehet így használni, meg hát már konkrétan nem tudom, tudod-e, de fehérje port is lehet olyat kapni, ami ilyen bogarakból van, tényleg? Tehát hogy le van őrölve.
3: De mondjuk szerintem annak még tényleg van is értelme.
2: Igen.
3: Jó, hát a bogarakat is, aki szereti, meg így be van fűszerezve, hát biztos jó.
2: Nem
3: én,
2: rossz.
3: Én még egy kicsit úgy furcsán állok hozzá, nem tudom, hogy meg tudnám, hát megkóstolni még lehet, de hogy...
2: Na figyelj, majd szeresem. Ha már beszélünk erről, lehet, hogy holnap behozom, és akkor itt levideóztunk. Van még belőle, igen, megnézzük majd, hogy ízlik neked.
3: Jó,
2: visszatérve ez, szegény Betty, már most kaptunk a héten, ugye, hát ez a matcha láttét, ami nem annyira jött be, maradjunk ennyiben. Akkor mi, itt adtam már veled zellerlevet,
3: igen.
2: Már nem tudom még mit fogok, de most bogarra.
3: Egyik jobb, mint a másik.
2: Na visszatérve itt a műanyagból készült kekszekre, mikrofalatoknak nevezzük a kekszeket, és az első tesztelői azt mondták, illat alapján elképzelhetőnek tartják, hogyha nincs más, megennék ezeket a kekszeket, de az egyetemen további ízanyagok hozzáadásával is kísérleteznek. A kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt, víz és oxigén segítségével különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgoznák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, fúj, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotó elemek fehérjék és zsírokká, és ember által is fogyasztható savakká alakíthatók. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Fú, ez nekem amúgy nagyon bizarr.
3: Ez tehát kicsit bizarr, kicsit bonyolult.
2: Nyilván, igen. Itt úgy fogalmaz valaki, hogy ha úgy hozza az élet megenni, nyilván, ha én is egy lakatlan szigeten lennék, ha semmilyen étel nincs, csak ez, akkor én is megenném, de egyébként
3: persze.
2: Nem valószínű. Tehát, hogy...
3: Hát nem, annyira, de ők is azt írják, hogy illat alapján tulajdonképpen megkóstolnak, de azért hozzáteszik, hogyha nincs más. Tehát
2: igen.
3: Azért így nem annyira rajonganak érte szerintem.
2: Ez is olyan becsapós dolog, ez a elnyomjuk a nem tudom, a félig romlott hús, most csak mondok, vagy ilyen szélsőséges példa, de bármit el lehet nyomni fűszerekkel. Tehát, hogy ha valamire rászorsz egy kis, nem tudom, sót, borsot, meg még valamit, akkor igazából a cipőtalpamnak is lehet, hogy jó íze lesz.
3: Hát
2: tehát,
3: igen.
2: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy tényleg mi van a fűszer alatt. Na jó, hát minden esetre azért ezt komolyan kell venni, mert tényleg nem Józsi bácsi meg Marika néni kísérletezik, hanem ahogy elmondtuk, ugye itt a NASA finanszírozza ezt az egészet, ezt a kutatását, meglátjuk. Előbb-utóbb biztos, hogy az élelmiszer kérdésben lesz majd változás, mert tényleg nagyon-nagyon sokan vagyunk. És hát ugye itt meg az űrről van szó, hogy ott oda azért nem tudnak fölvinni, nem tudom, 30 kiló kenyeret, meg mit tudom én, micsodát. Tehát valóban, ugye ott is ilyen kapszulákban.
3: Igen, hogy egyébként egy olyan élelmiszerforrásuk legyen, ami mondjuk tényleg fehérjében gazdag, nyilván
2: igen.
3: Elég bizarr, de oda tényleg nem vihetsz fel akármit.
2: Persze.
3: Meg hát ott a tartós élelmiszernél is a legtartósabb verzió, meg hát nem is tudom, hogy vannak ezek így ugye kiporciózva.
2: Hát szerintem én szóval azt hiszem, láttam valami skifit, vagy lehet, hogy láttam, hogy ilyen zacskókból lesznek,
3: igen,
2: vagy
3: igen,
2: ilyen
3: igen,
2: kis,
3: igen.
2: Nem is tudom micsodákból, na mindegy, nem is, én már csak ezért nem lennék képes fölmenni az űrbe, hogy nem tudok leülni egy jót enni. Szóval igen.
3: Meg az, hogy mennyire jót teszel, hát gondolom ott úgy nekik az éppen nyilván jó, de azért nem gondolom, hogy a legfinomabb falatok vannak teljesen benne.
2: Hát nekem egyébként már a repülőn is ugye voltunk egyszer egy jó hosszú repülőúton, és már ott is.
3: Én is voltam már.
2: Tök jól néz ki, mert
3: hát
2: kinyitod, és
3: kajákat, igen. De az is nagyon, tehát nyilván látszik, hogy ez a nagyon gyors kaja, mint amit egyébként én ott pont Amerikába repültem, amit ugye egyébként az amerikai kis etznek hasonló, tudod, ez a bedobozolt, berakják a mikróba, és akkor így furi, kész van hirtelen, de azért érződött rajta ugye a hús ízén is, hogy hát ez úgy nagyon fel van melegítve, de hát nyilván ott ez
2: igen.
3: van.
2: Igen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb

0: aznap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Néha elővesszük ezt a témát, már csak azért is, mert sajnos elég sűrűn aktuális, meg hát azért a NÉBIH, vagyis a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is évről évre ugye kiadja a legfrissebb adatokat azzal kapcsolatban, hogy mennyi élelmiszert dobunk ki a kukába. És hát néha azért úgy szerintem úgy...
2: Ledöbbenünk,
3: meg néha tényleg az van, hogy úgy az orrunkra kell koppintani, hogy enye-benye, tehát hogy azért... És mondom ezt én úgy, hogy sajnos én is sokkal több élelmiszert dobok ki, mint amennyit kéne. Tehát, hogy valójában semennyit nem kéne nyilván.
2: Hát igen. Na, képzeld el, mi már semennyit nem dobunk ki. De ez
3: mi?
2: Nem nekünk, hát ez azért...
3: Mert csirkétek van?
2: Persze, van egy, nem egy, nem tudom most, nem merek számot mondani, de szerintem kb. 20-nál biztos járunk, tehát hogy sok van. De ugye nálunk ott óriási az udvar, el vannak kerítve, egyetlen egy csirkénk van, amit én már úgy hívok szegényt, hogy kis, mint egy kis kutya lenne, mert ő neki nincs megvágva a szárnya, és azon a pici kapunk ki tud jönni a kert többi részére. És egyébként, tehát mi is dobnánk ki, mert nyilván szerintem nincs olyan család, ahol hát sajnos így elsiklunk a felett, hogy mondjuk többet főzöl, vagy ú, ez már megromlott, mert bármi történhet. Hát nálunk nincs ilyen, mert ez vagy van ilyen, de legalább nem megy a szemétbe. Mert hogy a csirkék mindent azonnal elpusztítanak, de tényleg tegnap például rizst vittem ki nekik, mert már nem tudom, 3 napos volt, nyilván már úgy összeállt, hát egy perc alatt elpusztították. De valahol ez nyilván jó érzés, hogy a kukába legalább nem megy, tehát hogy úgymond mégsem dobott ki. Tehát,
3: hogy akkor így, most azt mondod, hogy vegyek például... egy csirkét, és hát, akkor helyre jön itt a lelki békém.
2: Igen, de mi most tényleg ott tartunk, hogy szerintem konkrétan szinte semennyit, mert jó, tök mondjuk jó. Nyilván, ha véletlen előfordul, hogy ott marad egy ilyen kis, tudod, kenyérdarab, megpenészedik, most azt nem adjuk oda, de holott hozzáteszem, ők azt is megehetnék úgy, hogy nekik semmi bajuk nem lesz tőle. Tehát nem azért, mert hogy mi, jaj, de gonoszok vagyunk, hogy ilyet adunk nekik, de azt egyébként nem szoktuk, de nem is lenne bajuk egyébként tőle. Szóval ők tényleg mindent elpusztítanak konkrétan.
3: Nálunk
2: mindent.
3: Egyébként, és most nem kibúvót akarok keresni egyáltalán, tehát hogy tényleg most tök jó, hogy beszélünk erről, mert ez megint ugye nekem fókuszba hozza ezt, és akkor jobban odafigyelek majd. De hogy nálunk ugye például van olyan, hogy a kislányomnak olyan ételt főzünk, amit amúgy ugye mi nem eszünk meg, már olyan szempontból, hogy glutént meg tejterméket ugye nem eszünk, de van, amikor neki például a tésztát azt normál tésztával, búzalízből készítjük magunknak, meg mondjuk csicseri borsó tésztát. És ugye ő azt meghagyja, és akkor azt ugye mi nem tudjuk megenni, illetve hát meg tudnánk, mert nem vagyunk cöliákiások, de alapvetően
2: is, tehát van olyan család, ahol éppen tényleg nem tudják megenni.
3: Így van, mondjuk speciál ott akkor lehet, hogy nem is tudnék, vagy valami nagyon külön fazékban neki főzni.
2: Igen.
3: És ugye azt ő már nem fogja később megenni, mert nem, egyszerűen már akkor úgy nem eszi meg, mi nem esszük meg, és akkor ugye azt úgy, az úgy megy a kukába, de hogyha odafigyelnék arra, hogy mindig csak keveset szedjek neki, és hogyha elfogy, akkor még újra, és ne az legyen, hogy többet szedek, és akkor megmarad, az mondjuk egy jó megoldás. Egyébként igen, nagyon jó, amit mondtál, hogy ugye az ember mennyit főz, vagy mennyit raktároz otthon, mert ugye a szakemberek szerint a pazarlás leggyakoribb okai évek óta ugyanazok az okok, mégpedig az, hogy azért kerül nagyon sok élelmiszer a kukába, mert hogy egyszerűen többet vásárolunk, mint amennyi valójában szükséges.
2: És akkor veszed észre, hogy ja, közben lejárt ez a így tudom én, sajtkrém, bármi, akkor ezt már nem adod oda a gyereknek, vagy magadnak sem, tehát hogy így nehéz azért igen néha.
3: Hát igen, és én azon gondolkoztam, hogy tök érdekes, hogy néha bennem is bennem van még ez a raktározó üzemmód, de hogy azért, mert annyira, tehát hogy mindig mindenből legyen otthon, aztán
2: igen,
3: a vége az lesz, hogy
2: vele.
3: Valószínűleg sok esetben nem mindig, de hogy lehet, hogy elfelejtem, nem egyszer van olyan. És például ezen már mostanában tudatosan változtatok, mert nem egyszer van olyan, hogy úgy veszek valamit a boltban, vagy kérem a férjemet, hogy vegyen, hogy amúgy van otthon, csak lusta vagyok megnézni, ezért így halmozom. És
2: hát
3: például
2: igen.
3: Én pont...
2: Ilyen velem is volt már.
3: Hogy igen, nem úgy hozzak ki, például most nem tudom, elképzelem, hogy kitalálom, hogy mit főzzek délután, nem vagyok otthon, nem tudom, hogy mondjuk van-e hozzá, bizonytalan vagyok, hogy van-e hozzá hozzávaló.
2: Ja, akkor
3: inkább
2: persze.
3: Megveszem, mint hogy most akkor újra elinduljak otthonról, aztán otthon fogom a fejem, hogy
2: ja,
3: ó, hát
2: van.
3: Amúgy két dobozban.
2: Jó, mondjuk,
3: van.
2: Ha ez ilyen tartós élelmiszer, tehát mit tudom én, tészta, vagy mondjuk ilyen, nem tudom, fűszerporok, vagy tudod, ez a kész szószok, azért az nálam is mindig van otthon, mert csak így ráöntöm akár tésztára, és akkor
3: persze.
2: Az a gyerekeknek megvan. Az mondjuk nem romlik meg,
3: az mondjuk
2: igazából
3: nem.
2: Az ugye évekig eláll. Attól függ, hogy nyilván miből halmozza fel az ember. Az annyira nem baj, mert az előbb-utóbb elfogy végül is.
3: Meg én tudod, mivel szoktam sokszor bajlódni, hogy mit tudom, én veszek mondjuk 2 doboz tejszín, de mondjuk a receptbe csak másfél doboz kell, és akkor ott marad fél doboz, amit ide-oda pakolás.
2: megúszok. Tehát, hogy berakod a hűtőbe, majd... aztán egy nap után azt valahogy fel kell használni,
3: igen,
2: mert onnan kuka.
3: És hát, ide-oda igen. pakolászom, hogy tudod, ez a nem akarom kidobni, mert úgyis felhasználom még, aztán úgyis az lesz, hogy sajnos kiöntöm. Tudod, mit öntöttem ki tegnap például? Na. Ezt még elmesélem, aztán mondjuk még itt az adatokat, mert eléggé megdöbbentő. Képzeld el, hogy nyaralásból még megmaradt egy üveg fehér bor, hát nem éppen a legjobb minőség, de nem is a legrosszabb, egy írsai olivér bor, most a márkája mindegy.
2: Ez pedig milyen finom.
3: Hát mindegy. Finom is lehetett volna, de képzeld el, hogy mondom, ezt a nyaraláson még utólag vette a férjem, hogy akkor még megisszuk, aztán végül ki se bontottuk, és akkor hazahoztuk. És hát én felnyitottam tegnap előtt, én mutattam is a férjemnek, hogy kicsit olyan fura szaga
2: van. Hogy nem is volt kibontva.
3: Nem volt kibontva.
2: Ez mondjuk furcsa.
3: Nem volt kibontva. És képzeld el, hogy én nem szoktam ilyen összeesküvés elméleteket gyártani, abban más nagyon jó a családban, de én így nem szoktam, meg így nem is szeretem, amikor így kitalál az ember valamit, hogy ez biztos az történt, vagy nem az történt. De itt nem lehet másra gondolni, mert konkrétan én nem tudom, hogy egy bor meg tud romlani, de az megromlott. Tudod, az ilyen poshat szülő
2: íze
3: volt. Hát nekünk csak
2: úgy romlott illata meg, volt. Hogy már ugye ki volt bontva, és mondjuk egyszer elfelejtettük, hogy ott van, vagy nem raktuk hűtőbe, mert akkor tényleg hamar megromlik.
3: Na képzeld el, hogy nem volt.
2: Akkor nem kéne.
3: És a gyanús az egyébként 2021-es évjárat volt ráírva, de két dolog volt gyanús. Egyrészt, hogy nem volt rajta az üvegen ez az 50 forintos visszaválthatós címke, vagy mi ez a jel, piktogram. Tehát valami elképesztő régi lehetett. Másrészt képzeld el, hogy a hát valami felhasználási idő mindig van, tudod, a termékeken, az italokon, élelmiszereken, és képzeld el, hogy az ott, ahol láthattam volna, hogy meddig lehet elfogyasztani, bár egyébként azt gondolnám, hogy egy fehér bort bármeddig, de lehet, hogy nem. Mondom, 2021-es évjárat volt, szóval nem kellett volna, hogy romlott legyen, na mindegy, de hogy ott olyan volt, mintha egy picit így meg lett volna buherálva, mintha valaki ott direkt a papírt felsértette volna, hogy ez ne furi. Látszódjon. Tehát nem volt rajta az 50-es, meg nem volt rajta a dátum, hogy meddig jó, és egyébként meg poshat szőlőszaga volt, vagy illata volt, úgyhogy én azt, bocsánat, de fogtam és kiöntöttem. Tehát, hogy ilyen például volt.
2: Hát ez teljesen jó, csak annyira fura, mert tudod, pont a borok, ugye van, amelyik tehát, hogy annál jobb elméletileg minél tovább áll,
3: hát
2: mondjuk.
3: Ezt én sem
2: egy pincében van, amelyik ugye évekig el, 10 évig, nem, de még tovább, és ugye semmi baja.
3: Jó, mondjuk nyilván ott a lezárás ez olcsóbb kategóriájú bor volt, de
2: akkor se kéne szerintem ennyi. Mondjuk lehet, hogy ott ők azért hamarabb megromlanak
3: hát,
2: talán.
3: Hát figyelj, lehet, hogy ez ráadásul ezt egy ilyen italdisz, vagy egy ilyen dohányboltban vette a férjem, szóval nem is egy ilyen kifejezett italos. Aha. Lehet, hogy tudod, már egyszer felfort az a bor, mert valami forró
2: hát,
3: helyen
2: ki tudja.
3: Volt.
2: Jó, nyilván nem pincében tárolták, mert nyilván a megfelelő helyen tárolod, akkor tényleg nagyon sok helyig jó.
3: Igen, igazából az volt a gyanús, hogy picit kifolyt a hűtőben, mert hogy fektetve raktam be, és ilyen tényleg ez a poshat, vagy valami rohad a hűtőben, és így keresed, és rájössz, hogy hát ez a bornak az illata. Na jó, úgyhogy utána már nem volt kedvem azt úgy meginni, úgyhogy azt kiöntöttem.
2: Hát ez mondjuk valahol érthető. Igen.
3: Igen, egyébként azt mondják még itt a Nébih friss kutatása alapján, hogy a szakemberek szerint már néhány egyszerű szokás is sokat segíthet. Érdemes például bevásárló listával indulni a boltba, előre megtervezni a heti menüt, rendszeresen átnézni a hűtőszekrényt és a kamrát, amit ugye én mondtam, hogy sokszor sajnos elhanyagolok, valamint a hamarosan lejáró alapanyagokat először felhasználni. Igen, egyébként néha azt érzem, Betty, hogy így bármennyire is fejlődik a világ, mi emberek, meg a gondolkodásunk, mintha visszafelé fejlődne. Tehát, hogy pár éve még Györfi Pál azt tanított, hogy hogyan kell helyesen kezet mosnunk a Covid időszak alatt, most nem meg emlékszem. Azt tanítják nekünk, hogy hogyan vásároljunk normálisan és okosan, ne úgy, hogy dobáljuk ki feleslegesen a dolgokat, meg a pénzt egyébként, mert hát az ki is fizeti az ember.
2: Persze.
3: Tehát, hogy hihetetlen, hogy egyébként így magamnak is mondom, hogy itt tartunk, hogy ilyenekre kell felhívni a figyelmet. Amúgy 2016 óta, tehát 10 éve vizsgálja a Nébih, hogy mennyi élelmiszer dobunk ki. 2025 végén a kutatásban 151 háztartást, vagyis több mint 400 ember vett részt ebben a felmérésben. A résztvevők egy héten keresztül részletes naplót vezettek arról, hogy milyen élelmiszer dobtak ki, milyen mennyiségben és milyen okból. A felmérés szerint az élelmiszer pazarlás mértéke 37,2%-kal csökkent 2016 óta, de még mindig jelentős mennyiségű. Na, legalább van valami jó hír egyébként így e tekintetben. És ami még durva, hogy évente a Nébih által működtetett maradék nélkül program adatai szerint Magyarországon évente, és itt azért ugye kicsit a szívünkhöz kapunk, mint egy 292 ezer tonna élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban.
2: Igen, azért ez így elég ijesztő.
3: Ami fejenként átlagosan, ez éves szinten, tehát évente körülbelül 30 kilogramnyi ételt dob ki egy ember Magyarországon. Azért az elég durva.
2: Hát az nagyon
3: az
2: durva.
3: Azért úgy, igen. 30 kiló, hát az én kislányom most 17 kiló, tehát mondjuk kétszer annyi, mint a gyerekem. Tehát, abszolút, hogy az azért igen. Úgy, tudod, egy kis szalámi, egy kis romlott izé, parizer, egy kis nem tudom, mert
2: hát
3: penészedett
2: kifli csücsök. Nyilván dobunk ki pár dolgot. Jó, most mi már kevésbé. De mondjuk ez köszönhető ennek, hogy ott a csirkék mindent elpusztítanak. Na. Jó, de figyelj, legalább egyébként tényleg nem megy a kukába. Tehát ez most így jött. Egyébként, ahol kutya van, mondjuk nyilván nem adhatsz a kutyának se akármit, de azért biztos benne, hogy néhány dolgot megehet. Tehát mondjuk, ami nem tudom, legyen az egy kis maradék, amit nem tudsz kinek adni.
3: Igen.
2: De hát ő se ehet meg akármit. A csirkével ilyen szempontból tök jó dolgunk van, mert ők szerintem mindent megetnek nagyjából, vagy legalábbis hát nyilván nem minden, de nem nagyon válogatnak.
3: Ezt nem tudtam egyébként, hogy velük így mindent is meg lehet etetni, mert, vagy hát többnyire.
2: Hát figyelj, megeszegetik azért, igen. De sokan vannak, tehát mindenkinek mondjuk jut egy nagyon picike falat, mert hogy ők most ugye sokan vannak, hát nyilván attól függ, ugye, hogy hány van.
3: Na, hát akkor akár ez is jó lehetőség, vagy módszer, de például tényleg az, hogy az ember bevásárló listával megy, mert
2: hát meg ne halmozzunk, ezzel én igen, is nagyon beszoktam fürödni általában.
3: És hányszor határoztuk már el a férjem, mert konkrétan leszakad otthon már a fiók, mert mindig pakolunk bele valamit, és milliószor elhatároztuk ezen a sis fiók többnyire, hogy többet nem, kiürítjük, és majd utána, ugyanez a fagyasztóval.
2: Na,
3: de
2: hát
3: valahogy
2: a fagyasztót
3: mindig
2: ne is
3: kerül
2: mond,
3: bele
2: igen.
3: Valami. És milyen érdekes, hogy amikor meg főzni akarok, akkor meg azt érzem, hogy nincs otthon semmi.
2: Én is így vagyok vele, hogy el kell menni vásárolni, pedig hát közben van, de igen. Valahogy úgy nem tudom, igen. Kellenek igen. Az inspirációk, miből mit kell főzni.
3: Hát igen.
1: Ezek voltak a Süss fel nap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Óvodapedagógust keres a Sziget-Szentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Fogadóórákat tart a választókerület elnöke. Szeptemberben személyes fogadóórákat indít Pertichné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es választókerületének elnöke. Tájékoztatása szerint a hónap folyamán mind a 4 érintett települést ellátogat, hogy személyesen találkozzon a választókerület lakosaival. Az első fogadóórát szeptember 2-án szerdán délután 4 és 6 óra között tartják Sziget-Szentmiklóson. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a helyek száma pedig a rendelkezést álló idő miatt korlátozott. A regisztrációt követően a jelentkezőkkel pontosítják az időpontot és a helyszínt. A választókerület lakói a többi településen meghirdetett fogadóórákra is regisztrálhatnak. A további időpontokat és regisztrációs lehetőségeket később teszik közzé. Az iskola kezdésre is készül a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ. Az intézmény munkatársaira a 10 hetes nyári tábor szervezése és lebonyolítása mellett az új tanév kezdetével is fontos feladatok várnak. Kerekes László, a központ igazgatója rádiónknak elmondta, az iskola kezdéssel újabb gyermekekkel és szüleikkel veszik fel a kapcsolatot a szakemberek. Hozzátette, hogy nem csak a Sziget-Szentmiklósi oktatási intézményeket keresik fel, hanem a térség több településének iskoláiba is ellátogatnak. A központ munkatársai így már a tanév elején igyekeznek megismerni az érintett családokat, és szükség esetén támogatást nyújtani számukra.
3: Egész nyáron még amellett, hogy a tábort tartják, összerakják azt a tematikát, amit végigvisznek a tanévben, mert ők is megjelennek osztályfőnöki órákon különböző témával. Ügyeletet tartanak minden egyes intézményben, ami a járásban oktatási intézmény, akár óvoda, akár iskola, vagy kollégium. Ez egy folyamatos ügyelet, tehát minden héten legalább egy fél napot ott vannak a különböző intézményekben. De ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez így működik, de szerintem nagyon fontos, hogy megtalálhatják őket a gyerekek is, pedagógusok is és szülők is.
2: Egész évben elérhetők a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Kerekes László, az intézmény vezetője hozzátette, büszke kollégáira és arra az elhivatott munkára, amelyet egész évben végeznek. Kiemelte, hogy a gyári úton található intézmény a legtöbb esetben személyesen is fogadja a segítséget kérőket. Hétvégén és azokon az ünnepnapokon, amikor az intézmény zárva tart, a munkatársak telefonon továbbra is elérhetők.
3: Ez egy folyamatos munka, azt gondolom, hogy nincs megállás, ugyanállom nincs ilyen, hogy na akkor bezárunk nyáron. Ez egy 365 napos munka. Nyilván hétvége az van, tehát akkor nem dolgozunk, viszont akkor van krízis telefon, tehát akkor is 0-24-be fel lehet hívni az intézményt azon a telefonszámon, de ők sem állnak meg, tehát egyfolytában dolgoznak.
2: Óvodapedagógust keres a Sziget-Szentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda. Az intézmény 2022. októberében nyitotta meg kapuit, jelenleg 4 csoportban működik. Az óvoda tágas csoportszobákkal, nagy udvarral, tornateremmel és a fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges korszerű eszközökkel rendelkezik. A meghirdetett állást a fényképes önéletrajzzal lehet jelentkezni elektronikus úton az iroda@hajnalcsillag2022.hu e-mail címen, vagy postai úton az intézmény címére megküldött levélben. Az óvoda címe Sziget-Szentmiklós Stákóczi utca 64/B. A munkakörrel kapcsolatos további részletek az intézmény hivatalos felületein olvashatók.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.

0: utcákat, illetve a Bocskai István református központ térségét is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a döntés előtt fontosnak tartják a helyiek tapasztalatait és javaslatait is, ezért az önkormányzat várja a lakossági észrevételeket. A tervezett forgalmi rend részletes dokumentációja a halasztelek.hu oldalon érhető el.
1: Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tekintse meg a város honlapján közzétett terveket és a részletes műszaki leírást. Ha valaki úgy látja, hogy egy-egy utcával kapcsolatban van jobb megoldási javaslata, vagy szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, ami esetleg a tervezés során nem lehetett teljes körűen figyelembe venni, vagy éppen nem került valamilyen okból kifolyólag teljes mértékben figyelembe véve, akkor az írja meg nekünk. A véleményeket augusztus 20-ig várjuk, ezeket pedig a szakemberekkel együtt át fogjuk tekinteni, mielőtt megszületik a végleges döntés erre vonatkozólag.
0: Nagyszalontai diákokat fogadott Csepel, tartalmas programokkal és közös élményekkel várt a Csepel a nagyszalontai Arany János elméleti líceum színarany színjátszó csoportjának diákjait. A fiatalok és kísérőik egy héten át ismerkedtek a kerület és Budapest nevezetességeivel, miközben új barátságokat is kötöttek. A vendégek ellátogattak a Rákóczi kertbe, a Tamariska domb alatt található bunkerhez és az Összetartozás házába, valamint strandoláson és a Bajor Gizi Színész Múzeum programján is részt vettek. A program részeként a Rizmayer Szikvíz csepeli üzemét is felkeresték, ahol egy helyi vállalkozás működésében nyerhettek betekintést. A hét egyik különleges programja az Arany Jánoshoz kapcsolódó játékos nyomozás volt a Fiumei úti sírkertben. A közös élményeket sárkányhajózás és a Darudombon megrendezett augusztus 20-ai ünnepség is gazdagította. A látogatás ismét megmutatta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban az emberi találkozások, a közös programok és az együtt szerzett élmények teremtenek valódi kapcsolatot a közösségek között. Retro véradást szervez a Magyar Vörös Kereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődés jászban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező Csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárda, a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7 voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozó nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a 3-ból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
3: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a Csatával, az ő otthonukban. 7 voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok, nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a Csata meg köztünk, főleg így, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem az érződött. Tegnap játszottuk az Óbudai Kaszásoknál, ugye a másodosztályú csapat, a finn légiósunk megérkezett már 2 napja. Ott is ugyanezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
2: Időjárás.
0: A front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja majd több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
2: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A filmek szerelmeseit várja a Sziget-Szent Miklósi Nádasdi Filmszínház. A családi üzemeltetésű mozi műsorán rendszeresen szerepelnek magyar, valamint művészfilmek és közönségkedvenc alkotások, így minden korosztály találhat számára érdekes programot. A mozi célja, hogy a művészet és az egyetemes kultúra terjesztésével szellemi értékeink mindenki számára elérhetővé váljanak. A legfrissebb vetítésekről és időpontokról a mozi hivatalos weboldalán a nadasdifilmszínház.hu oldalon tájékozódhatsz. A Sziget-Szent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. Ablakot nyitottak a világra Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ez egy olyan lehetőség, amiben egy online katalógusból kiválaszthatjuk az olvasnivalót, és a könyvtárosok összekészítik a kívánt könyveket, melyeket érintkezésmentesen tudunk átvenni a nyitott könyvtári ablaknál hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 4 óra között. Az igényeket e-mailen a városi.könyvtár@sargaház.com címen vagy a 0624 530 980-as telefonszámon várják. A könyvtár teljes állományát egy linken keresztül lehet elérni, amit a sargaház.com oldalon találtok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a Lakihegy

Balatonhegy Rádió FM 107.

USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah.

0: vaya, te vaya, te vaya, ey.
1: FM 107. Lakihegy Rádió.